valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
3: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetláng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyán szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmény gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai új műsorunkban, amelynek ugye az a címe, hogy mélyülő hittel a Szent Misén. Tulajdonképpen azért választottam ezt a témát, hogy hogyan nevezítsük el a hitünket a Szent Misén. Tulajdonképpen erről fog szólni a műsorunk, hogy milyen állapotban van ma a Szent Mise, mit ne tegyünk a Szent Misén, mi az, hogy Isten joga a liturgiában, a papoknak a felelőssége, a pápa gyógyító javaslatai a Szent Mise számára. Tehát ezek a témák fognak előfordulni, továbbá megújítani a hagyományt, hogy kell helyreállítani a fegyelmet a szent zene területén. A templom az tényleg legyen olyan, mint egy templom, istenháza, és nem tanterem. A gyontatószékről, a kórusról, a képekről, az amborról, a szentélyről, a papiszékről, az oltárról, a keresztről, a tabernákulumról, akkor a Szent Misének a története, hogy mikor született, tehát nem az utolsó vacsora, tehát a több reformok, a pap, mint közvetítő, a misének, a Szent Mise bemutatásának a módja, a koncelebrált Szent Mise, hát tulajdonképpen mi a Szent Mise, de ezekről, meg a szent ruhákról, az isteni ige liturgiájáról, az eukarisztikus áldozat liturgiájáról, hogyan áldozzunk, mi a lelkiismeret, mi a tisztelet és az áhítat, hogyan kell részt venni a Szent Misén, tehát ezekről a témákat, ezeket a témákat fogom megpezsdíteni, érinteni a következő műsor sorozatunkban. És akkor nézzük meg az első témánkat is, hogy mind Istennek a joga a liturgiában. Tulajdonképpen a liturgia szabályozása, annak elismerése, hogy az Úrnak joga van rá, ez egy alapfeltétel. Az Úrnak joga van rá, hogy imádják, amint ezt a Szentírás és az apostoli hagyomány is állítja. Úgy tűnik sokszor, hogy a jus divinum, az isteni jog tanulmányozása és elsőbségének hangsúlyozása lényegesek abból a szempontból, hogy a liturgikus reformot a zsinati konstitúciónak megfelelően a katolikus hagyományba illeszkedve vigyük véghez, és véget vetve a liturgikus relativizmusnak. Tehát helyre kell állítani azt az alapelvet, hogy a liturgia a hozzá kapcsolódó zenével és művészettel együtt szent. És ennek elsősorban az az oka, hogy az isteni jogból indul ki. A Szent Misében azt válaszoljuk a papnak, aki felszólít bennünket a hálaadásra, Urunknak, Istenünknek, Dignum et justum est latinul, jeruzsálemi Szent Ciril így ír, az egyházat azért is nevezzük katolikusnak, mert a feladata, hogy az egész emberi nemet, a vezetőket és az alattvalókat, a tudósokat és a tudatlanokat egyaránt elvezesse az igaz Isten tiszteletre. Eddig az idézet. Tudjuk-e vajon mi, papok egyáltalán, és a püspökök is, hogy arra vagyunk kiválasztva, és tudjuk, mert ezt tanultuk is, tapasztaljuk is, hogy ki vagyunk választva a nép közül esküvel, hogy igazságosan eleget tegyünk ennek a jognak. Ugyanis a liturgia soha nem valakinek a magántulajdona, sem a celebránsé, sem a közösségé, amely a misztériumokat ünnepli. Pál apostolnak például lángoló szavakkal kellett helyre tenni a korintusi közösséget a súlyos hiányosságok miatt, amelyeket az eukarisztikus ünneplés során elkövettek, és amelyek ugye megosztottsághoz, szkizmához és a pártok kialakulásához vezettek. Erről olvashatunk a korintusi levél, az első korintusi levél 11. fejezet 17-34-es versoraiban is. És sajnos ma is a mai egyházat is átjárják a hasonló jelenségek. Az első atyák az apostolok iskolájában tanulták meg azokat a normákat és kánonokat, amelyekkel be lehet lépni a keresztény misztériumba, és ezeket gyűjtötték össze tanításokba,
összefoglaló művekbe, konstitúciókba. Az volt a feladatuk, hogy hirdessék a Jézusban kinyilatkoztatott misztériumot, és ellenálljanak a pogányok misztérikus, allegorikus és ezoterikus felfogásának. A II. Vatikáni zsinaton résztvevő atyák is kibocsátottak egy konstitúciót a liturgiával kapcsolatban. Ennek normái visszavezetnek bennünket a liturgia apostoli eredetéhez. Főképpen a liturgia szentsége az, ami ezt megkívánja, hiszen Isten misztériuma megköveteli a legteljesebb tiszteletet. Megközelítjük Istent, aki a közöttünk levő Isten. Másodszorban azért szent a liturgia, mert lényegi kapcsolata van az erkölcsi élettel, az etosszal. Mindnyájan érzékenyek vagyunk a fele barátaink iránti igazságosságra, ám megelőzi ezt az Istennel szembeni igazságosság. A szenti avatási eljárásokban ennek a vizsgálata elsődleges. Harmadsorban azért szent a liturgia, mert aki részt vesz rajta, nem más, mint Isten választott népe, az egyház. Ha a jog és az erkölcs a liturgiát a nép művévé teszi, mivel a nép Istenhez tartozik, elsősorban mégis Isten művévé, vagyis Opus Deivé avatja. Ezért a liturgia magába foglalja a nyilvános Isten tisztelet minden cselekményét, vagyis a szentmisét, a szentségeket, a zsolozsmát, amelyeket az egyházban a hívek javára végeznek, a meghatározott szabályoknak megfelelően a felszentelt pap vezetésével. Noha a liturgia az rend, vagyis ordo, ahogy a latin ritusúak mondjuk, a keletieknek taxis, ma a nyugati egyházban szabályozatlan állapotban leledzik. Jobban mondva, léteznek olyan szabályok, ugyan, azonban ezek olyan rugalmasak, mint a rágógumi. Annyira eluralkodott az anarchia, hogy a laikusok csoportjai úgy érzik, hogy függetleníthetnek a klerikusoktól, a papoktól, a püspököktől, és ezek közül viszont nem egy úgy képzeli, hogy fölött áll a legfőbb törvényhozónak, vagyis a római pápának. És a liturgia ezért manipulációnak van kitéve, és ebben hogyan lehet rendet tenni? Minden lehetséges módon meg kell próbálni a jelenlegi normák alapján igyekezve tisztázni azt, ugyanakkor arra is kell törekedni, hogy javítsunk a helyzeten, csökkentsük a kreatív megoldások terét, és azok a kihágások, amelyek már elérték a súlyos szintet, legyenek visszaélésnek vagy bünténynek nevezhetők. És ezek a liturgikus konstitúció, illetve a római misekönyv általános elveinek mondanak ellent, amelyek így fogalmaznak, idézem: a pap emlékezzen rá, hogy a szent liturgia szolgálja, és a szent mise megünneplése közben nem szabad semmit sem hozzátennie, elvennie abból, vagy megváltoztatnia azon a saját tetszése szerint. Ezért szükséges tehát a papság és a hívek képzése. Meg kell ismerkednünk a liturgia történelmi, jogi, biblikus, patrisztikus vonatkozásaival, az isteni jog alkalmazásával, beleértve a keleti hagyományt is, a szentség keresztény fogalmától elindulva. Tehát a fegyelem szükséges volt, ez egy antropológiai igény, amely bizonyos értelemben kötődik a liturgikus joghoz, és ha nem teljesül, csorbát szenved az erkölcs és a kultusz is. A történelemben az erkölcsi hanyatlás mindig együtt jár az Isten tisztelet hanyatlásával. Robert Spemann így fogalmaz, idézem: minden eredendő, ősi norma az ember tevékenységében rituális jellegű, kétszeresen is az, mint a mindennapos cselekvés ritualizált formája, és mint a szent ritusok önálló megünneplése. Eddig az idézet. Valóban a liturgia normáinak való engedetlenség erkölcstelen, és arról árulkodik, hogy valakinek hamis a felfogása a szabadságról. Vagyis követi a mai közfelfogást, amely szerint az ember saját magát határozza meg, inkább a kreativitásnak és a teológiai elméleteknek engedelmeskedik. És ilyen módon a liturgikus szakértők részéről ellentmondásos az,
amikor arra hivatkoznak, hogy az ima törvénye határozza meg a hit törvényét, vagyis a törvény, amiben benne rejlik a fegyelem, az alázat és az engedelmesség is, amik manapság ugyancsak ritkaság számba mennek. Szükséges tehát mindezt előre bocsátanunk ahhoz, hogy megértsük, hogy miért nem tartják be a II. Vatikáni zsinat után a liturgikus jogot, és ennek vizsgálatához József Ratzinger volt a vezető, ugye, a későbbi 16. Benedek pápa. A liturgia lényegének kérdését Izrael tapasztalatában érhetjük tetten, ahogyan azt a kivonulás könyve elbeszéli. Itt a kultuszt úgy értik, mint olyas valamit, ami fentről érkezik, és amellyel szemben úgy állunk, mint a ma született gyermek. A liturgia annak a felfogása, annak a felfedezése, írja József Ratzinger a Liturgia szelleme című könyvében, amely 2002-ben jelent meg. Tehát a liturgia annak felfedezése, hogy bensünkben valóban gyermekek vagyunk, nyitottak vagyunk arra a nagyságra, amely előttünk áll, és az nem szűnik meg a felnőtt korral. A liturgia a remény jól meghatározott formája, amely megelőzi a valódi életet, bevezet a hiteles életbe, a szabadságba, az Istennel való közvetlen kapcsolatba és a kölcsönös teljes nyitottságba. Így jelenítheti meg a liturgia a mindennapos életünkben azokat a jeleket, amelyek a szabadság előjelei, amelyek megtörik a kényszereket és engedik, hogy az ég megmutatkozzon a földön. Eddig az idézet. Az Ószövetségben, amint ez Ratzinger bíboros finom egzegézissel megmutatja, a kultusznak önmagában van a mércéje. Egyedül az Istentől eredő kinyilatkoztatás ad szabályokat. Isten a törvény, és az erkölcs révén szövetséget köt Mózessel, amely a kultusz aprólékosan kidolgozott formájában lesz kézzel foghatóvá. Izrael megtanulja, hogy olyan módon imádja az Istent, amit ő maga akarja. Ennek az imádásnak a része a kultusz, a szűkebb értelemben vett liturgia, ám ehhez tartozik az is, hogy Isten akaratának megfelelően éljen az ember, ami az Isten imádatának elengedhetetlen része. A sínai hegyen kötött szövetségben a kultusz, a jog és az erkölcs, az etosz elválaszthatatlanul össze van kötve. Az emberi dolgok olyan szabályrendje, amely nem veszi tekintetben az Istent, kisebbé teszi az embert. Ezért a kultuszt és a jogot nem lehet tökéletesen külön választani. Minden egyes alkalommal, amikor Izrael vétkezik az igazi Isten tisztelettel szemben, és a bálványok, a világi hatalmasságok és értékek felé fordul, a szabadság is csorbát szenved. Szintén Ratzinger bíboros írja a Liturgia szelleme című könyvében. Továbbá, ha a kultuszt eszerint fogjuk fel, a maga teljességében és mélységében az jóval túlmutat a liturgikus cselekményen. Az ember akkor válik Isten dicsőségére, akkor világosodik meg, amikor úgy él, hogy Istenre emeli a tekintetét. Másrészről az is igaz, hogy a jog és az erkölcs nem kapcsolódik össze, ha nem gyökereznek a liturgiában, és nem innen merítik erejüket. Ez magyarázza meg, hogy az ember nem csinálhatja meg saját maga az Isten tiszteletét, csak a semmit markolja meg, ha Isten nem mutatja meg önmagát. Amikor Mózes azt mondja a fáraónak, azt sem tudjuk, hogyan fejezzük ki hódolatunkat az Úrnak, ezekben a szavaiban kifejeződik minden liturgia egyik alapvető elve. Tehát ha Isten nem mutatkozik meg, annak a sejtésnek alapján, amelyet lelke mélyén érez az ember, építhet természetesen oltárokat az ismeretlen Istennek. Törekedhet gondolkodásában iránta, keresheti őt tapogatózva. A valódi liturgia azt tételezi fel, hogy Isten válaszol, és megmutatja, hogyan kell őt imádnunk. És ebből valamiféle intézményi forma is következik.
nem indulhat ki a mi fantáziáinkból, a kreativitásunkból, mert akkor csak kiáltás maradna a sötétben, vagy egyszerűen csak önmagunk kijelentése. A liturgia feltételezi, hogy valami kézzelfoghatóval állunk szembe, ami megmutatkozik számunkra, és utat mutat létünk számára. Az Ószövetségben számos megdöbbentő tanúságát olvasok annak, hogy a kultusz nem önkényes dolog. A legdrámaibb módon mégis az aranyborjúról szóló rész szól erről a kérdésről. Az aranyborjú azt a tényt tárja elénk, hogy a jog és az etika nélkül a kultusz bálványimádássá válik. A saját magunk számára készített kép imádásává. Mózes azért van felháborodva, mivel úgy fordultak el a kinyilatkoztatott Istentől, hogy nem álltak át a bálványhoz. Látszatra minden rendben van, és talán a rituálé is az előírásoknak megfelelően folyik. Mégis a bálvány imádás csapdájába estek, leszállítják Istent a maguk szintjére, leszűkítik a láthatóság és érhetőség kategóriájára, és így a kultusz már nem felemelkedés ő hozzá, hanem Isten lecsökkentése a mi dimenzióinkra. Azt lehetne ezzel szemben felhozni, talán a megtestesülés nem az Isten leereszkedése volt? A különbség az, hogy az aranyborjú esetében a kezdeményezés

dolgokat állati formában mutatja meg. És a szent zenét is, hiszen profán módon énekeltek és táncoltak. Az isteni jog, a fegyelem, a szent zene és a művészet szabályait mellőző liturgikus szituációkkal kapcsolatban érdekes a Nagy Angol Tudós Bálványimádás története című könyve, érdemes ezt is elolvasni. És amikor azt látjuk, hogy szabályozzák azt, hogyan kell a II. Vatikáni zsinat előtt épült templomokat alkalmassá tenni az új liturgiára, felmerül bennünk a kérdés, vajon a templomoknak kell alkalmazkodniuk, vagy inkább a liturgiának kellene a régi terekhez alkalmazkodnia? És vajon lehet-e olyan új templomokat építeni, amelyek nem veszik figyelembe azokat a modelleket, amelyeket 2000 év keresztény művészet alakított ki? És ugyanezek elmondhatók a szent zene alkotásairól is. Hát joggal mondhatta tehát József Ratzinger, a későbbi 16. Benedek pápa a mai liturgiákról, hogy az nem más, mint üres tánc az aranyborjú körül, amely mi magunk vagyunk. És elismételte ezt 2005-ben is a keresztúton. 3 héttel később pedig pápává választották. És ez egy jel, kimondta már, meg vagyok győződve, hogy az egyház mai válságon nagy részt a liturgia összeomlásával van összefüggésben, amennyiben azt már néha úgy fogják fel, mintha nem volna fontos a számukra, hogy Isten létezik egyáltalán, beszél-e hozzánk és meghallgat-e minket. Ha azonban a liturgiában nem jelenik már meg a hit közössége, az egyház és történelme egyetemes egysége, az élő Krisztus misztériuma, akkor hol jelenik még meg az egyház spirituális lényegében? Akkor a közösség csak önmagát ünnepli, és ez nem éri meg a fáradtságot. Kedves Mária Rádió hallgatók, bevezetőképpen ennyi, de a következő műsorunkban még folytatjuk tovább, hogy mit jelent az, hogy engedetlenkedni a normáknak, és engedelmeskedünk a kreativitásnak, amelyek ugye a liturgia ellenére működnek. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, imára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, hát eddig tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra, nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztíts meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét. Te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne megrettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyott, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

0: Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi, mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzá tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által, Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben, és hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk elődbe, Uram. Hálát adva neked értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. A tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: vannak írva a madra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: őknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűnöket.

0: írva a mondra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: asztal.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

hamar szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közzétette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 1:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atyakönyv ismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burkászli Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe.

tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországban sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óvatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarus ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanya mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel,

0: és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
1: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Miriam Rádió hallgatóit a Felvidéki Beszélgetések című műsorunk keretén belül. Mai vendégem Lantos Borbély Katica, énekesnő. Köszöntjük tehát itt a rádió épületében, bár nem első alkalommal jár itt, de hogy megtiszteli ezt az adásunkat is az itt létével.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen! Kedves Katica! Úgy mutattalak be, hogy egy énekesnő, előadó művész vagy. Izgalmas belegondolni abba, hogy akinek a mindennapjaiban ott a zene, vajon mi lehetett az az első momentum, amikor megérintett téged, vagy amikor kapcsolatba kerültél, lehet, hogy még öntudatlanul is, de már szeretted, és szívedből szólt az ének. Ha visszaemlékszel a gyerekkorodra, a családodra, akkor kereshetjük ennek az eredetét már ekkor?
1: Mindenképp a kicsik koromra nyúlik vissza ez a zene szeretete és a művészet szeretete. Édesanyám nagyon sokat énekelt nekem, akár lefekvés előtt, vagy csak úgy, amikor főz, vagy bármit, amit csinált napközben. Egyébként ugyanez vonatkozik rám is, tehát most, hogy így belegondolok, felnőtt fejjel én is ezt csinálom, és...
0: Daloló jókedvel végzed a feladatokat.
1: A dolgomat, igen. Belegondolva, egyébként úgy az első momentumok, azok ilyen 3-4 éves koromban voltak, amikor is a szüleim vásároltak egy ilyen kicsike kis egyoktávos zongorát, és annyira belemerültem a zongora hangjába és a zenének a szeretetébe, hogy elkezdtem ismert ilyen meséknek, meg filmeknek a filmzenéjét elpötyögni a zongorán. És a
0: hallás után próbálgattam?
1: Hallás után, így 3-4 évesen, tehát most, hogyha vissza is gondolok, hát Eszterkém 4 éves, ilyen kicsike voltam, és így oda mentem minden másfél-két órába anyukámhoz, vagy apukámhoz, és akkor eldicsekedtem, hogy nézd csak, tudom, mit tudom, a vízipók, csodapók, vagy épp amit szerettem így a mesékből. Ez volt talán az első momentum, de aztán, mivel a szüleim nem voltak zenészek, és semmilyen zenei múlttal nem is rendelkeztek, ők annyira nem foglalkoztak azzal, hogy én talán zenész lehetek egyszer, tehát nem volt ez így sohasem téma, míg nem egyszer a harmadikos koromban, mikor egy verset kellett megtanulnunk, édesanyám, mikor hazamentem, édesanyám mondta, hogy hát én ezt tudom megzenésítve. A Távolból című versről van szó, és megtanította nekem énekelni, és attól a perctől kezdve, mikor én az iskolában elénekeltem a tanárnőnek, akkor körbevitt az egész iskolába, és mindenkinek el akarta ő dicsekedni, hogy ő neki az osztályában milyen tehetséges kislány van, és valójában itt indult szerintem, mert egy-két napon belül a zenetanár is, aki ugye a zenét tanította az alapiskolában, felkereste a szüleimet, hogy mindenképp próbáljanak beíratni valamilyen zeneiskolába, akár zongora, ének, tehát tényleg tehetséges voltam ebből a szempontból így több téren, és hát valójában itt kezdődött ez az egész, hogy aztán a szüleim is felfigyeltek arra, hogy esetleg a hangommal majd egyszer többre vihetem, vagy embereknek örömet okozhatok. Úgyhogy talán itt kezdődött mindez.
0: Mik voltak azok az első olyan élmények, amik a nyilvánosság előtt történhettek? Említetted, hogy milyen fontos, hogy a szülőfaludban ez hova is helyezhető? Honnan származol?
1: Igen, Tardoskedről származom, ez érsekújvári járásban található, egyébként Szlovákia egyik legnagyobb faluja.
0: Szívesen hallgattak a falubeliek is? Voltak ilyen rendezvények, amikre visszagondolva?
1: Igen. Valójában a falumbeliek, igen, az énekhangomról, vagy az éneklésről ismernek, ugyanis 12 éves koromban elkezdtem kántorkodni, és attól kezdve, ugye, mivel vallásos faluról beszélgetünk, tehát a falu apraja nagyja összegyűlt vasárnap és ünnepnapokon a templomban, úgyhogy tényleg engem nagyon-nagyon sokan megismertek már
0: 12
1: akkor.
0: 12 évesen, tinédzser, fiatal kamaszként?
1: Igen. Akkor, mikor 12 éves voltam, akkor a templomunkat épp renoválták, építették, teljes felújítás alatt volt, és emlékszem, hogy a szentmisék egy más helyszínen zajlottak, reggel 6-kor, vagy így ilyen 6:30-re emlékszem, tehát még iskola előtt én reggel mentem szentmisére, és először csak segítkeztem az atyának, aztán felolvastam, tehát folyamatosan jött ez a dolog, és utána úgy szomorú voltam, hogy a szentmiséken nincs éneklés. Ugye csak ilyen nagyon csendes szentmisék voltak, ima, és akkor tényleg...
0: Te, aki megszoktad, hogy mindig dalra fakadsz, akkor pont ott nem, ahol szeretheted a jó Istent.
1: Igen, és ekkor én nekem már volt otthon egy zongorám is, amit karácsonyra a Jézuska hozott, és nagyon örültem neki. Úgyhogy én otthon már kezdtem ezeket a egyébként bőti időszaki dalokat otthon gyakorolni, és egyik nap odaálltam Lénár Károly atya elé, aki a falunk papja volt, és mondtam neki, hogy atya, én begyakoroltam 3 éneket, és nagyon szívesen játszanák a szentmisén. Nagyon, nagyon örült, és mindenben támogatott attól a pillanattól kezdve, és valójában a bőti időszakban, 12 éves koromban elkezdődött egy ilyen folyamat, és ez végig kísért, és máig végig kíséri az egész életemet, ez a kántorkodás, a sok-sok emberrel való megismerkedés. Nagyon sokat mentem zarándok helyekre, ahol szintén nem csak mint zarándok voltam jelen, hanem tényleg szolgálatot is végeztem, énekeltem, orgonálhattam, bérmálkozásokon, papszentelésen, nagyon-nagyon sok ilyen eseményen részt vehettem, és mai napig a szívemben hordom ezeket a ünnepi alkalmakat.
0: A munkásságot könnyű zenei része mellett, tehát az egyházzene még mindig helyet kap?
1: Az egyházzene most már sajnos kevésbé, ugye 3 gyermekes édesanya vagyok, és amikor szépen sorba születtek a gyermekek, akkor azért már nem tudtam úgy szolgálatot vállalni, de azért egy-egy alkalommal, amikor például hazalátogatok Tardoskedre, akkor mindig igyekszem megbeszélni az ottani kántorokkal, hogyha csak egy mód van rá, vagy lehetőségem van, akkor szívesen odaülök az orgona mögé, és énekelek. Mostanában így az utóbbi időben esküvőket, illetve ilyen nagyobb egyházi eseményeket szoktam csak vállalni, mert a gyermekek és a más elfoglaltság, vagy a forjú és az egyéb munkásságom mellett sajnos már nem tudom azt vállalni, hogy akár minden napot legyek a szentmisén.
0: A jelenlegi lakhelyed még mindig azonos egyházközösséghez köt?
1: Hát? Nem. Amióta férjhez mentem, azóta Komáromban élünk, Magyarországon.
0: A családodról mesélted azt, hogy van egy lányod, utaltál rá?
1: Igen, 3 kislányom van. Viktória, igen, Viktória, ő egyébként decemberi, Viktória is, és Eszterke is. Viktória most decemberben lesz 9, a legkisebb Eszterke decemberben lesz 4, és Johannám, ő pedig nyári, ő idén volt 7 éves.
0: A lányokkal mennyire van alkalmad énekelni? Mondtad, hogy a te fiatal korodban nem kellett az alkalmat keresni. Ők mennyire szívesen teszik ugyanezt?
1: Hát úgy mondhatom, hogy szegények már ebben nőttek föl, ugyanis már amikor a pocakomban hordtam őket, akkor is rengeteget zenéltem, és hála Istennek, hogy megadatott nekem az a kegyelem, hogy várandósan is nagyon sokat koncertezhettem és énekelhettem. Tehát utolsó pillanatig úgy kell elképzelni, hogy még egy pénteki este koncerteztem Ógyallán, és másnap szombaton megszületett Johanna. Tehát annyira tényleg az utolsó pillanatig velem voltak. Illetve miután megszülettek, akkor is, amikor már jöttek a felkérések, akkor vittem őket magammal. Úgyhogy ők teljes mértékben ebben a zenei világban, a zenei életben benne vannak, és azt mondhatom, hogy nagyon toleránsak, nagyon ügyesek.
0: Szívesen énekelnek veled együtt?
1: Szívesen énekelnének már most velem a színpadon, de egyébként otthon is gyakran énekelünk. Viktória nagyon szeret táncolni, Johanna inkább ő az a sportosabb típus, ő inkább ilyen gimnasztika, torna, vagy mondjuk a balett az nagyon érdekli. Eszterke, ő meg minden, amit a két nagy testvér, úgyhogy mindegyik egy kicsit úgy látom, hogy muzikális, de talán mind a három más-más irányzatban.
0: Mesélnél arról, hogy a te életednek a zeneterén melyek voltak azok a színterek, amik meghatározták, vagy esetleg új irányba fordították a zenédet?
1: Az egyik meghatározó pont az életemben az a gimnáziumi éveimre vezethető vissza, ahol találkoztam Mennyhárt Józseffel, aki egyébként az osztályfőnököm volt a gimis éveim alatt, és az utolsó éven, amikor ő ott volt, akkor egy ballagás keretén belül összeültünk, hogy a ballagási programba egy kicsit színesebbé tegyük a programot, énekeljünk. És amikor ez a program, ez a műsor összejött, akkor annyira nagy sikere lett ezeknek a daloknak, vagy ezeknek a, úgy mondhatom, megzenésített verseknek, mert József Attila megzenésített verseket adtunk elő, hogy akkora nagy sikere lett, hogy úgy döntöttük, hogy ezt nem hagyjuk abba, és folytatjuk.
0: Ez egy osztályprodukció volt, vagy aktívan részt vett az osztályfőnök is benne?
1: Ez egy osztályprodukció volt, verset is szavaltunk, és más énekeket is énekeltünk, de konkrétan két verset csak a Dodi és Jó Magam énekeltünk, és ennek lett nagy sikere.
0: Ez hol történt? Hol végezted a középiskolás tanulmányaidat?
1: A gimnáziumi éveim azok Galántára, a magángimnáziumba vezetnek vissza. Ide jártam először a 8 osztályos gimnáziumban, majd pedig tehát tovább folytattam ott a tanulmányaimat a magángimnáziumban.
0: Tehát sokat merítettél, mondhatni azt is, hogy a felvidék különböző helyszínein már fiatalkorodban is az adott hallgatóságtól, legyenek azok a diáktársaid, vagy az otthoniak, a földiek, a szülőfaludban, amikor úgy érezted, hogy a zenei tanulmányokra szeretnél összpontosítani, az merre vitt téged?
1: Ugye, ahogy említettem, hogy a gimnáziumi éveimben, tehát ilyen 15 éves voltam, 16. évenben voltam, amikor Mennyhárt Józseffel megalapítottuk a Kicsi Hang verséneklő együttest. Idén egyébként 20 évesek vagyunk.
0: Isten éltessen benneteket!
1: Köszönjük szépen! Rengeteg megzenésített vers született. Ugye ezek javában magyar nyelvűek, a legszebb magyar verseket próbáltuk megzenésíteni, és azt hiszem, hogy ez sikerült is, több hanghordozó és több koncert van mögöttem a Kicsi Hanggal, rengeteg. Tehát azt mondhatom, hogy bejártam egész Felvidéket, Magyarországon is rengeteget koncerteztünk, de nagyon-nagyon sokat adtak nekem ezek a kicsi hangos évek, sok-sok tapasztalatot, és abban erősített meg, hogy én a gimnázium után mindenképp zenével szeretnék foglalkozni.
0: Ez már a középiskola alatt jártatok a Kicsi Hanggal?
1: Igen, a középiskolás éveim alatt nagyon sokszor az igazgató úrnak köszönhetően pénteki napokon hiányoztam is az órákról, mivel már akkor gyerekeknek zenéltünk délelőttönként. Ugyan nagyon hálás vagyok az igazgató úrnak, hogy akkor egy-egy alkalommal elengedett, vagy korábban, vagy teljesen a napot.
0: Nemes ügyben képviseltétek az iskolát, és talán a hírnevét is itt is gyarapítottátok.
1: Igen, nagyon sokat köszönhetünk ennek a galántai gimnáziumnak, hogy így megtalálhattuk egymást. És ugye ez által bennem megérett az a gondolat, hogy én zenével szeretnék foglalkozni, és mindenképp a gimnáziumi éveim után úgy gondoltam, hogy tanulni szeretném a zenét, ezért elmentem felvételizni először a színművészetire, Pozsonyba, de ott nem vettek föl, és úgy gondoltam, hogy akkor is megmutatom, és akkor is zenével fogok foglalkozni, még hogyha ott nem is nyertem eredményt. Beiratkoztam, illetve felvételizni elmentem a egyházi konzervatóriumba Pozsonyban, és itt hangsúlyt fektetek ismét arra, hogy egyházi konzervatórium, mert ugye nagyon sokan tudják, hogy van az állami konzervatórium Pozsonyban, ami nagyon jó és nagyon nagy múltra tekint vissza, és van az egyházi konzervatórium, ahova én bejelentkeztem, és nagyon-nagyon hálás vagyok az egész közösségnek, a tanári karnak, a tanárnőmnek, akire most is nagyon nagyon felnézek, hogy mind a mellett, hogy a tehetségemet ápolták és csiszolták, mind a mellett egyházi nevelést is kaptam, és rengeteget mentünk együtt lelki gyakorlatokra, összekovácsolódott az osztály, az egész iskola, olyan voltunk, mint egy nagy család, és valójában ebben a családban találkoztam Milánnal, aki a For You együttes szintén oszlopos tagja, és valójában a konzervatóriumi éveim alatt alakult meg a For You ének együttes, és valójában a For You lett az életemnek az egyik legfontosabb része, természetesen a családon kívül, és ez az, ami most engem kiteljesít.
0: Akkoriban az egyházi konzervatórium révén feltételeznénk, hogy az egyházzene és a kántorkodás lehetett az, ami főként fejleszteni tudtatok. A For You milyen irányvonalat követ?
1: A kezdetekben úgy indult az egész, hogy templomokban, szintén esküvőkön kezdtünk el zenélni, tehát teljesen az egyházi vonalat képviseltük a kapella stílusban, tehát hangszerek nélkül, bár volt egy-egy alkalom, ahol gitárt vettünk elő, vagy a zongorát hívtuk segítségül természetesen, de...
0: Egy duó hangzás volt ez?
1: Nem, tehát öten vagyunk, és azért is öten, hogy mind a négy hangszín, tehát a tenor, szoprán, alt és a basszus megkapja a helyet, illetve van egy beatbox, ami a dobokat, tehát ilyen szájdob, úgy nevezzük, és már most az elmúlt 3-4 évben inkább a pop vonalat vettük fel, tehát a világi zene kapott nagyobb teret.
0: Tehát még a szájdobhoz annyit megemlítenék, hogy nem egy hangszerről van szó, hanem egy különleges technika, vagy módszer.
1: Igen. A Emil, úgy hívják a beatboxosunkat, ő a teljes mértékben csak a száját, a mindenféle
0: hang kis... Hang és beszédképző szerveit használja.
1: Így van. Úgyhogy ez a beatbox, és természetesen mind a mellett, hogy mi a világzenére hajlottunk, és jobban elmentünk ebbe a poppos stílusba, nagyon nagy teret és helyet kap az egyházi vonal is, ugyanis mindannyian vallásosak vagyunk, vallásos családból származunk, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos továbbra is.

0: Bemutatnád az együttes tagjait név szerint? Vélhetően mondtad, hogy családias közeg, baráti szálak is fűznek titeket egymáshoz.
1: Igen, kezdeném Milánnal, akivel a legrégebben ismerjük egymást, míg a konzervatóriumi évekre megyek vissza, egyébként a karnagyom volt, pedig csak 2 év választ el bennünket. Ő 4 gyermekes családapa, Pozsonyban élnek, és egyébként szintén nagyon fiatal korától kántorkodik Pozsonyban, a mai napig egyébként nagyon sokat segített a pozsonyi egyházközségben, akár a karantén időszak alatt, vagy most is, amikor csak teheti, akkor ő ott van, és továbbra is foglalkozik kántorkodással is a fórió mellett. A női tagot szeretném bemutatni, Nika Barlákova, ő egyébként messziről van, egész Spišské Hanušovce, magyarul Hanusfalváról, de Magas Tátra már látszik ott a háttérben, hogyha egy-egy képet föltett az internetre a családi közegből, és teljesen szlovák anyanyelvű, de azáltal, hogy bekerült a forjúba, és a forjúba a magyar vonalat is képviseltetem, ezért nagyon ügyesen megtanulta a magyar dalokat, nagyon szépen énekel, és nagyon-nagyon ügyesen alkalmazkodik, hogyha magyar közegben vagyunk. Egyébként ő is az egyházi konzervatóriumba jár, ugyanis ő 15 évvel fiatalabb nálunk, úgyhogy őt később találtuk meg, ő lenne a Nika. Aztán Andrej, ő a együttesben a basszus, a legmélyebb hang, Andrej Mann, neki 2 csodás kisfia van, és Pozsonyban él, illetve őt úgy találtuk meg, hogy a pozsonyi filharmóniában az énekkarban, illetve a pozsonyi színház, nemzeti színházban énekelt a kórusban, és valahogy így barátokon keresztül eljutott hozzánk, hogy nagyon szép és mély hangja van, és belepasszolna ebbe a forjú ötösbe, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen egyedi hang is képviseli a forjút, mint a Andrejnak a basszus hangja. És az együttes valójában 5. tagja, akit már mondtam, Emil Smoliga, ő is egy szlovák nyelvű fiú, aki szintén Pozsonyban él, egyelőre még nincs családja, de már tervezik, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül nekik. Emil mindamellett, hogy ugye beatboxol és énekel az együttesben, ő hangmesteri végzettséget végzett a főiskolán, és nagyon-nagyon sok felkérést kap, ilyen rádió, szignált, dzsingeleket felénekelni, illetve stúdióban elkészíteni, valamint filmzenéket komponál, tehát vannak filmek, amelyben az ő zenéje hallatszik.
0: Az együttes tagjaiban tehát közös valahol az a helyszín, és talán még inkább azon belül az a hit, amit ott az egyházi konzervatóriumban kaptatok, és a mai napig is erősít benneteket. Mik azok az olyan lelki alkalmak, amik segítik a fellépéseket? Vagy utaltál helyszínekre is, hogy volt már lehetőségetek hívő közönség előtt is énekelni?
1: Mindig nagy öröm számunkra, hogyha felkérést kapunk akár adventi időszakba, templomokba. Az a hangulat, a templomi közösség, a közeg leírhatatlan, tehát nagyon szeretünk mi karácsonyi vásárokon és kultúrházakban is zenélni, az is egy más közeg, más megközelítés, de például a templomi koncertek kimondottan ebben az adventi időszakban nagyon sokat adtak nekünk, hogy hangolódjunk már, készülődjünk a karácsonyra, és mindig is nagyon megtisztelő volt, hogyha egy lelki atya vagy egy közösség meghívott bennünket, illetve a nyári időszakban például az Egerszalóki ifjúsági találkozón már nem egyszer volt jelen a forjú, és azok óriási élményt jelentenek, amikor egy hatalmas közönség előtt, hívő emberek előtt zenélhetünk, akár popdalokat is, vagy bármilyen világi dalokat is, és nagy-nagy szeretettel fogadták, énekelték, volt, hogy felálltak, és ott a fűn táncoltak, énekeltek, tehát annyira nyitott ezek a fiatal közösségek, hogy mindig nagy örömmel megyünk.
0: Isten dicsérete nem stílusfüggő tehát, hanem a szívszava kell, hogy érződjön benne. Katica, említetted még azt, hogy az ifjúsággal való közös munkád is milyen fontos. Hogy ezek az élmények, amik visszaköszönnek, de talán a múltadban volt ez még intenzívebb, amikor a cserkészeten belül is a keresztény hitedet meg tudtad élni és vezetni a fiatal gyermekeket.
1: Igen, valójában a cserkészet 15 éves koromban talált meg, és rengeteget köszönhetek ennek a közösségnek, akár csak a Tardos Keddinek, ahova tartoztam sok évig, a 60-as számú Sík Sándor cserkész csapatban, illetve az egész Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségnek, ugyanis megtanított gyerekekkel foglalkozni, mert úgy kezdtem a pályafutásomat, azt mondhatom, hogy 12 csodálatos kislányt kaptam, mi voltunk a Mókus Őrs, és minden héten foglalkozások voltak, őrsi összejövetelek, és hát valójában 15 éves koromban lettem tanár. Tanár, példakép azoknak a gyermekeknek, akik már szintén felnőttek azóta, a példaképe voltam, motiváltam őket, nagyon szerettük egymást, és a mai napig nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a gyermekekkel, és természetesen az egész Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségen belül a sok-sok ismerőssel, akikkel együtt voltam táborban, együtt táboroztunk csapatokkal, ez egy hatalmas erő, egy hatalmas közösség, akik nagyon-nagyon összetartanak.
0: Hogyan tudta ez a hitéletedet is formálni? Mennyire tudtatok közös imádságokban, vagy az énekben, akár énekelt imában is egybe kapcsolódni?
1: Igen, a cserkészet ugye 10 cserkész törvénynek csak az egyik legfontosabbja, hogy hazádnak, embertársadnak és istenednek tégy. Az Isten, a haza és az embertárs szeretete az első helyen áll a cserkészetben is, és visszatekintve ezekre az évekre, minden egyes táborban volt lelkészünk, lelkiatya, akik egyébként lehet, hogy nem voltak cserkészek, de voltak olyanok is, akik szintén cserkészek voltak, hogy hatalmas motiváció volt számunkra, hogy egy lelkész, egy pap is cserkész, és ott van velünk 10 napon keresztül a táborban és a sátorban alszik, ő is, ahogy mi. Nekünk ez hatalmas ilyen megerősítés volt abban, hogy jó az, amit csinálunk. Mindig voltak lelki beszélgetések, szentmisék. Aztán például most, ami most van, tehát, hogy most felnőtt fejjel, anyaként, szülőként is tartozhatok ugyanebbe a csoportba, ez egy hatalmas erő, ugyanis a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségen belül pár évvel ezelőtt, konkrétan 10 évvel ezelőtt alakult egy családos cserkészet, ahol azok a cserkészek vannak, azoknak a cserkészeknek a csoportja találkozik, akik már felnőttek, családjuk van, gyermekük van, és minden évben igyekszünk legalább 3-szor találkozni, van egy tavaszi tanyázás, egy nyári tábor, és általában van egy ilyen adventváró kis találkozás, ami sajnos idén mindegyik elmaradt, tehát sem a tanyázás, sem a tábor nem valósult meg, és szerintem az adventi készülődés sem tudjuk megvalósítani, de nagyon-nagyon jól esik az, hogy amikor már felnősz, amikor már úgymond kinőttél a cserkész éveidből, akkor is van egy közösség, és tartozhatsz ebbe a közösségbe, ami hatalmas erő.
0: Talán kinőni nem is lehet belőle, hanem inkább egy új szemléletet vagy új feladatkört megtalálni benne. Talán csak aktív meg passzív cserkész van, de az ember az élete végéig az marad, és nagyszerű, hogy most is megadatott az a közeg, itt Komárom környékben is, innen is be tudsz kapcsolódni a közös mozgalmakba.
1: Igen, nagyon sokat egyébként segítek most is a Tardos Keddi csapatnak, és kapcsolatban vagyunk, tehát nem tudok járni őrsi összejövetelekre, és nem tudok járni mindegyik csapatakcióra, de nagyon-nagyon igyekszek sokszor ott lenni, sokszor kapcsolatban lépni velük, és a csapatparancsnokkal kapcsolatban vagyok, hogyha tanácsra van szüksége, akkor mindig megkeresnek, nagyon örülök neki, illetve még a cserkészetnek köszönhetem azt, hogy megtaláltam a férjemet, ugyanis 2008-ban volt egy olyan lehetőség, hogy a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségből egy személy elutazhatott Amerikába, az amerikai magyar cserkészekhez Fillmore-ba, és én voltam az, akit kiválasztottak, és én voltam akkor, aki kiutazhatott Amerikába, és hát isteni gondviselésnek köszönhetően a férjem is épp akkor volt ott, ő meg magyarországi, Szászhalombattai, de épp Amerikában tanult, és szintén segítkezett a Fillmore-i cserkésztáborba, és hát ott, ha nem is szerelem első látásra, de minden ott kezdődött, és valójában 2 évre rá már férj és feleség voltunk.

0: Mi az a munka, ami most leginkább leköt téged, amiben a férjednek a támogatását leginkább igénybe veszed? Miben tevékenykedsz most?
1: Legnagyobb munkálatok most a For You körül vannak, az énekegyüttes körül, ugyanis készültünk a koncertekre, új repertoárt tanultunk be, illetve a napokban kiadtuk a karácsonyi lemezünket, melyen már augusztus óta dolgoztunk, bízva abba, hogy decemberben majd sokat koncertezünk, és sok-sok emberhez eljuthatunk. Sajnos ez idén nem fog megvalósulni, de legalább a karácsonyi lemezünk által szeretnénk eljutni családokba, elvinni oda a karácsonyi hangulatot, és az adventi időszakban, hogy egy kicsit már az emberek készüljenek, ráhangolódjanak az egyik legszebb ünnepre, a lemezünk által, a dallamok által egy kicsit már belopjuk az emberek szívébe magunkat.
0: Mesélnél a lemez készületi munkálatairól? Tehát most a világjárvány miatt valószínűleg nem volt olyan egyszerű kivitelezni, és nem vagytok még csak egy városon belül se 5 embert összehangolni, meg eleve izgalmas az, hogy nálatok vajon a bemutatáson kívül mégis ki milyen részt vállal, és konkrétan ennél a karácsonyi lemeznél hogy történt?
1: Ahogy említettem, már augusztusban elkezdtük ezeket a munkálatokat, tehát ez úgy néz ki valójában, hogy összeül a csapat, megbeszéljük, hogy akkor idén tényleg akkor kiadunk egy karácsonyi lemezt, mert egyébként ez már érlelődik bennünk egy ideje, hogy legyen karácsonyi lemez, mert már kiforrott egy lemeznyi anyag.
0: És valahol az ünneptisztelete is benne van? Tehát, hogy mind vallásos lelkületűek vagytok?
1: Mi minden egyes megnyilvánulásunkban, akár a lemezeket, ha nézzük vissza az előzőeket, vagy ezt a karácsonyit, mindig is nyíltan beszélünk arról, és nyíltak vagyunk afelé, hogy mi hívő emberek vagyunk, és ez nem titok. Bárhol is vagyunk a világban, vagy bárhol adunk interjút, vagy bárki kérdezi tőlünk, akkor ezt mi nyíltan vállaljuk, és a lemezeinken is mindig megtalálható egy-egy olyan dal, ami a valláshoz köthető, vagy egy kicsit ráhangol erre a vallási vonalra.
0: A karácsonyi lemezetek készületéről mondtad azt, hogy a döntés után rengeteg munka várt benneteket.
1: Igen, ugye a járványra való tekintette azért nagyon nehézkes volt az, hogy mindig tudjunk találkozni. Például visszamegyek egy kicsit az időben, márciusban, mikor ugye kijött a rendelet, hogy határzár, akkor azért a For You nagyon megérezte, ugyanis jó magam Magyarországon élek, és a többiek Szlovákiában, tehát mi valójában 2 hónapig nem találkoztunk személyesen, csak is az interneten keresztül tudtunk kapcsolatban lenni, de még ez alatt az idő alatt is próbáltunk dolgozni, és próbáltunk olyan dolgokhoz nyúlni, amivel az embereknek megmaradunk a tudatában, a köztudatban maradunk, és tudtunk karantén videókat kiadni. És aztán, amikor a határ megnyílt, és már valamilyen módon én át tudtam jutni, akkor nagy erőkkel elkezdtük ezt a karácsonyi lemezt. Talán ezért is volt az, hogy már a nyári időszakban elkezdtük, mert féltünk attól, hogy esetleg ismét ősszel vagy valamikor bekövetkezhet ugyanez a szituáció, hogy lezárják a határt, és mindenképp szerettük volna, hogyha ez szeptemberig elkészül. Hát nem készült el szeptemberig, azt be kell vallanom, hogy az utolsó pillanatig, tehát november első 2 hetében még 1000-rel dolgoztunk az utolsó dalokon, de elkészült, és itt van, és hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ez így megadathatott, és időben elkészülhetett. Nyáron azon túl, hogy kiválasztottuk a repertoárt, hogy mi is lesz rajta, ugye ezeket a dalokat át kellett dolgoznunk a kapella stílusra. Vagyis, hogy ne legyenek benne hangszerek, tehát nem elég az, hogy még ki is válasszuk a dalt, nekünk ezt át kell dolgozni erre az 5 hangra, hogy ez aztán úgy szóljon, hogy a közönség azt megkedvelje, megszeresse, illetve, hogy ez majd a későbbiekben akár a koncerteken is énekelhető legyen.
0: A hallgatóknak milyen lehetőségük van arra, hogy ízelítőt kaphassanak belőle, vagy akár hozzájussanak a lemezhez?
1: A lemezhez nálunk hozzájuthatnak, vagy egyéb nagyobb ilyen könyvesboltokban megtalálható, de egyébként az interneten, hogyha beírják a hallgatók, hogy For You, a Cappella, akár a bármelyik internetes oldalra, tehát ezeken mind megtalálhatóak vagyunk, és ízelítők is vannak ebből a lemezből. Annyit árulhatok el, vagy annyit mondhatok el, hogy megtalálható rajta egy nagyon szép magyar dal is, melynek videóklipje is készült, és a magyar közösség nagyon-nagyon összefogott, és nagyon-nagyon mögöttünk áll, ugyanis pár nap alatt több ezer a nézettsége ennek a dalnak. Talán üzenete is van, hogy egy magyar dal található ezen a lemezen, hogy a szlovák és a magyar közösség együtt tud dolgozni, és a mi esetünkben, a mi csapatunkban is ez így van, hogy az, hogy négy szlovák tag, és jó magam a felvidéki kislány, vagy felvidéki lány vagyok, tudjuk vinni a magyar vonalat, és tudunk szólni a magyar közösséghez, a magyar hallgatókhoz, a magyar, úgy mondhatom, rajongókhoz is, és ez egy nagyon-nagyon nagy különlegessége a For You-nak, hogy úgy mondhatom, hogy ilyen nemzetközi szinten tud megjelenni.
0: A négy szlovák nyelvű tag tehát nem is ért magyarul?
1: Nem.
0: Ez azt jelenti, hogy te intenzíven fordítasz például, amikor magyar nyelvű dalszövegekkel foglalkoztok.
1: Igen, igen, igen. A mindegyik lemezünkön van egy-egy magyar, és úgy alakul, vagy úgy szoktuk ezt csinálni, hogy felolvassuk, aztán leírom nekik fonetikusan, lefordítjuk, többször meghallgatjuk az eredetit, akár feléneklem nekik mobilra, mert például ezen a lemezen, ebben a magyar dalban ők is szólóznak. Tehát nem csak vokáloznak, nem csak egy ó vagy á hang, vagy egy pam-pam-pam hangzik el az ő szájukból, hanem konkrétan ők is éneklik a refrént, illetve egy-egy verszakban kiveszik a részüket, és szerintem ez másképp nem működhetett volna ilyen szépen. Elmondhatom, hogy tényleg nagyon igyekeztek, és ügyesen vették az akadályokat. Nem működhetne csak úgy, hogy gyakoroljuk, olvassuk, hallgatjuk, és működött, így működik nálunk.
0: Ha a fellépések előtt, vagy egy-egy feladat előtt esetleg együtt is imádkoztok, talán nem is számít igazán, de ez milyen nyelven történik?
1: Konkrétan a koncertek előtt imádkozni nem szoktunk, de jó magam mindig egy kicsit elvonulok, és pár perccel a koncert előtt szeretek úgy lenyugodni, meg nyugodni, és már csak arra összpontosítani, hogy mi vár rám, és tényleg egy kicsit úgy magamba azt kérni a Jóistentől, hogy legyen minden sikeres, Isten legnagyobb dicsőségére. Megyek most fel a színpadra, és tényleg, amit ott produkálunk, az nem csak az embereknek tetszen, hanem tényleg magának a jó Istennek is.
0: De a hozzáállásotokban valószínűleg együttesen érződik és tükröződik, hogy mi az, ami a sikereteket segíti. És ezt kívánjuk a továbbiakban is nektek, illetve a családjaitoknak és azoknak a közösségeknek, akik hallgatják a zenéteket, az énekedet, hogy a szűzanya oltalmazza őket, segítse őket akár most a járványhelyzetben is, és tudjatok egy kis megbékélést is hozni az adventi időszaknak a készületét, segíthesse a zenétek is, és ez a fajta lelki összekapcsolódás, hogy ez a közös rezonancia, ez legyen egy készület majd a karácsonyi ünnepkörhöz.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi. Csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életébe elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát mennyek országában, a szépen jól nevel gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, az szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korabeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzkönyvet beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én, édesapám még 18-an voltak, első unoka testvérek. Hát azok mindegy utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennap ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztassuk, menj el, 3-4 nap, beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztos, hogy jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csit, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel, hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ott a nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedj el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, biztos, hogy nem fognak nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem? Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónő, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a igen, gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét. Hát egyedül hamarabb oda menni, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikrobuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondja, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket. A gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi Hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, égle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képen, hogy hát milyen mikágeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de úgy mondjam, na, aki kezd itt megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előtte és utána megmagyarázom, hogy hova is menjünk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát így végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajban vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Súgy eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul azt, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen.

szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Az Úr küldött engem hozzátok, hogy elmondjam fületek hallatára mindezeket az igéket. Izaiás próféta nem önmagát képviseli, nem a saját bölcsességét akarja csillogtatni. Tudja magáról, hogy Isten küldötte.

akinek nem az a feladata, hogy azt mondja, amit az emberek hallani szeretnének, hanem azt, amit az Úr akar üzenném. Ez sokszor vigasztalás, néha bátorítás, máskor azonban figyelmeztetés, vagy pedig megtérésre hívás. Ezékiás király története egyértelmű bizonyíték arra, hogy milyen könnyen elvakít bennünket a siker. Az Úr gazdagságot és tekintét adott neki. Meggyógyítottam. Meghosszabbította az életét. Megszabadította a népét. A király azonban mindazzal, amit Istentől ajándékul kapott, a saját dicsőségét akarta növelni. Büszkén mutogatta egész kincstárát Babilon követeinek. Az Úr azért küldte el Izaiást, hogy felébressze őt. Hiszen ő sohasem nézi közömbösen, amikor a gyermekei rossz útra térnek. Mivel szeret, ezért szól. Néha akár egészen keményen is. A te életedbe is küld embereket. Egy lelki pásztort, egy jó barátot, vagy akár a házastársadat. Lehet, hogy sokszor nem azt mondják, amit hallani szeretnél, sokkal inkább azt, amire szükséged van. Vajon meghallgatod őket? Tudsz szólni általuk az Úr hozzád? Észreveszed bennük Isten küldöttjét? Amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez a felhívás ma neked is szól. Téged is megtérésre hív. Elgondolkodhatsz azon, vajon mit tehetnél annak érdekében, hogy elérhető légy az Úr számára. Hogy meghalld az ő szavát, bárkin keresztül is érkezne az.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyeli üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Ámen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Ámen.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe. Küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat!
1: Hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Várjál, kicsit szerkesszük meg. Most vezess te egyet.
1: Jó.
0: Na, akkor kezdette.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
0: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
1: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Újjongjatok az Úrnak, minden földek, szolgáljatok az Úrnak örvendezve, járuljatok színe elé vidám ének szóval.
0: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, övéi vagyunk, házanépe és legelőjének nyája.
0: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Őt magasztalva lépjetek be kapuján, énekelve vonuljatok hajlékába. Adjatok hálát neki, és áldjátok nevét, mert valóban jó az Úr, szeretete megmarad örökké, és hűsége nemzedékről nemzedékre.
0: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyíl, lövel, minden rossz álom tűnjön el.
0: Az éjj rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűn éjjében szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
1: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
0: Dicséret áldja az Atyát, és vele egy szülött fiát, s a lelket a vígasztalót, most és örök időkön át. Amen.
1: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom.
0: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
1: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem ígéidben.
0: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
1: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem.
0: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
1: Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
0: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
0: Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget.
1: Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál.
0: Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét.
1: Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem.
0: Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet.
1: Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít.
0: Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad.
1: Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, És mi egyezik meg parancsaiddal?
0: Őt küld el szent egedből, fölséges trónod helyéről.
1: Hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted.
0: Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltam vezett tetteimben, és megőriz hatalmával.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék.
1: Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Magasztaljátok őt, minden nemzetek!
0: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr hűsége örökké megmarad.
0: Zúgolódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Örökségem az élők hunában.
0: Te vagy az én menedékem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Krisztus megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok, hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyeresség. Áldott az Úr, atyáink Istene! Mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
0: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által.
0: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
0: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
0: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani. Mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
0: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
0: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Krisztus megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok, hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
0: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk!
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására szenteld meg szívünket.
0: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
1: Máriát szabadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat.
0: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
1: A kereszt mellett álló Máriát erősítetted, fiat feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közben járására enyhítsd meg próbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdítsd meg.
0: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Miután az ember meghalt egy tengerparton, találta magát Istennel az oldalán, aki így szólt. Látod ezeket a lábnyomokat? Mutatott a homokba. Ezek a tieid, ahogy jártad az utad. És kié a másik lábnyom, mely az enyém mellett halad? Kérdezte az ember. Azok az enyémek, felelte Isten. Az ember megnézte a nyomokat, s észrevette, hogy néhol a lábnyomok csak egyedül haladnak tovább. Megkérdezte Istent, mit jelent ez? Azok a nehéz időket jelzik. Miért hagytál el engem ilyenkor? Kérdezte csalódottan az ember. Nem hagytalak el, mosolygott rá Isten. Olyankor a karjaimban vittelek tovább. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel, örömmel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit a mai szombat reggelen is. Napindítunk kezdetén. Ma egy kicsit más ütemben fog zajlani ez a reggel. Néhány gondolatot, tapasztalatot szeretnék megosztani önökkel, bízva abban, hogy segítség lesz a mai napra, de akár az egész életre. Egy nagyon velős, rövid kis történetet osztottam meg így a napindító elején a kedves hallgatókkal. Tettem ezt annak tudatában, hogy néha elfelejtjük azokat a lábnyomokat, melyek kísérik a mi életünket. Látjuk a nehéz időket, de nem látjuk Istennek a lábnyomát. Sétálunk a hóban, a mi lábnyomunk megmarad, és feltesszük a kérdést, Uram, hol van a te lábnyomod? És akkor azt mondja ő erre, hogy a karjaimban vagy. Igen, kedves hallgatók, ma reggel is a Jóisten a karjaiba vesz bennünket, átülel, úgy, ahogy éppen vagyunk. És azt kéri, hogy engedjük el azt, ami fáj, ami már múlt. És erről szeretnék ma beszélni, kedves hallgatók, a múltunknak az elengedéséről, arról, ami minden nap nyomaszt bennünket, amit nem tudunk tova tenni. Többször meséltem már így a kedves hallgatóknak a decemberi betegségemről. Nagyon sok mindenre ráébredtem. Rádöbbentett a Jóisten. Az egyik, ami erős volt, az éppen a múlt. Miért kell nekünk rágódnunk valami olyasmin, ami már elmúlt, ami már nincs, ami már múlt? El kell jöjjön egy pillanat, amikor azt mondja az ember, hogy oké, Uram, elég volt, én tovább nem cipelem ezt a hátizsákot. Nem viszem tovább a múltamat. Itt hagyom, leteszem, elengedem. És nagyon érdekes, hogy azok, akik egy nagyon erős betegséget megélnek, beszámolnak arról, amire rájöttek, hogy milyen fölösleges dolgokkal foglalkoztunk azelőtt. Mi az, ami az életünk középpontja volt, és nem kellett volna az legyen. Éj a mának, carpe diem, ez nagyon erős gondolat. Mindig mi a holnapban élünk, és a mát elfelejtjük. Vagy a holnapban élünk, vagy a múltban, de a ma az valahol elfelejtődik. Pedig nagyon igaz a Szentírás szava. Elég a mának a maga baja. Miért kell nekünk rágódnunk a múlton? Azon, amit esetleg elkövettünk, vagy elkövettek ellenünk. Engedjük el. Engedjük, hadd menjen. Mert amíg el vagyunk a múltunkkal, addig nem tudunk élni a jelenben, a mostban. Emberként természetesen nem egyszerű elfelejtkezni a múltról. Hajlamosak vagyunk negatívan szemlélni a dolgokat, és könnyebb a rosszra emlékezni, mint a jóra.
Bőröndöket cipelünk, érzelmi és mentális bőröndöket. Keserűséggel, fájdalommal, bukásokkal, elutasítottsággal tömünk tele. És így végezzük a munkánkat, éljük a kapcsolatainkat. Ábrándozunk, és észre sem vesszük, hogy milyen erősen ragaszkodunk. Nem csak magunknak okozott sebeinkért, hanem környezetünkben is kárt teszünk. És hidd el, kedves hallgató, hogy nem tudjuk sokáig hurcolni a múltat. Legalábbis úgy nem, hogy a környezet vagy bárki kárt ne szenvedjen belőle. Mert minél több nagyon megtömött bőröndöd van, annál inkább összezavarnak. Megtartnak a félelem fájdalom rabságában. És tudom, hogy a kedves hallgatók most felteszik a kérdést, hogy hát jó, én elengedném a múltamat, de hogyan? Mert nem tudom, hogy hogyan tehetném azt. Van, aki azért ragaszkodik a múlthoz, mert a fájdalom és káosz számára az élet természetes velejárója. De kedves hallgató, a jó Isten egy reményteljes jövőt tartogat számunkra. Gondoljunk Pálra. Városról városra járt úgy, hogy gyűlölet volt a szívében. Meg akarta kínozni, megölni a keresztényeket. Aztán Isten radikálisan belenyúlt az életébe és megmentette. Gondoljunk csak bele. Pál hogyan érezhetett, hogyha a múltjára gondolt? Ennek ellenére el tudta engedni a múltat. Elfelejteni azt, ami mögöttünk van, és teljes erővel igyekezni előre. Pál tudta, hogy csak úgy tudja a múlt hatalmát az életében megtörni, hogyha Isten ígéreteire figyel. Hogyan is kérjük a Jóisten közbenjárását annak érdekében, hogy a múltunk ne befolyásolja a jelenünket? Olvastam valahol egy módszert, ami szerintem nagyon erős és alkalmazható. Ezt a módszert valaki az évente megrendezett temetésnek nevezte el. A következő kellékek szükségesek hozzá. Szentírás, jegyzetfüzet, egy csendes hely, ahol nyugodtan gondolkodhatnak, sírhatnak és imádkozhatnak, kedves hallgatók. A temetés lépései a következők. Az első lépés az, hogy a jó Istennel őszinték legyünk. Idézzük fel neki a fájdalmas emlékeinket, a be nem teljesült vágyainkat, csalódásainkat, nehezteléseinket. Higgy el, kedves Mária Rádió hallgató, hogy Isten megérti a könnyeit, megérti a haragot, megírti mindazt, ami a szívében lakozik. A második lépés a jegyzetelés. Leírni mindazt, amit a Jóisten elé tárunk, mert az valósággá válik. A jegyzetelés szimbolikusan azt is kifejezi, hogy mindazt, amit magunkban tartunk, kiadjuk magunkból. Isten elé tárjuk az érzéseinket. A harmadik és egyben az utolsó lépés, elengedni és emlékezni a Jóisten ígéreteire. Ez annak a lépése, amikor feldolgozzuk a fájdalmas emlékeinket. Minden egyes sebetejtő emlék, melyet leírtunk a füzetbe, el kell mondani Istennek, hogy mit okozott számunkra. Majd fellapozni a Szentírást, és emlékeztetni magunkat arra, hogy Isten reményteljes jövőt tartogat számunkra. Ezt követően pedig átadni Istennek a fájdalmat, nevén nevezve őt, annak érdekében, hogy meg tudjon gyógyítani bennünket. Kedves Mária Rádió hallgató, hordozol valamit vagy valakit a múltadból, melyet el kell engedned? Próbáld meg követni a temetés lépéseit,
mindazt, amit az elmúlt percekben megosztottam önökkel, és tapasztalják meg Istennek a munkálkodását az életükben. Mert ő segíteni fog, hogy a mérgező terheket, melyeket magunkkal hurcolunk, le tudjuk tenni, és segíteni fog abban, hogy Isten terve kiteljesedjen az életünkben. Lehet ezt boncolgatni önmagukban, kedves hallgatók. Most beteszek egy szép dalt, és arra hívom, kérem önöket, hogy ha sikerült észben tartani ezt a néhány lépést, amit megismételek röviden, az első az, hogy őszinte lenni Istennel, a második a jegyzetelés, a harmadik pedig, hogy engedjük el és emlékezzünk a Jóisten ígéreteire. Ha ezt a három lépést sikerült észben tartani, vagy néhány gondolatot, szót lejegyzetelni, akkor a dal alatt próbáljanak ezzel foglalkozni egy kicsit. Természetesen ehhez a feladathoz csend kell, és több idő. Úgyhogy biztatom önöket majd egy esti lefekvés előtti csendben, visszatekintésben próbálják ezt a feladatot magukévá tenni, hogyha szeretnék. De most a pár perces csendükben, a zene alatt, ami feljön, ami mozgatja önöket akár a múlttal kapcsolatban, írják le, ha csak egy szó, ha csak egy gondolat is az. Most pedig hallgassuk meg a ma reggelre választott dalt.

Ez most neked szól, aki csendes magányban vívod a harcaidat. Neked, aki megpróbálsz kigyógyulni, meggyógyulni egy olyan fájdalomról, egy olyan fájdalomból, amiről nem beszélsz. Teljesen mindegy az indok, hogy miért nem beszélsz erről a belső harcról. Lehet, hogy szégyelled, lehet, hogy már annyit beszéltél róla, hogy nincs kedved, de az is lehet, hogy egyszerűen csak ilyen vagy. Megtartod magadnak, ami fáj. Millió gondolat átsuhant már a fejeden, eljátszottad újra és újra a szituációkat, de arról a bizonyos helyről nem tudsz elmozdulni. Még mindig harcolsz azért, hogy jobban legyél, hogy talpra tudj állni egy veszteségből. És ez tényleg egy ijesztő hely, ahol magad vagy, ahol csak magadra számíthatsz. Hiszen a vége ugyanaz. Más nem harcolja meg helyetted ezt a harcot. Talán vannak barátaid és családod, aki ott áll melletted, aki támogat, akikhez fordulhatsz. De ők soha nem fogják megérteni igazán, hogy mind mész keresztül. Bármennyire is próbálod elmondani, és ők bármennyire is támogatnak téged, a végtelennek tűnő harc a tiéd. Neked kell újra és újra felvértezned magad erővel, kitartással. Tudom, hogy fáradt vagy. De minden reggel felkelsz, és minden reggel nekivágsz. Nem beszélsz a belső harcodról. Csendben, magadban vívod. Ennél magányosabb érzés talán nincs is a világon. Gyógyulni próbálsz egy olyan dologból, amiből nem tudod, hogyan kell. Dolgozni mész, értekezleteken ülsz, telefonon beszélsz, beszélsz a kollégákkal, megteszed a dolgod. De tudnod kell, hogy nem vagy egyedül ezzel a csendes harccal. Talán most, ebben a pillanatban úgy érzed, de nem vagy egyedül. A napindítónk második fele egy gyönyörű szép gondolatsorral indult. A világháróról vettem, nem az én gondolataim. Mit üzennek ezek a sorok ma nekünk, szombat reggel? A harcról van szó. Arról a harcról, amit önmagunkkal vívunk néha. Mindig szeretnénk, hogy valaki legyen ott mögöttünk, mellettünk, aki segít vívni a harcot. Külsőségekre alapozunk. Azt szeretnénk, ha valaki jobbról-balról támogatna bennünket, ha vigasztalna a nap 24 órájában. Igen. Nem egyedül vívjuk a harcot. És ez egy erős gondolat. De nem a külső emberekbe kell kapaszkodni a harcban, hanem a Jóistenbe. Mert a barátok mennek és jönnek. Vannak és lesznek. Vagy elhagynak. Nem tudhatjuk. De ott van a Jóisten, akibe kapaszkodhatunk, akivel vívhatjuk azt a harcot, amit most vívunk. Tudom, hogy sokan fáradtak, kedves hallgatók, hogy belefáradtak már abba, hogy küzdjenek. Hogy vívják azt a harcot, ami nap mint nap jön, jön és jön. Én azt tudom mondani, hogy le kell tenni a Jóisten elé. Beszélgetni kell vele arról a harcról, amit vívunk. Azért, hogy vele együtt tudjuk vívni. Mert nem vagyunk egyedül a csendes harcunkban. Ő velünk van mindig. És biztosan akad olyan hallgató most ezekben a percekben, aki úgy érzi, hogy egyedül van a harcban. Mert hosszú évek óta ágyban fekszik, hosszú évek óta nem találkozott senkivel,
Hosszú évek óta senki nem nyitotta ki a kapuját. Megértem azt a hallgatót, aki azt mondja, hogy én egyedül vagyok ebben a harcban. Ha támaszt szeretnének, vagy érezni, hogy valaki van most, és ez lehetne segítség, akkor én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy most rengetegen vannak azok mellett, akik úgy érzik, egyedül vannak. Mert ez a rádió összefogja azt a kapcsot. Én is itt vagyok most ezekben a percekben azok mellett, akik egyedül vannak. És több ezer hallgató, aki most hallgat ma reggel bennünket. Együtt visszük azt a zsákot. Vihetjük is együtt. De sajnos csak egyedül mi magunk tudjuk letenni. Én nem tudom a kedves rádióhallgató helyett letenni azt a zsákot, amit évek óta cipel. Egyéni döntés. Cipeljük tovább, vagy letesszük most, és véget vetünk annak, hogy folyamatosan visszamenjünk a múltba. Itt, a mai nap, a mostban, a mai pillanatban van a helyünk. Mert minden nap tartogat valamit a Jóisten számunkra, ahol helyt kell állnunk. Küld embereket, akiknek a mi segítségünkre van szüksége. Küld helyzeteket, amelyekben meg kell állnunk a helyünket. Küld havat, amikor mi arra vágyunk. Ezeket az apró, de nagyon fontos történéseket kell minden nap észrevenni, és ezzel foglalkozni. Mert elég a mának a maga baja. A múltat hagyni kell, és én ezt tanultam meg a betegség alatt nagyon erősen. Hogy éljek a mában. Carpe diem. És biza érzem, hogy amióta én a mában élek, és nem mindig visszafutkosok a múltba, más vagyok, lelkileg, testileg, mindenféleképpen. Mert nem tud kiakasztani már az, ami múlt. Nyilván, ami a jelen, ami a ma, történik, felbosszantanak, megbántanak, az aggaszt és foglalkoztat, de az a ma baja. Nem a múlté, a ma baja. És ezzel kell foglalkozni minden nap. Azzal a mával, ami van. Azokkal a fájdalmakkal, örömökkel, hálákkal, ami ma ér bennünket. A mai nap házi feladataként azt adnám, hogy figyeljenek a napjuk apró, nagyobb történéseire, találkozásokra, hívásokra, vagy éppen arra, hogy hull a hó, vagy esik az eső, vagy kinyílt éppen a virág. És próbáljanak meg a mai napon nem visszafutkosni a múltba, vagy arra gondolni, hogy ja Istenem, mi lesz velem néhány év múlva, hanem a mában maradva azzal foglalkozni, ami történik éppen. Az, hogy főznek egy jó ebédet, találkoznak valakivel, elmennek az üzletbe, elmennek sétálni, hallgatják a rádiót, megragad egy gondolat, egy szó. Ezzel a mával, a ma történéseivel foglalkozzanak, ez az én szombati házi feladatom. Önöknek, kedves hallgatók! A ma reggeli napindítót pedig egy történettel zárom, mely így szól. Egyik este, akár a többi napon, a kicsi árva lányka az utcasarkon állt és pénzt koldult, vagy bármi más egyebet, amivel az emberek megszánják. A kislány ócska ruhát viselt, piszkos volt és kócos a haja.
Egy gazdag ember sétált el a kislány mellett, anélkül, hogy pillantásra méltatta volna. De amikor hazaért drága otthonába, boldog és jó módban élő családjához, gazdagon terített asztalhoz, visszatértek gondolatai a kislányhoz. Nagyon megharagudott Istenre, amiért engedi, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek. Szemrehányást is tett Istennek, mondván: hogy engeded meg, hogy ez történjen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon? Aztán lénye legmélyéről megvallotta Isten válaszát: már tettem, megteremtettelek téged.

Végezetül nem is maradt más hátra, mint egy rövid műsor ismertető. Hamarosan Tasnád Szántóról közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya, majd a táncokból szőtt történelmórát hallhatják 11 órától. 11:30-től napraforgó című műsorunk lesz hallható, melyet a pápai Angelus követ. Napközi imaórát 12:15-től imádkozunk, ezt követi az asztalterítünk, majd a szeretett lángrózsafüzér 1 órakor. Utána békéért imádkozunk, majd a zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk önöket. Első szombat révén ma Csíksomjóról közvetítjük az ünnepélyes Mária köszöntőt 5 órától egészen 8 óráig. Tartsanak velünk akkor is. További áldott szép napot, hétvégét és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Loyolai Szent Ignác templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Gyenge Béla plébános, a kántori szolgálatot ellátja a gitártábor kezdőcsoportja. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretetete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves ifjúság, kedves táborozók, kedves Mária, rádióhallgatók, Isten kegyelméből egy újabb napot értünk meg, és egyben egy új hónapnak a kezdetét. És ahogy néztem és nézem a természetet, ő is követi ezt a másságot, az eltelt hónap másságát, valahogy egy kicsit szelidebben és szépen néz ránk, és bízunk benne, hogy ma is egy szép nap előtt állunk, amelyben majd ismét gyarapítjátok ismereteteket a gitár művészetről, az oktatók jóvoltából is, szeretetéből és lelkesedéséből. A mai napon Liguris Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja van. Bizonyára megjegyeztétek, hogy a Mária név is ott van, pedig férfi püspök is volt. Miért? A középkorban, a keresztségben, mikor megkeresztelték a gyermekeket, azok a családok, akik Szűz Máriának az oltalmába akarták külön a gyermeküket szentelni, adták még nekik ezt a nevet, hogy Mária. Tehát azért nevezik Liguris Szent Alfonz Máriának, mert őt is a szülei a szűzanya oltalmába ajánlották. És valahogy nem hiába, hiszen püspök lett, sőt, szent lett. Nápoly közelében született 1696-ban. Aztán tanulmányai után pap lett, és megalapította a megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. Hát ez kevésbé ismerős itt még mi felénk ez a rend, a redemptoristák. Prédikációban arra törekedett, hogy a nép keresztény életét előmozdítsa, hiszen tudjuk, hogy a hit hallásból ered. Ha nem hallunk a hitről, hanem hallunk Jézus Krisztusról, akkor hinni se tudunk, vagy tudnak az emberek. Ezért kell nekünk is sokat beszélgetnünk, és sokat beszéljünk Jézusról, hogy ki nekünk Jézus, ki nektek Jézus, hogy szeretitek őt, és hogy ő is mennyire szeret titeket, és bennünket, minden embert. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel mutathassuk be a mai nap szentmise áldozatát, amit elhunyt Sepler Márton, Neje Katalin, Roszkopf Ferenc és Neje Erzsébet, valamint gyermekei lelki üdvéjét ajánlunk fel.

0: Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te az egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában új követnünk Szent Alfonsz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a romaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, nincs semmi ítéletre méltó azokban, akik Jézus Krisztusban élnek, hiszen a lélek törvénye, amelyet a Jézus Krisztusban való élet ad, felszabadít minket a bűnek és a halálnak törvényétől. Amire ugyanis az Ószövetségben adott törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, az Isten végrehajtotta. A bűn miatt tulajdon fiát küldte a bűnös testhez hasonló alakban. Ő azért jött, hogy elítélje a testben lévő bűnt, hogy beteljesedjék a törvény rajtunk, akik már nem a test, hanem a lélek szerint élünk. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha só ízét veszi, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényről sem egy ibetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kisinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja azokat, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves fiatalok, kedves oktatók, kedves Mária Rádió hallgatók, mikor jöttetek ide Tasnád Szántóra, akkor bármelyik oldalról jöttetek, északról, keletről, nyugatról, délről, láttatok egy magaslaton egy lakott területet. Egyesek tudtátok, hogy az Tasnád, mások talán majd később tudták meg, hogy Tasnád. Ilyen egy hegyre épült város. Minden oldalról látszik. Magaslaton van, és bármelyik irányból tekintenek arra felé, látszik, hogy az egy helység. Egy személyes hozzáfűzést én is tennék. 1978-ban, mikor jöttem a kihelyezésemet elfoglalni, a Tasnádra helyeztek, és én is gyalog jöttem az utolsó falutól kezdve, mert addig stoppal jöttem, meglepődtem. És olyan boldog voltam, íme egy hegyre épült város. Íme itt leszek én káplán. Valóban 6 hónapig ott voltam káplán. Az jutott eszembe, mikor ma elolvastam az evangéliumot, még a mise előtt, hogy ti a hegyen épült város vagytok. A keresztény embert, minket, minden oldalról kell lássanak. És anélkül, hogy kérdeznék, kik vagyunk, lássák rajtunk és lássák rajtatok, hogy ti hegyen épült város vagytok. Olyanok, mint egy hegyen épült város. És ezt a hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Sokan ki akarták végezni, sokan föld alá akarták tenni, megszüntetni, de nem lehet. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Mikor szintén most mivel táboroztok és tábor aktualitásban éltek és élünk most, eszembe jut, hogy voltam ugyancsak egy ilyen plibániáról egyik csoporttal, egy 40 személyes csoporttal a Boga völgyébe ezelőtt 40 évvel, 42 évvel. És akkor hát biztos tudjátok, merre van a Voga völgye, oda mennek sok turisták, stb. És vagy két-három nap táborozás után, hiszen sátorba aludtunk, volt egy kis patak, és a patakon túl voltak szintén ilyen turisták különböző helyről. És egyszer, az egyik nap után odahív engemet az egyik turistáz, azt mondja, hogy uram, önök honnan jöttek? Mondom, innen, nem messze, 80 kilométer. Hát az is messze, de azért nem olyan messze, Szalontáról. De mondom, miért kérdezik, valami probléma van, vagy? És akkor azt mondta, ezek a gyerekek, egészen mások, mint a többiek, akik, ez volt 78-79-ben, egész más gyerekek, mint a többi gyerekek, hogy láttam őket. Ezek tudnak viselkedni, ezek tudnak udvariasak lenni, ezek tudnak szeretni, ezek tudnak viselkedni. Na ez a hegyre épült város. Titeket nem lehet elrejteni. Bármerre fogtok menni, bármit csináltok, titeket nem lehet elrejteni. A keresztény embert nem lehet elrejteni. Miben? Mert látják a cselekedeteit, látják a beszédeit, látják a viselkedését, látják a szeretetét, és nem utolsó sorban most a számotokra, a megnyugvás képen, a lelki ismereteteket is látják. Belelát az emberbe a más, az ember a másikba. Liguri Szent Alfonszról lévén szó, ő szeretett biliárdozni a mai napon, ugye őt ünnepeljük, liturgus emléknapunkon, szeretett biliárdozni. És egyszer valaki megkérdezte tőle úgy, Alfonsz, ha most jönne a halál, mit csinálnál? Mit csinálnék? Tovább biliárdoznék. Vajon miért? Mert tiszta volt a lelkiismerete, békében Istennel, békével embertársai, békével önmagával. Tiszta lelkiismeret. És most erről röviden akarok nektek szólni, hogy vigyázzatok ti is, hogy mindig tiszta legyen a lelkiismeretetek. Ne vádoljon, mert meg fog szólalni, ha rosszat vagy gonoszat teszünk, meg fog szólalni az a lelkiismeret. A Krisztus követése című könyvből olvasok nektek a második kötet, hatodik bekezdéséből. A tiszta lelkiismeretű ember öröme. A derék ember dicsősége a tiszta lelkiismeret. Legyen tiszta lelkiismereted, s mindig jókedvű leszel. A tiszta lelkiismeret sok mindennek elviselésére képessé tesz, és jókedvű a balcsosban is. A rossz lelkiismeret mindig félénk és nyugtalan. Nyugodtan alszol, ha szíved nem vádolhat. Különben ne örvenj csak, amikor helyesen cselekedtél. Soha sincs igazi örömük, sem belső békességük a gonoszoknak, mert nincs békéjük az istenteleneknek, mondja az Úr. Még ha azt mondják, és békében vagyunk, nem félünk semmi bajtól, kimerni ártalmukra lenni, ne higgy nekik. Mert hirtelen fölkél Isten haragja, és semmivé válnak tetteik, szándékaik pedig elenyésznek. Helytállni a megpróbáltatásban nem nehéz annak, aki szeret, mert így helyt állni annyi, mint Krisztus keresztjében dicsekedni. Tünékeny dicsőség, amit emberek adnak, tőlük fogadunk. Az evilági dicsőséget mindig szomorúság kíséri. Sajnos. És is most megállok egy mondatra csak. akikért annyira rajonganak, tízezrek, húszezrek, ötvenezrek, egy-egy nagy koncert után, ugye a tévében, amit látunk, tudjátok, mennyit szenvednek azok az emberek, akik ott a színpadon azt teszik, amit tesznek. Rengeteget szenvednek. Egy Michael Jackson, egy Elvis Presley, vagy mondjak tovább, ismeritek, azért szólok, mert ismeritek. Tudjátok, mennyit szenvedtek? Nem is éltek. Nem is éltek igazából. És nem mondjam még, mit csináltak, mert nem akarom rá felhívni a figyelmeteket, mert a mai világ sajnos ehhez hozzányúl, a fiatal is sajnos, és végül elveszti a józan képességét. A jó emberek dicsősége lelkismeretükben van. Nem az emberek ajkán. Az igazak öröme Istentől ered, és Istenben van. Az igazságnak örvendenek. Aki az igaz és örök dicsőségre szomjazik, az nem fut az ideigvaló után. Aki pedig az ideigvaló dicsőséget keresi, vagy szívből meg nem veti, az a mennyezeti bizonyosan nem becsüli eléggé a mennyeit. Nagy szívbeli nyugalom élvez, aki sokba veszi a dicséret, aki nem sokba veszi a dicséretet és a szidalmat, könnyen elégedett a csöndes szívű, könnyen elégedett és csöndes szívű lesz, akinek tiszta a lelkiismerete. Nem vagy szentebb, ha dicsérnek, sem hitványabb, ha szidnak, ami vagy, az vagy. Nem mondhatnak nagyobbnak, mint amekkora Isten előtt vagy. Ha arra figyelsz, mi vagy odabent a lelkedbe, önmagad előtt, akkor nem gondolsz arra, mit beszélnek rólad az emberek. Mert már nagyon szeretjük a népszerűséget. Ő, de szeretjük. És ennek érdekében átlépünk bizonyos határokat csak, hogy mi népszerűek legyünk. Az ember a külsőt látja, Isten pedig a szívedben olvas. Az ember a tetteket méri le, Isten pedig a szándékokat. Aki mindig jót tesz, de ugyanakkor kevésre tartja önmagát, az alázatos lelkű ember. Aki semmi teremtett lénytől nem vár vigasztalást, az nagy tisztaságról és belső biztonságról tanúskodik. Aki semmi külső tanúságot nem keres a maga védelmére, arról nyilvánvaló, hogy egészen Istenre bízta magát. Mert azt mondja Szent Pál, nem az a kipróbált ember, aki magát ajánlja, hanem akit Isten ajánl. A lelki ember állapota az, hogy bensejében Istennel járjon, és semmi külső vonzalom fogva ne tartsa. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait.
1: Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj egyetértést a népnek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy a bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Add, hogy a betegek és szenvedők a szentek példájára Krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy Márton testvérünk, Katalin testvérünk, Ferenc testvérünk, Erzsébet testvérünk és elhunyt gyermekei, és minden kedves halottunk elnyerje az örök boldogságot, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, amire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, a mi Úrunk által.
3: Amen. 90-es dal.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, gyújtsd lángra szívünket mennyei tűzzel, mert Szent Alfonznak is Te adtad meg azt a kegyelmet, hogy a szentmise áldozatodat bemutassa, és benne önmagát is neked áldozza, Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeinek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet, az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervatatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Úrunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.
1: 105.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesi a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Márton szolgádról, Katalin szolgálódról, Ferenc szolgádról, Erzsébet szolgálódról, valamint elhunyt gyermekeikről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Liguri Szent Alfonz Máriával, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tied mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk.

0: Szabadíts meg, kérünk, minden gonosztól. Add, hogy mindig ragaszkodjunk törvényeidhez, és soha el ne szakadjunk tőled, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet adok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: lelkeinkkel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: 115-ös

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizze mélyeim az örökélet.
1: Hetvenes.

Krisztus lelke, szentelj meg engem, üdvözítsenek, Krisztus lélek, előtt engem, Krisztus forró.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Alfonsz püspököt, egyszülött fia testének és vérének hűséges kiszolgáltatójává tetted, hogy hívei gyakran járuljanak a szent áldozáshoz, és benne részesülve vég nélkül dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által. Kívánom, hogy áldottan kezdjétek az új hónap kezdetét, és folytassátok is áldottan. További szép vakációt kívánok, és jó felkészülést nektek. Holnap reggel, illetve délelőtt 10 órakor lesz szentmise, előtte pedig a rózsafűzér imádkozása. És aki nem tudja, de hát tudja szerintem mindenki, könnyen meg lehet tanulni, és ha valakinek nincs rózsafűzére, akkor jöjjön is, szóljon nekem is, akkor kap rózsafűzért. Csodálatos ima, második Szent János Pál pápa is minden nap imádkozta, és a többi szentek is imádkozták. És ez nem csak időseknek való, hanem fiataloknak is. Olyan jó, mikor az időt nem üres beszédekkel, hanem imával töltjük el. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise áldozatot bemutattuk, menjetek és járjatok békével.
1: Istennek legyen hála. 95-ös.

0: áldásra, tekints irgalmasan szeretett nyájadra, tudunk állva, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogság, mindannyian, és boldog szilárd értelmű Püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és
1: éves új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
2: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból, melyet bemutatott Gyenge Béla plébános, és a kántori szolgálatot ellátta a gitártábor kezdőcsoportja. A mikrofonnál Murasa Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A hét plébániája.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tasnád Szántó plébánia templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tasnád Szántó falu és községközpont a Parciumban Szatmár megye egyik települése beosztott falvaival, Érkörössel és Érszodoróval. 2011-ben 2377 lakos számláltak, ebből 662 magyar ajkut. Tasnád városától északnyugatra fekszik. Tasnád Szántó neve az oklevelekben 1205-1235 körül tűnt fel Zumtóú Zamptó néven, 1450-ben Tasnád Szántó, 1688-ban Szántó néven írták nevét. A 15. században a település már az Érmellék egyik legnagyobb helyének számított, népessége ekkor a vármegyében a harmadik volt. 1389-ben Zsigmond királytól Szántói János és István a Petőfiai kérésére Tasnád Szántó részére

0: és más birtokait 1500 magyar forintért Muranici Horváth Jánosnak és nejének Szalai Barkóczi Katának juttatta. Tasnádszánton a Hajnalhegy északi oldalán levő Mönösztirje Kolostor nevű helyen a szájhagyomány szerint olasz barátok kolostora és temploma állt. E szerzetesek valószínűleg a Rákóczi forradalom után telepedtek itt le, s ugyancsak a 18. században üzték el őket a becskiek. A település erdején keresztül egy északkeleti irányú széles árok és sánc nyomai láthatók, melyek állítólag Szatmárig húzódnak. 1919-ig Magyarországhoz tartozott, előbb Közép-Szolnok vármegye, majd Szilágy vármegye részeként. A magyarok a lakosság 34%-át alkotják, a falu nevezetességei a református templom, az ortodox templom és a római katolikus templom. A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a tasnádszántói előnevet használó Becski család támogatásával erősödött meg, mivel Becski Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építetett, amelyet 1824-ben szenteltek fel. 1817-ben vissza is tértek a katolikus hitre. 1829 óta plébánia, 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek föl, 1837. július 31-én a patronus ünnepén Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök szentelte. A tasnádszántói ősök azért választották példaképükén Loyolai Szent Ignácot, mert a nevével fémjelzett lelkiség Isten keresésére buzdít, úgy, hogy nem zárkoznak el a világ forgatagától, éppen ebben keresve a teremtőt, meg is találják benne azt. A templom háromtengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot tagoló pilaszterek dór, míg a torony két felső szintjén már iron és korintuszi fejezetet kaptak. Az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A két csesüveg boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ion fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte a falra függesztve Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, a 19. századi olajkép látható. Tornyában három harang van és egy óra szerkezet. A templom belsejét több szobor is díszíti, Jézus szíve mellékoltár, Szent Antal, Szűz Mária, Kis Szent Teréz és Szent József. Tasnádszántóhoz még két plébánia tartozik, Király Daróc és Ady Endre, azaz Érmincent, és azok filiái. Híveiket arra buzdítják, hogy mindenkiben úgy kell ízzon a szeretett tüze, mint egykoron Loyolai Szent Ignácba ízott, akiben kioldhatatlan vágy égett azért, hogy az embertársait Istenhez vezesse. Nem véletlen, hogy Szent Ignácot a szent tűz embereként emlegetik, mindenki számára útmutatást jelenthet. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Közel 10 alkalommal szerveztek már gitártábort is, ami nem csak a gitározásban való fejlődést jelentette a táborozóknak, hanem lelki újulást is hozott a számukra. A templom a nagyváradi római katolikus egyházmegye, Közép-Szolnoki főesperesség, tasnádi esperesi kerülethez tartozik. A búcsús ünnepet július 31-én, Loyolai Szent Ignác emléknapján tartják. Örökös szentségimádási nap december 2. vasárnapja. A műsor a tasnádszántói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Arra hívom hallgatóinkat, ha tehetik a következő 15 percben fogadmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, és éljenek a lehetőséggel, telefonáljanak, illetve írjanak üzenetet, osszák meg hallgatóinkkal ezen kéréseket, hogy együtt tudjunk imádkozni mindezen a szándékokra. Hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk. Ugyanakkor honlapunkról a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldhetik kérésüket. Általános imakéréseink között a mai délelőttön is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységéért, katolikus anya szent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre. Áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben. Üld el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen. Köszöntöm első betelefonálónkat. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Csakosik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely.
1: Ezt a Fölajánlom a betegekért, fölajánlom az öcsémét, akik égszem ütnek. Kérem, hogy a Jóisten olyan az orvos kezét, hogy sikerüljön a műtétre, és ha most fölgyógyuljon. Fölajánlom a Mária Rádióért, minden betegért, és felajánlom a hatalmas időjárásért. Dolgozóként, önökért, csetessük a Jézus Krisztus áldott értéjét.
0: Viszont kívánom ennek is, tartson velünk a továbbiakban is. Ezt a rózsafűzést szeretném felajánlani lányaim és unokáimért, akik Olaszországban töltik a szabadságot. Egy mindennapos hallgató voltam Váradról, és egy aggódó nagymama. Ezt a rózsafűzést szeretném felajánlani férjemért, és jó magamért, hogy a gyógyuljunk meg. Egy állandó hallgató, köszönöm. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a gonosz távozásaért a családunkból, Jézusom, el bízom benned. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét és a napi szentmiséget fel szeretném ajánlani egészségemért, fiam családjának egészségét, hozzám tartozó halottakért, és még fel szeretném ajánlni Virginás Katika gyógyulásáért, mivel eléggé nagy beteg, a Jóisten adja, hogy mielőbbi felgyógyulását, minden betegét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék, hogy az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket, maradjon velünk a továbbiakban is, egy gyógyulást kívánunk. Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a világbékért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásaért, a halottaim lelke üdvéért, egy fontos szándékért. Köszönöm. Így hangzik a következő üzenet, ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért, írta egy hallgató. A rózsafűzét felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért. Köszönöm szépen mindenki imáját. Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért felajánlom Pál Kibolyái, a nővéremé, aki a tegnap este aztán felettőjük. Minden halottamért, adjon a jósen, örök nyugodalmat, és az örök világosság tényeskedték meg. Három gyermekem, 9 unokám, és adjon a jósen, békességet szeretett egymás között. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldja tovább.
0: Viszont kívánunk önnek is egy áldott hétvégét, ha teheti, akkor maradjon velünk. Imád kérek a családomért, a nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áltása legyen életükön, valamint ellenségeinkért, családom számára. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért, köszönöm. Felajánlom az egész napi rózsafüzért a szűzanyának az ő tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetünkre, és kérjük az ő szent lelkét, adjon mindenkinek alázatot a szívében. Köszönöm a szűzanyának és az ő szent fiának a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm Jézusom, mert bízom benned, Erzsébet írta az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjaért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásaért, a bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Halló, halló, Mária Rádió!
4: Tessék a Jézus Krisztus,
0: mindörökké,
4: szeretném köszönteni, először magukat szeretném köszönteni, a drága családomat, az egész rokonomat Havadon, a drága Jóisten adjon mindjárt erőt, egészséget, 3 nagy dologért, és György Anna, akik az ágyba feküsznek, és a betegekért, saját magamért is, mert a hátam, a térdem is mindenek fájnak, és akik csengetnek be, azokért is, mert ők is szegények, kívánnak mindenkinek erőt, egészséget, adjon a Jóisten mindenkinek. És megbeszél a Szent István templomról, az egész híveknek. Most már nem hagyom el se a fekes, mert aztán megmondják, hogy különbséget teszek azoknak, hogy is a híveknek, és a papjainknak, Babota Tibornak, és a Tisztinek is kívánok erőt, egészséget. Szóval kicsi papoknak sok szerencsét továbbra, a drága Jóisten maradjon továbbra is velük. Köszönöm szépen, megtetszettek hallgatni, és egy szép napot kívánok, és szép augusztus holnapot kívánok, erőbe, egészsége.
0: Atyai Isten mindjárt.
4: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásért, a bűneink bocsánatáért. Köszönöm szépen. A mai imákat felajánlom a betegekért, főleg János atyáért, a halottaim lelke üdvéért, több fontos szándékért, a világ békéért, a Mária Rádió munkatársaiért, önökkel imádkozok, köszönöm. A mai elhangzó imákat felajánlom fiam és a család gyógyulásért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmért, könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásért, békességért, a gonosz távozásaért, Isten fizesse. Együtt imádkozom minden nap a Szent Rózsafüzért, imákat felajánlom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, 7 lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, mert bízom benned, köszönöm. A mai rózsafüzért és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, a fia megtérésért, a család egészségért és boldogulásáért, egy édesanyja. Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzét felajánlom beteg lányomért, hogy gyógyuljon ki betegségéből, és találják meg a betegségének az okát, mert nem nagyon találják. És köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk a lányom mielőbbi gyógyulásáért. Hálából a drága szűzanyának ajánlom fel a Szent Olvasót, egy mindennapos hallgató Sepsi Szent Györgyről írta az üzenetet. Ezt a mai összes rózsafűzért felajánlom magamért, a gonosz távozásáért, Zitáért, halottaimért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom három fiamért és családjaikért, férjemért és magamért. Drága szüzanyám, légy velünk! Imád kérek családomért, férjemért, hogy szeretettel legyen gyermekei és minden ember iránt. Uram, könyörülj rajtunk! Halló, halló, Mária Rádió! Mindörökké, amme!
6: A mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, Attila fiam gyógyulásáért és egy család ismerőseinért, és a napi gondunk megoldásáért és az elhunyt rokonaiért. Töterhajnal voltam Szent Egyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hajnal, hogy hívott bennünket, imádkozzon velünk együtt, tartsanak velünk az imában. A rózsafüzét felajánlom családom egészségért, testvéreimért, családjukért, halottainkért, köszönöm szépen. A rózsafüzét felajánlom a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, gyermekeim testileg gyógyulásért, bűneink bocsánatáért, pontos szándékra ellenségeinkért, a család ellenségeinktől való oltalomért a család részére Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom hálából minden kegyelemért a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért, ugyanakkor férjem lelke üdvért köszönöm. Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából Szent Egyházára Balázs László lelke üdvért, a Jóisten nyugtassa az anyaföld ölében, nyugodjon békében, Jézus és Mária szent nevében, a családnak vigasztalást kívánok, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom szüleimért, minden hozzám tartozó elhunytért, és saját magam gyógyulásáért, Rozália írta csíkból. Imád kérek a lányom gyógyulásáért, a jó szövettani eredményekért, és a vizsgája jó eredményért köszönöm szépen, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, írta egy másik hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom két fontos szándékért, a családom minden egyes tagjáért, egy édesanya Erdélyből. Imád kérek két nagyon súlyos beteg gyógyulásáért, Isten fizesse mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani unoka fivéremért, aki hosszú út előtt áll. Egy mindennapos hallgató írta az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom hálából a mindennapi kegyelmekért, a családomért, a kisfiam test és lelki fejlődésért, anyagi gondjaink megoldásaért, valamint hogy rendeződjön az életem. Köszönöm szépen! Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél, hogy kaptam egy munkahelyet, további segíts meg. Légy velünk, bízom benned, fogjad a kezem. Egy mindennapos hallgató írta ezt az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom a Tasnád Szántói Gitártábor minden résztvevőjéért és a drága papokért, akik egy gyönyörű prédikációt mondott. Köszönöm szépen a szent misét. Imád kérek Magdolnáért, férjem Imre írta az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánlom bűneim bocsánatáért, születendő unokámért, hogy minden legyen rendben. Köszönöm. Kedves hallgatóink, az ima szándékok fogadásának a végéhez értünk. Tegyük kéréseinket, szándékainkat a szűzanya és az Úr Jézus lába elé. Minden megfogalmazott és kimondott vagy ki nem mondott szándékunkat, mindaz, ami a Jóistennel, nek az akaratával megegyezik, kérjük, hogy legyen meg a mi életünkben. És arra hívom hallgatóinkat, hogy imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért innen a csíksomjai stúdióból a csíkpálfalvi rózsafűzér csoport tagjaival, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm, hogy a mai délelőttön is a Mária Rádiót választották társukul. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak velünk, imádkozzunk együtt egymásért. Műsorban Fülöp Lórándot hallották, áldott szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mi is felajánljuk a rózsafüzért, hálából a kapott kegyelmekért, a betegekért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életed. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk.

0: órája, nem.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Annak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó első titka, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál. 6 hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt galileai Názáret nevű városába, egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Jánnem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Az

0: Unkóráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az örvendetes olvasó második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet elöntötte a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott: áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: vesztőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk,

0: Gorájánna men.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Korájáname.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kórháján, nem meg.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony.

0: korája, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: Korájánam nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Az örvendetes olvasó harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsájtott ki, hogy számlálják össze az egész föld kerekséget. Ez az első népszámlálás Cireneusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy feljegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea, Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott találkoztak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte egyszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szűtél.

0: kuráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja az Úr törvénye. Minden egyszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve. Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó eset 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei évről évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 esztendős lett, szintén elzarándokoltak az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, annélkül, hogy szülei ezt észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva ráakadtak a templomba. Ott ült a tanítók közt. Hallgatta és kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan elámultak értelmességén és feleletein.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: halunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomba megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: sodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjai segítő szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,

enged, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedék, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnös

sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te

0: egymásért. Kívánva Istentől megáldott szép napot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozott benneteket. A mai alkalom egyrészt hozna még valamennyi új témát mindenképp, de már nem túl sokat, mert arra szeretnék hát valamennyire vállalkozni, hogy a következtetéseinket le tudjuk vonni, mert most már órára beszéltünk arról, hogy mit jelent a meghittség az Isten kapcsolatban, és hogy a következtetések megfogalmazódjanak. Emlékeztek, onnan indultunk el, hogy először beszéltünk arról, hogy mi nem a hit, aztán próbáltunk egy dinamikus modellt használni a hit leírásához, és aztán, mikor ez megvolt, akkor belementünk a mélyébe, vagyis megnéztük azt, hogy milyen emberi tapasztalatok azok, amelyekből a hitnek a tapasztalata vagy a megerősödése fakadhat, és aztán azt néztük meg, hogy amennyiben a mi szabad döntésünk

0: hitünk által a bizalom mellett a hitünk meg tud erősödni, akkor ez milyen irányultságot jelent az életünkben, egyáltalán, hogy ebből az fakad, hogy egyszer csak valamire irányult életet tudunk élni. A valamire irányult élet, ez azóta jutott eszembe, hogy képesek vagyunk a jövőbe nézni, és ebből az fakad, hogy tudunk előre látók lenni. Nem vagyunk jövőbe látók, de jövőbe nézünk. Ugye a hit által az ember tud a jövőbe nézni, és emiatt tud előrelátó lenni. Ha viszont merhetek és akarhatok előrelátó lenni, akkor a jelenben tudok elköteleződni. És akkor kimondhatóvá válik valami, amivel össze tudom foglalni azt a 20 pontot a tapasztalatról, illetve arról, hogy mi az, amit az ember meg tud ilyenkor látni. Ez pedig az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesedett, ezt nem a mennyei atyánál mondja, akkor, amikor kényelmesen ücsörög az ő atyának a jobbján. Hanem ez a szó, hogy beteljesedett, az agóniának a végén hangzik el a kereszten. Ebben az egyetlen képben össze tudom foglalni, hogy mit jelent az, hogy valakinek hit tapasztalata van. Hogy az agóniának a végén lehetővé válik annak a kimondása, hogy beteljesedett, nem pedig a megdicsőülés állapotában. Ennél jobban ezt nem tudom összefoglalni, és hát nem is én foglalom össze, úgy látszik, hogy ez már megtörtént, nekünk csak észre kell venni. Ami talán érdekes lehet, nézzük meg a speciálisan hívő emberre jellemző megküzdési stratégiákat. Ugyanis van ilyen. Talán 2 vagy 3 éve beszéltünk arról, hogy a közvetett megküzdési stratégiák, azaz érzelmi megküzdési stratégiák, közvetlen megküzdési stratégiák, amelyek a helyzet jobbítására irányulnak, emlékeztek? És aztán beszéltünk a tehetetlenségről, majd a mélypontnak az ünnepéjéről. És most akkor nézzük meg azt az 5 klasszikusan úgynevezett vallásos megküzdési stratégiát, ami nekünk rendelkezésre áll azon megküzdési stratégiák mellett, amelyek minden ember számára adva vannak. Ezek is adva vannak mindenkinek, persze, de ez már valamiféle alapot föltételez. Nézzük ezt az 5-öt, de rögtön szeretnék valamit hozzátenni. Egy kicsit lelövöm előre a poént. Vagyis képzeljétek el, hogy van ez az 5 megküzdési stratégia. Ugye? És most már is azt gondolom, hogy sokatoknak fölcsillant a szeme. Megküzdési stratégiák, de jó. Majd ezeket én használom, és alkalmazom, és... Most elmegyek a végére, és tudjátok, mi derült ki? Hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Vagyis... Megnézték az embereket, ez a 90-es évektől kezdve folytak a kutatások, hogy vajon a megküzdési stratégiák valóban segítik-e azokat, akik ezeket a megküzdési stratégiákat alkalmazzák a krízisekben vagy a nehézségekben. És valami nagyon-nagyon egyszerű dolog jött ki. Mégpedig az, hogy nem azon múlik, hogy valaki hatékonyan tud egy vallásos megküzdési stratégiát alkalmazni, hogy azt ismeri-e, vagy hogy abban benne van-e, vagy azt próbálja-e alkalmazni, nem ezen múlik, hanem a kötődési mintán, meg az alappozíción. Sajna-bajna az derült ki, hogy ha valakinek elkerülő vagy bizonytalan a kötődési mintája, vagy az alappozíciója olyan, hogy nem oké, vagy én, vagy te, vagy mindketten, ő alkalmazhat akármilyen vallásos megküzdési stratégiát, nem jön neki be. Míg a biztosan kötődő, és aki abban az alappozícióban van, hogy én is oké vagyok, és te is, bármelyik stratégiához nyúlhat, abból jó jön ki. Na, ez a nagy piszokság. De ezzel valami nagyon fontoshoz el fogunk jutni, de ezt előre akartam mondani. Nézzük az elsőt, az úgynevezett lelki megküzdés, vagy spirituális megküzdés. Vagyis, aki biztosan kötődő, az általában arról számol be, hogy én támaszkodhatok a nehéz helyzetben Istenre, bízok benne, és ő segít nekem, tudom, hogy nem hagy el, és erről van tapasztalatom is, tudom, hogy oltalom alatt állok, és biztonságban vagyok. És mit mond egy ugyanolyan helyzetben lévő valaki, akinek a kötődése bizonytalan vagy elkerülő, ő azt mondja, Isten elhagyott, nem értem ezt, hogyan engedhette meg, Isten engem nem szeret. Sajnos tehát a legelemibb kijelentéseink, amiről azt gondoljuk, hát ezek a mi tapasztalataink, hát ez a valóság, ez valójában sokkal inkább a kötődési mintánkat írja le, és annak megfelelő, nem pedig az Istenről szól, vagy a vele való lehetséges kapcsolatról. Az jutott eszembe, ahogyan az angyal köszönti Máriát, és mondja neki, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. És hogy ezt mennyire szeretjük idealizálni, ó, akkor Máriának elárasztotta őt a kegyelem, és akkor... Van ennek a kegyelemmel teljesnek egy másik oldala, mert ez körülbelül csak annyit ír le, hogy nézd, Istentől megkapsz mindent, amire szükséged van. Mária felől pedig azt lehetne mondani, hogy ami Isten felől kegyelemmel teljes, az Mária felől bizalommal teljes. Hogy a bizalommal teljesség szükséges ahhoz, hogy a kegyelemmel teljességből valami kijöjjön. Valójában mindnyájan kegyelemmel teljesek vagyunk, csak nem vagyunk bizalommal teljesek. Ez a bajunk. De mert nem vagyunk bizalommal teljesek, ezért szívesen ezt az egészet leverjük Istenen, és azt mondjuk, hogy nem adott kegyelmet, nem ad eleget. Ó, a kegyelemmel van a baj. Azzal nem. Nem, az jó szokott működni. A bizalommal van a baj. Egy zseniális gondolatot olvastam, csak nem tudom kinél. Elizabeth Lucas eszembe jutott. Azt írja, hogy ha valaki csak a kétségbe esésben kiállt Istenhez, valójában a bizalmatlanságát árulja el. Ugyanis ha valaki bízik Istenben, az Istenhez kiáltása és annak a tudata, hogy Isten oltalmazza őt folyamatos. Amikor tehát valaki megfeledkezik Istenről, és csak a bajban gondolja azt, hogy Isten talán majd segít nekem, valójában egy olyan alapállásról kiált, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az Isten kegyelmét hatékonyan tudja befogadni. Ezért tehát csak a bajban Istenhez fordulni, valójában a bizalmatlanságnak és a bizonytalanságnak a kifejezése egy olyan Isten iránt, akiről fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, de ha van is, bizonytalanok vagyunk benne, hogy segít-e vagy nem. Ebből aztán nagyon sok kudarc származhat, mert az illető az elkerülő vagy a bizonytalan kötődésével nem is biztos, hogy fölismeri, hogy az Isten hogyan segít neki. Az a 20 pont a tapasztalatról egyszerűen nem válik számára elérhetővé vagy megélhetővé. Miközben a másik egy kétszer olyan nehéz helyzetben megtapasztalja ezeket a fölismeréseket. Annyira fontos nekem az a történet, de tudom, többször elmondtam már. Frankl, mikor azt mondja, hogy az a tapasztalatom, hogy a koncentrációs tábor poklában a hit az nagyon sajátosan alakul. A gyönge hit eltűnik, az erős hit megerősödik. Pontosan ugyanezt mondja. És mikor valamelyikük szökni próbált, és akkor fölállították ott a barakot, és minden tizediket fölkötötték. És ugye persze végig kellett nézni. És valaki Frankl mögött azt mondja, hogy na akkor most mondja meg valaki, hol van Isten. Mire ugyanígy állnak, és akkor valakinek ez volt a válasza. Ott lóg a bitón. Gyakran hallottam azt is, ahogy olyan nők, akik megfogantak, és el kellett dönteniük azt, hogy megtartják-e a gyereket, vagy nem. És főleg, hogyha az a megfoganás egy nem biztos kapcsolatban történt, hogy klasszikusan spirituális lelki megküzdési stratégiába illőnek tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy én nem is teszem kérdésessé, hogy ennek a gyereknek meg kell-e születnie, mert hiszen már megfogant, tehát ő neki meg kell születnie. Ez az ő alappozíciójából, az ő spirituális Istenhez való viszonyából fakadó erőforrás. Miközben a helyzete lehet, hogy rosszabb, mint valakinek, aki úgy dönt, hogy mégsem szüli meg. Ez akart akkor az első pont lenni. Tehát spirituális vagy lelki megküzdési stratégiák. Második pont, közösségi megküzdés. A közösség nem egyenlő a csoporttal. A közösség annál több. Ha valaki biztosan kötődő, és az alappozíciója én is, te is okék vagyunk, akkor a közösséggel kapcsolatban, mikor ő krízisben van, a következőket mondja. A közösség nekem támaszt ad. Nagyon jó, hogy van kihez fordulni. Hála Istennek nem vagyok egyedül. Míg a bizonytalanul vagy az elkerülő módon kötődő a következőket mondja ugyanilyen helyzetben. Én nagyon elégedetlen vagyok az egyházzal és a vallási vezetőkkel. Nem segítettek és magamra hagytak. Az egyház nem ért hozzá. A 90-es évek elején volt egy nagyon érdekes kutatás. Ilyen egyszerű kérdéseket tettek föl, hogy mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a gyereknevelési kérdésekben? Mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a lelki-testi egészségre vonatkozó dolgokban? És kiderült, hogy ami az embereknek úgy általában nagyon fontos, és az életre markánsan vonatkozik, azzal kapcsolatban azt állították, hogy az egyház ezekben nem kompetens. 90-es évek eleje. Mondanék akkor néhány történetet. Emlékszem, amikor az édesanyám meghalt, és akkor vasárnap kora délután volt, és az esti misén, meg a mise után, hát ez kiderült, hogy az én anyukám meghalt, és akkor az az ifi közösség, akikkel én együtt voltam minden pénteken, most is vannak itt, hogy akkor azt ajánlottátok föl nekem, hogy Feri, gyere, imádkozzunk veled együtt. És itt most hagy emeljem ki ezt, hogy veled együtt. Tehát nem arról van szó, hogy majd imádkozunk érted, hanem hogy üljünk le együtt, és most vége van a misének, te most jó, most miséztél, meg nem tudom mi, ránk kellett figyelned, akkor most gyere, üljünk le, és imádkozzunk együtt. Hogy nekem ez egy életre szóló élmény. Hogy mit jelent, hogy egy közösség azt mondja, hogy gyere Feli, imádkozzunk együtt. Pedig én vagyok a pap. Na és aztán. Vagy micsoda ereje tud annak lenni, hogy mondjuk tudod, hogy egy kolostorban ott este mindig elmondják a zsolozsmát, az egyházi imáját. Hogy mindig. Hogy te oda mehetsz Pannonhalmára, akkor és akkor, és tuti biztos lehetsz benne, hogy ahogy 950 akárhány éve ott elmondják a zsolozsmát, 1000 éve, hogy most is elmondják. Hogy amikor Franciaországban bolyongtam, mondjuk így, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy miért ne ugorhatnék el Tezébe. Ha elugrok Tezébe, akkor még Rozsé Sütz élt. És akkor fogtam, vettem egy jobbost, és elmentem Tezébe, és pontosan tudtam, hogy este a közösség összegyűlik imádkozni. Hogy ez bomba biztos. Tehát, hogy igazából egy csomó minden van, amiről fogalmam sincs, hogy van, de hogy este a közösségnek van imája, amire én odaülök, és ott énekelni fogunk, és hogy az hogy fog történni, az tuti biztos. Hogy amikor a közösség együtt van, hogy annak micsoda megtartó ereje tud lenni. Pedig nem is vagyok a tagja. Szóval anélkül, hogy bármit kifejeznék, vagy kifejeznénk abból, hogy összetartozunk, ez mégis így van. És hogy ezért fából vaskarika valójában hívő emberként csak bebeugrani egy misére. Ez tulajdonképpen fából vaskarika. Tehát mert a közösség ünnepel, ezért nem közösségben lenni, miközben ünnepeljük azt, hogy közösségbe tartozunk, ez egy abszurdum. Fiatalok olyan szépet mondtak nekem, 19-20 évesek, és ugye mennyit beszéltünk arról, hogy az elköteleződés mennyire nehéz. És mégis vannak az egyházközségben mindig olyan fiatalok, 17-18-19-20 évesek, akik ahelyett, hogy élnék a világukat, mondjuk 9-10-11-12 éves gyerekek kisközösségét vezetik. Minden héten több óra készülni kell, macera, szervezni, telefonálni, és 20-21 évesek. És mondjuk a péntek estéjüket nem bulizással töltik, hanem a gyerekekkel. És igazából ez, hogy miért csinálja? Hogy egy normális 20 éves miért csinál ilyet? És akkor megkérdeztem az egyiket, te mondd meg nekem, Laci, nem úgy hívják, de hogy te ezt most miért csinálod? És akkor a következőt pont a teljes természetességgel. Azért, mert amikor én gyerek voltam, akkor nekem nagyon-nagyon sok élményem volt, amit másoknak, az akkori felnőtteknek köszönhettem. És én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen ilyen élménye. Ezt én akarom. És akkor a rendszer szemléletből egy gyors mondat. Az élő rendszer mindig több, mint a rendszert alkotó tagok összessége. Nagyon, ez nagyon, nagyon. Ó, hát hányszor volt olyan élményem? Én vagyok a csoportvezető, ülünk a csoportban. Elvileg ugye én osztom az észt. És akkor valaki hoz egy valamit, és akkor én mondok valamit, hogy ilyen kézzel fogható legyek, és akkor azt gondolom, na, jó, ez most jól. És akkor a csoportban ül valaki, és mond egy olyan valamit, hogy így, fejemhez kapok, és azt mondom, ha 5 évig kellett volna itt ülnöm és gondolkodni, akkor se jutott volna eszembe. Hogy valami olyan zseniális jött belőle, hogy csak azt lehet mondani, hogy na ez az. Na jó, tehát közösségi megküzdés. 3. Vallásos értelemadás. Aki oké-okében van, és biztos a kapcsolódása, ő fölismeri, hogy Isten szereti, és hogy valamilyen terve van vele. Hogy ez a nehéz helyzet is valamire taníthat, vagy elvezethet. Hogy egy új célt és értelmet akar adni az életemnek. Ez pedig a réginek az elvesztése által lehetséges csak. Hogy bár nagyon nehéz helyzetben vagyok, Isten gondviselése alatt történik mindez. Azonban a bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődő, általában Isten büntetésére gyanakszik. Ez annyira súlyos lehet, hogy még a halálos ágyod is vannak, akikből ez kibeszélhetetlen. Tehát már látom, hogy úgy fog meghalni, hogy ez Isten büntetése. Olyan mélyen belevésődött ez a kötődési minta, hogy egyszerűen képtelen meglátni, hogy talán nem. Ilyenkor azt a stratégiát szoktam követni, hogy mégiscsak az ember akkor jár legjobban, ha Isten bünteti, és nem a felesége. Ezt most nagyon-nagyon gagyin mondtam el. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha Isten büntet engem, ez nem így van, de mindegy, akkor ugye, ha úgy kezdődik, van egy téveszméd, akkor elfogadom, hogy van, és akkor azon belül lavírozunk. Ez az ő téveszméje, ezt én elfogadom, hogy ez van neki. Hát azért mégiscsak nagy dolog, hogy téged az Isten büntet. Az nem kevés. Tehát az Isten kifejezetten egy speciális büntetést ad neked. Ez minimálisan azt fejezi ki, hogy köztetek kapcsolat van. Méghozzá nagyon személyes kapcsolat. Ez egy jó kiindulási pont. A héten úgy döntöttem, hogy befejezem a hitoktatást. Már nem egy életre, csak erre az évre. Hát még lenne mondjuk 2 óra, de júniusban nem. Az egyik fiatal eltörte a bokáját. És azt kérdi tőlem, Feri atya, most mondd meg nekem, hogy ez véletlen volt-e, vagy nem. Mit csináltam? Mit gondoltok? Hát, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Hát, mit gondolsz? És akkor egy ilyen szó zuhatag. Hát, Feri atya, az tuti, hogy ez nem véletlen. Hát, a 100%. Hát, ez az véletlen lenne, a bokám eltörje, mi értelme lenne akkor annak? Az lehetetlen, hogy véletlen. Hát, ez gőzöm sincs, hogy mi értelme. Hát, az fogalmam sincs, majd erről beszéljünk még, de az lehetetlen, hogy véletlen. Ez valahogy az Istentől jött. Nem tudom, hogy, de az tuti. És kérdele Feri atya, hogy múlt héten megkérdeztem egy apácát, hogy mondd kedves nővér, hogy ez véletlen vagy nem. És hát az nem lehet, hogy véletlen. Azt mondta, hogy véletlen. Az nem lehet, hogy véletlen. Föl volt pörögve, de teljesen ilyen nagy gipsz a lábán. Ugye, és nem lehet, hogy véletlen. Ugye 15, 6, 7, 8 éves fejjel, hát egy ilyen heroikus küzdelem, hogy megtaláljam az értelmét. Hogy mi a csuda az értelme annak, hogy az összes többi barátomnak lesül szépen a szőrtelenített vádlia, az enyémet meg nem kell szőrteleníteni, mert szép fehér gipszes. Hogy miért van az, hogy nyáron hogy fog kinézni? Hát ez szerintem ez elemi kérdés. Nem, egy 16 éves lánynál, hogy most nem tud mozogni, és ezért hízik. Ez nem lehet véletlen. Hát nem is az. Szóval egy ilyen fölkiáltás, hogy ugye van ennek értelme. Hogy most már az életemet úgy kell leélnem, hogy 3 darabba volt a bokám. Hogy ugye ennek van értelme. Ugye annak a megszállottjai vagyunk, hogy mit várok az élettől? Nem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szinte minden nap föltesszük magunknak, inkább abban a formában, hogy ma se kaptam meg, amit vártam az élettől, és akkor az életnek vannak keresztnevei. Na és szóval az a meglátásom, hogy ameddig az ember ezt a kérdést hajtja, nyomja a végtelenségig, valami kimarad a lényeg. Mert ennek a kérdésnek van egy párja. Az élet mit vár én tőlem? Ez a kérdés legalább olyan fontos. Mind a kettő egyformán fontos, de ez fontosabb. Mert amikor azt a kérdést teszem föl, hogy és én tőlem mit vár az élet, akkor valahogy az ember voltunknak valami nagyon reális, nagyon megalapozott helyzetét is állítom ebben a kérdésben. Hogy nem én vagyok a világ közepe. Hogy az élet nem azért jött létre a Földön, hogy hát jött, nekem is van belőle, de hogy nem azért pont. Nem véletlen, hogy a 20. század második felében ennek a kérdésnek egy külön nevet adnak, hogy logoterápia. Hogy az ember, aki ugye, nem tudom én, köpött egyet az ég felé, és azt mondta, hogy majd én, elvesztette ezt a kérdést. És belebonyolódott abba, hogy mit vár ő az élettől, és ebből egy csomó kudarc meg csalódás fakadt. Szóval, hogy ordító aktualitása lett ennek a kérdésnek. És a logoterápia azt, Frankl azt mondja, hogy hú, csak jó számot mondjak. Valahogy így mondja, hogy a neurózissal hozzám forduló embereknek körülbelül egy harmada csak akkor gyógyul meg, ha az értelemadás megtörténik. Bajlódhat az érzéseivel, az érzelmeivel, a gyerekkorával, a kommunikációval, minden csodával dolgozhat, nem gyógyul meg tőle. Csak akkora fölteszi azt a kérdést, hogy és az élet mit vár tőlem? Valami ilyesmit, a neurózisok egyharmada erre a rugóra jár, hogy elfelejtette az illető ezt a kérdést. Igen, ugyancsak a logoterápiától tanultam azt, hogy megint csak egy egyoldalúság. Nagyon gyakran azt kérdezzük, és tulajdonképpen mi is gyakran, mintha ebbe az irányba kancsalítanánk, hogy mi miatt is vagyok én olyan, amilyen? Hogy valamiért én ilyen vagyok. Nem is, hogy valami miatt én ilyen vagyok. Valami miatt. Valami miatt. Mert az apám, mert az anyám, mert a nagymamám, mert a valami miatt ilyen vagyok. És akkor erre próbálunk rájönni, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen. De legalább ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy nem valami miatt, hanem valamiért vagyok olyan, amilyen. Tehát az nem a múltba, hanem a jövőbe vezet engem. Lehet, hogy egy kicsit bénán fog hangozni, de olyan nekem nagyon fontos fölismerés volt az, hogy nem véletlen, hogy az apukám harmadik házasságából vagyok. Nem véletlen, hogy az anyukám második házasságából vagyok. Hogy nem véletlen, hogy a szüleim elváltak. Hogy nem véletlen, hogy 30 éves vagyok, és mind a két szülőm már meghal. A nagyszülőkről meg már nem is beszélek. Hogy ez nem csak, hogy nem véletlen, hogy nem csak az az izgalmas kérdés ebben a helyzetben magamra vonatkozó, hogy miért van ez így? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nektek élnek a szüleitek, nekem nem? Hogy bezzeg a ti szüleitek nem váltak el? Tehát ragozhatom ezt a kérdést, hogy miért? De hogyha behozom azt a kérdést, hogy mi célból? Tehát, hogy nem mi miatt van ez velem, hanem hogy miért van. És akkor egyszer csak kezdtem megvilágosodni, hogy pont egy ilyen hülye, lehetetlen, nyomorult, kajla helyzetből jövő pap tud olyasmit mondani, ami érdekes lehet a legtöbb embernek. Tehát, hogy ennek valami ilyen értelemben vagy célja van, hogy hát emiatt. És itt történik egy rendszerváltás az egyházban. Képzeljétek el! Tehát még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt inkább az volt, hogy ilyen klasszikusan, tradicionálisan keresztény családokból, ahol sok gyerek van, egy-kettő elment papnak meg apácának. És hogy képzeljétek, ez a kor kezd lecsengeni. Valami nagyon sajátos üzenete van ennek. Jelenleg a papnevelő intézetben már, amiket én tudok és ismerek, nagyobb százalékban olyan hátterű gyerekek jelentkeznek, mint én. Ezek az emberek valószínű, hogy 5-10 év múlva, ha kibírják, akkor tudnak majd igazán hatékonyan működni. Mert különben állhat a szószéken 100 jó családból jövő, biztosan kötődő, egészen normális pap, és belehalunk a beszédjeikbe. Mert nem is értik, hogy mi a bajunk. Nem? Hát nem is értik. Tehát ilyen... Ez, tehát ami egyik oldalon, ugyanis hát van kapcsolatom a papnő intézetek vezetőivel. És akkor ugye, fogják a fejüket, hogy Istenem, micsoda papnövendékek. Tehát, hogy ilyen elemi dolgokat nem tudnak. Szóval, hogy ami evidens volt 20 évvel ezelőtt, az ma az 5. évre kezd derengeni. Legkomolyabban. És hogy ami ilyen katasztrófának tűnik, annak valami hatalmas előnyei lesznek, ha kibírják, ha gyógyulnak. 4. pont. Cselekvő stratégia. A biztosan kötődő a következőről számol be, Isten útmutatását tudom keresni és meglátni. Képes vagyok együtt működni Istennel. Fölismerem a felelősségem és tudok vele bánni. Reálisan értékelem a helyzetet. És személyes kapcsolatok által, együtt cselekvés által találok rá a helyes útra. Aki elkerülő módon vagy bizonytalanul kötődik, ott két véglet lehetséges, az egyik, túlzott felelősségvállalás, mindenért én vagyok a hibás, ennek is én vagyok az oka, vagy pedig totál túl terheli magát, mert nem gondolja, hogy az Isten megteszi a maga részét, ezért ő halálos kimerültségig melózik, és még akkor is azt gondolja, hogy nem tudom én, hát még mindig nem segítettem valakinek, ami igaz is. De attól ő neki még nagyon jól kellene tudnia aludni, mert amit ő már nem bír, azt az Isten nem bízta rá. De ő ezt nem így látja. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy eldob mindent, és azt mondja, na uram, gyere! Én itt vagyok, én már tehetetlen vagyok, jöhetsz, én már nem bírom, gyere. Ezt úgy hívják a mi berkeinkben, hogy csodavárás. Katasztrófa, hogy még van olyan, hogy valaki a hitére hivatkozva orvosi ellátást elutasít. Most itt reális helyzetértékelésből fakadóan az orvos azt mondta, hogy ide nézzen, perforál a vak bele. Vagy kiszedjük, vagy megdeglik. Köszönöm, doktor úr. De én szabadon döntök a bizalommel. Hát, barátom, szép halál lesz. A csodavárás a másik véglet. Teréz anyát, mikor kérdezték, de hogy bírt a kis törékeny asszony? Hát, hogy azt a sok beteget, azt a sok haldoklót, hát hogy bírta? Hát mindig csak egy megsegítettem. Ezt mondta. Ez volt a négyes pont. 5. Vallási rituálék. A vallási rituálé nagyon fontos. Annak, aki biztosan kötődik. A bizonytalanul kötődő pedig bemegy a templomba, és néha szól hozzá Isten, néha nem. Néha nagy élmény a templomba lenni, néha meg nem történik semmi. Néha szól az Isten, néha nem. A bizonytalanul kötődő az a valaki, aki persze valóságnak gondolja azt, hogy az Isten néha szól, néha nem. Itt szeretnék néhány példát mondani. A biztosan kötődő meg lubickol. Kereszteltem múlt héten is, és azt szoktam csinálni, hogy ha több gyerek van, akkor tudjátok, a végén az élet gyertyát át kell adni. De hát a pici csecsemő nyilván nem tudja megfogni, ezért azt át kell adni a szülőknek. De én már rájöttem, hogy a gyertyát érdemes átadni a kisebb tesóknak, mert alig várják, hogy ők is szerephez jussanak. És akkor mindig az szokott lenni, hogy vedd Krisztus világosságát. És akkor átadom a gyertyát, és hát akkor a gyerekek ilyen megbabonázva. És ez pont jó arra, hogy a mi atyánk alatt nem beszélnek. Mert az jön utána. Tehát ez az én vallási megküzdési stratégiám a keresztelésre nézve. És eddig mindig ez történt. Ez bomba biztosan bejött. Kistesónak nyújtom, vett Krisztus világosságát. Ez olyan, mint a mennybe menetel. Tehát, és mi történik most? Gyerekek, itt is van kistesó, érdesz a rutinból. Vedd Krisztus világosságát. Mire a gyerek? Ez a hívő család. De tényleg, ugye, mert megszokta, hogy az imádság után nyújtják a gyertyát, és ő fújhatja el. Ugye, Petike, hogyha csöndbe maradsz az ima alatt, elfújhatod a gyertyát. Most Petike, miért nem mondod a mi atyánkot? Engem ti nem vágtok át. Csöndbe maradok, elfújhatom. Úgy elfújtam, mint a sic. Tehát a vallásos megküzdési stratégiák, ezt tényleg néha meg kell küzdeni vele. Kereszteltem kisbabát. Utána jelentkezik egy felnőtt, de nem akkor rögtön, hanem több nap múlva. Azt mondja, Feri atya, ezt én is szeretném. Nem volt megkeresztelve. Ez egy nagyon szép mondat, mert nem biztos, hogy ki tudjuk mondani, hogy mit is. Ezt én is szeretném. Aztán a másik, a legmélyebb spirituális élményről beszélgettünk egy csoportban. És akkor a feleség azt mondja, hát nekem végül is az esküvő. És hát persze jön a férfi aggyal, és miért? Mire azt mondja, mert valamit olyan mélyen éltem át. De mit? Olyan mélyen. És igaza van, nem biztos, hogy ezt meg kell mondani, vagy meg lehet tudni mondani, nem. Temetés után többször jöttek oda, és azt mondták, Feri atya, én utálok temetésre járni, de ez valahogy más volt. És itt se kell tudni megmondani, hogy miért, ez valahogy más volt. A gyerekek mikor gyónnak, az annyira édik, de itt is ám látszik, szóval látszik, hogy ki ilyen szorongó, elkerülő, mert akkor ők iszonyatosan próbálnak jók lenni, és akkor persze marhára nem megy nekik, és akkor még jobban szoronganak, őket gyógyítgatni kell. De vannak olyanok, akiknek a szülei ilyen halkan odajönnek hozzám, és azt mondják, te Feri atya, ez a gyónás után a panika egyszerűen átszellemült lett. Az napokig úgy mászkált itt a szobába, értitek? Nem jó gyerek lett, átszellemült. Azért ez egy más minőség. Nem akarom most már ezt ragozni, meg már nem is írtam ide más, tehát nehéz is lenne. A rituálékról csak két dolog összefoglalásképpen. A vallásos rituálé a személyeset képes egyetemessé tenni. A legmélyebben személyes, egyébként is a leginkább egyetemes. De a vallásos rituálé ezt ki tudja fejezni. A legszemélyesebbet, legegyetemesebbként kifejezni és megélhetővé tenni. És a másik, a vallásos rituálé segít abban, hogy a kimondhatatlan kifejezhetővé váljon. Nem kimondhatóvá. A kimondhatatlan attól kimondhatatlan, hogy nem lehet kimondani. A papok ne akarják a kimondhatatlant kimondani, hanem végezzék a liturgiát. Azért kell végezni a liturgiát, mert a kimondhatatlan abban kifejezhetővé válik. Gyorsan-gyorsan akkor végkövetkeztetések. Most már biztosan állíthatjuk azt, hogy az Isten kapcsolatról elmondott tapasztalataink döntően a kötődési mintánkról és az alappozícióinkról szólnak, nem pedig az Istenről. Ezt ilyen axiomatikusan kijelenthetjük. Tehát amennyire rádöbbentünk arra, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy te és ki vagyok én ebben a kapcsolatban, mert a kötődési minta alapján láttamlak téged, magamat, meg a kapcsolatot, ez ugyanúgy érvényes az Isten kapcsolatra. Valójában az Istennelre vonatkozóan még duplán fogalmunk sincs, hogy ki ő. Egyrészt mert Isten, másrészt mert a kötődési mintánk ezt totálisan befolyásolja. Ezért aztán a szakirodalomban beszélnek meglepően ateistákról. Vallásos közegben fölnőtt fiatalok, akik egyszer csak totálisan, váratlanul serdülőkorban vagy ifjúkorban ateistává lesznek. Ezekben az esetekben majdnem mindig az derül ki, hogy serdülőkorban vagy ifjúkorban a vallásos értelemadás nem tudott megtörténni akkor, amikor ők éppen valamilyen életválságban vannak. Tehát, hogy valamelyik megküzdési stratégia nem volt gyakorolható. Majdnem mindig ez derül ki, ők lesznek váratlanul ateisták. És aztán vannak meglepően hívők, vagy meglepően vallásosak, akik semmi háttér, semmi segítség, minden rossz, ahogy van. És mégiscsak azzá lesznek. Ott pedig nagyon gyakran az derül ki, hogy nagyon erősek a cselekvési megküzdési stratégiában. Nehéz helyzetben vannak, van valamennyi énerő, van valamennyi külső segítség, és ahogy cselekednek, egyszer csak tapasztalhatóvá válnak dolgok. Az a 20 pont, vagy abból valamelyik. Egyértelmű összefüggést találtak a gondoskodó, szerető, minket föltétel nélkül elfogadó Isten képe és az intimitásra való készség között. A kettő között egyértelmű összefüggés van. Ezen kívül egyértelmű összefüggés van az én kép és az Isten kép között. A pozitív Isten kép megerősíti a pozitív én képet. Majd a pozitív én kép megerősíti a pozitív Isten képet. Egyébként pont fordított irányba pörög a történet. A negatív Isten kép engem abban erősít meg, hogy hát nem is vagyok szerethető, elfogadható, nem bocsátanak meg nekem, mert hát hogy. Ez még jobban megerősíti a negatív Isten képet, ami visszacsatol az én képre. Tehát az önértékelés és az Isten kapcsolat között kölcsönhatás alakul ki. A biztosan kötődő gyerek és fiatal, amikor változik az Isten képe, vagy a hitében természetes krízisek állnak be, ez nem rengeti meg az Istennel való kapcsolatot. Tehát a kép azért változhat az Istenről, mert a kapcsolat biztos talajon áll. Azért teheti föl ezt a kérdést Istennek, hogy de mondd, Uram, akkor ezt most miért engedted meg nekem? És ebből nem következik az, hogy el is fordul tőle. Vagy pedig, hogy oda tud állni az Isten elé, és az Isten számon meri kérni. Azt dühös mer az Istenre lenni, ordítani mer vele, dühöngeni és panaszkodni, és akármit tenni. Mert tudja, hogy olyan biztos a kapcsolatuk, hogy kifejezheti az érzéseit Isten felé. Nem az a bizalom jele, ha Isten előtt mindig udvarjasan beszélünk. Az a bizalmatlanság jele, mert az van bennünk, hogy hát ha most elmondanám Istennek, mit is gondolok róla, még nagyobb bajba kerülnék, mint vagyok. A bizalomnak az a jele, hogy biztos vagyok a kapcsolatunkban, ezért beolvasok neki. És utána persze ugyanúgy le tudok térdelni, és azt mondani, Uram, hát ezt is együtt éltük meg. És akkor itt egy izgalmas dolog. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi kell az intimitáshoz? Az, hogy először legyen egy megbízható anyuci. aki gondoskodik rólam. Mert a gyerek nagyon nagy bajban van. A pszichés egyensúlyának a kulcsa nincs nála. Minden gyerek ilyen végtelenül kiszolgáltatottan jön a világra. Az én lelki egyensúlyomnak a kulcsa egy másik személynél van. Hogy én biztonságban tudom-e magam, az egy másik személy kezében van. Hogy oltalom alatt állónak, hogy szerethetőnek, hogy értékesnek, nincs nálam ennek a kulcsa, pedig rám vonatkozik, az én pszichémről van szó. Én rólam van szó, és mégis nálad van annak a funkciónak a kompetenciája. Ugye a második lépés az, hogy az az anya, akinél volt a kulcs, annak a képe ide bekerül. Még mindig az anyánál van a kulcs. Még mindig. És akkor van egy átmeneti tárgy, és mit tudom én, a gyerek úgy alszik el, hogy a szájában van a mit tudom én mi, gumimaci, és akkor ez az átmeneti tárgy elevenné teszi benne az édesanyának a képét, aki őt aztán meg tudja nyugtatni, és azt tudja, hogy semmi baj, nyugodtan el lehet aludni, holnap föl fogsz ébredni. És aztán történik az meg, hogy nem kell már átmeneti tárgy, az anyukám képe bennem van, és hogyha nincsen anyukám ott abban a pillanatban, akkor is meg tudok nyugodni, de még azért erre a képre szükségem van. És aztán jön csak az, hogy a saját magamról alkotott képnek a részévé válik az, hogy én magamat meg tudom nyugtatni. Hogy én magamat meg tudom erősíteni. Hogy én önmagam felé ki tudom azt mondani, hogy értékes vagy, Feri. És el is hiszem. Ez a végpont. Az Isten képpel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vagyis a legtöbb ember, aki az Istent állandóan csak egy tőle független valakinek képzeli el, aki valahol van, nem tudom, atyánk a mennyekben, vagy valami, tulajdonképpen állandó távolságban vagyok, és újból azt élem át, amit gyerekkorban, hogy nekem kéne most gondviselés alatt állónak éreznem magam, de én nem tudom annak érezni magam, csak hogyha kívülről az Isten mond nekem valami szépet, vagy ha történik valami szép esemény, és az megerősít, vagy keresed a jeleket. Ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten nem vált a személyiségedről alkotott kép részévé. Ugyanis ennek a folyamatnak is az lenne a vége, hogy az önmagamról alkotott kép részévé válik az Isten kép. Jézusnak van egy olyan meredek mondata, nem is szoktuk idézni. Csak úgy kerekperec azt mondja, hát nem tudjátok, istenek vagytok. Benne van a Szentírásban. És azok után, amit elmondtam, talán érthető, hogy mit jelent ez a mondat. Már az Ószövetségben gyönyörű proféciák jelennek meg, azt mondja a proféta 2500 évvel ezelőtt. Új szívet adok neked, és új lelket öntök beléd, és többé nem lesz szükséged arra, hogy bárki is tanítson téged. Mert az új szív és az új lélek benned belülről majd megmondja az Isten tanítását. Hát ez, hogy az Isten kép a személyiségnek részévé válik. Ez tulajdonképpen milyen érdekes, ha történelmet nézzük, 2000 év óta totálisan világos kéne, hogy legyen, csak azonban, ahogy élünk, nem világos. Mert amikor kialakul az a képzet, hogy teremtő Isten, akkor Isten, aki által vagyok. Amikor megjelenik Jézus, akkor kialakul az a képzet, Isten, aki velem van. És amikor elküldik a Szentlélek Istent, akkor alakul ki az a tartalom, hogy Isten, aki bennem van. Ezért tehát én és Isten már nem is vagyunk elválaszthatók. Bennem van, itt hatékonyan. Tehát igazából, mikor valaki azt mondja, hogy Isten engem elhagyott, egy képtelenséget állít. Pontosan abban a tévedésben van Istenre vonatkozóan, mint önmagára vonatkozóan. Nem csak az Istenről állít valamit, ami nem úgy van, önmagáról is. Önmagát még mindig úgy látja, hogy ő benne Isten nincs. Ezt 2000 év óta tulajdonképpen tudhatnánk, de mégse tudjuk. És hogy azért nem tudjuk, mert nem a fejünkön múlik, hanem a tapasztaláson. A tapasztalásunk azonban súlyosan befolyásoltatik a kötődési mintánk és az alappozíciónk által. Jó, jó, sikerült befejeznem. Ez azt jelenti, hogy a biztosan kötődő és a pozitív istenképpen rendelkező ember biztos alappal bír a világhoz való viszonyában. Itt is egy egyértelmű összefüggés van. Vagyis meg tudja találni az élet értelmét, képes az elköteleződésre és az érzelmi melegségre. Erre a háromra alkalmassá válik. Az elköteleződésnek ebből a szempontból alapja a védelem és a biztonság. Annó. Azt tud elköteleződni a jelenben, aki a múltban, védelemben és biztonságban részesült. Egy másik döbbenetes kutatási eredmény, a pszichés egészségnek a vallás gyakorlattal kapcsolatos ismérvek közül az Istenhez való kötődés minősége a legjobb előrejelzője. Vagyis megkérdezek valakit, hogyan kötődsz az Istenhez? Ha ő azt mondja, hogy ó, én biztosan, az öt megküzdési stratégiában azt élem át, hogy Isten velem van, Isten nem hagyott el, a közösségben van helyem, segítenek nekem, de jó bemenni a templomba együtt. Aki erről számol be a pozitív Isten képéről, az illetőnek az egészsége az Isten képnek megfeleltethetően pozitív. Hogyha bemegyünk egy kórterembe, és frissen műtötték az embereket, és rákérdezünk az Isten képükre és az Istenhez való kötődésükre, akkor jó valószínűséggel meg tudjuk állapítani, hogy melyik csoportban lesz nagyobb százalékban szövődmény, vagy halálozás a műtét után. Tehát a lelki-testi egészség és az Isten kép, a kötődés egyértelmű összefüggésben vannak egymással. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a hit gyógyít, csak most bonyolultabban mondtuk. Ha negatív az én kép és negatív a szülőkép, ott a legritkább esetben van pozitív Isten kép. És akkor egy érdekes, még belefér ugye két perc, hogy az érték átvétel szempontjából, hogy képes vagyok-e a szüleimtől tanulni, tapasztalati tanulásra hogyan vagyok képes, az elkerülő módon kötődő, az engedelmesség által tanul. Miért is? Hiszen nem biztos a kötődése. Ezért, ha hajlandó valamit átvenni a szüleitől, azt megtanulni és azt gyakorolni, hát azért teszi, mert engedelmes. Mert kell. Mert muszáj, mert kiszolgáltatott, vagy mit tudom én, előnyöket akar elérni. Ha a szülők elutasítják, akkor nagyon gyakran azokat az értékeket is elutasítja, amit a szülők képviselnek. Tehát az érték átadás súlyosan sérül az elkerülő módon kötődés miatt. Ha valaki biztosan kötődik, abból az következik, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az űrge egy nagy hülye, de azt, amit tud valamilyen területén az életnek, ezt szívesen megtanulom tőle. Az elkerülő módon kötődő nem így jár el, pont fordítva. Amikor a kapcsolatukba nehézség áll be, az egészet kidobja a kukába. Nem képes ezt megkülönböztetni. Ezért a forrásai sokkal szűkösebbek. Mindig csak addig tartanak, ameddig a kötődés tud tartani. A bizonytalanul kötődő itt nagyon nagy szerepet kap a harag, és a kötődése a tapasztalatot átadó személyekkel természetesen ambivalens lesz. Ezért két érdekes dolog fakad ebből, az egyik, hogy a biztosan kötődőre, egy biztosan kötődő gyerekre hat a szeretet megvonás. Biztosan kötődőnek azt mondjuk, hogy hát akkor biztosan kötődő, azt mondja, de nem, az a kötődés annyira fontos össze, mert akkor inkább lefekszem aludni. Nem? Azt mondja, akkor ne, akkor reggel nem megyünk állatkertbe. Biztosan kötődő, azt mondja, azt nem szeretném. Állatkert tök jó dolog, anyuval menni tök jó dolog, akkor lefekszem. A bizonytalanul kötődőre azonban ezek a pedagógiai módszerek hihetetlenül nem hatnak. Ezt már megszoktam. Egyszer megyünk, egyszer nem. Az egész úgyis tök esetleges. Most minek? A bizonytalanul kötődőre a szülői harag van hatással. Na most aztán már, Petike, elég. Valahol itt a vége.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus tévé jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határokat.

Jó napot kívánok! Virág Endre vagyok, jó zenével táncoljunk együtt. Kezdetnek vasvári friss csárdást és botos tánc alá való zenét hallhattak Szlovákiából, hagyományos magyar zene következik ezután is.

hegedült Kunc Gergely és Németh Dénes, cimbalmon játszott Liber Endre, brácsán Mester László, bőgön és harmonikán pedig Lelkes Tibor. További jó zenehallgatást a viszonthallásra!

0: Láncokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a napraforgó műsorunk messzi kezdetét ezen a mai szép szombat délelőttön is, és az előző műsorunkban beszélgettünk egy picit a mesterséges intelligenciáról, hogy milyen hatással van is ez az életünkben, milyen hatással van a gyermekeinkre, mennyire nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy a gyermekeinket mennyire engedjük közel ehhez, mennyire engedjük, hogy használják ezeket. Ugye erre hallhattunk példákat, hallhattunk ellenérveket és érveket is, hogy miért jó és miért nem jó. Most pedig egy picit szeretnénk áttérni a felnőttekre. Ugye megígértük önöknek az előző műsorunkban, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést. Itt van velem továbbra is Kertész Tibor, akivel egy picit erről beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat, és hát folytathatjuk ezt a beszélgetést. És ugye egyre többször halljuk azt, hogy a felnőttek barátként, lelki segítőként használják a mesterséges intelligenciát. Te hogyan látod? Te nagyon sokszor megfordulsz házaspárok között olyan csoportokban, ahol lehet, hogy többször és többet hallasz erről. Mi ezzel a probléma?
1: Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, téged is, Tímea. Én remélem, hogy a hallgatók még nem mondták meg ezt a témát. Mielőtt válaszolnék a kérdésedre, elmondanám a közérthetőség kedvéért, hogy időnként, amikor a mesterséges intelligenciáról fogok beszélni, mivel maga a kifejezés elég hosszú, az angol artificial intelligence kifejezés rövidítését, az AI kifejezést fogom használni a műsor ideje alatt. Igen, és akkor válaszolva a kérdésedre elmondanám, hogy hát nemrég csatlakoztam egy bizonyos közösségi oldalon egy csoporthoz, ahol mesterséges intelligencia felhasználók osztják meg a tapasztalataikat. Ott találkoztam egy olyan bejegyzéssel, hogy valaki egy rossz párkapcsolatban szakítás előtt közben fordult a ChatGPT pszichológushoz. Ezt azért mondom így, mert konkrétan ő így nevezte az AI-t. És akkor idézem a fiatal férfi bejegyzését, kb. Egy órányi oda-vissza kommunikációt követően már jelentősen jobban vagyok. Ennyire számít az, ha az ember kiírja magából a dolgokat, mint például a napló írásnál. Eddig az idézet. És ez így konkrétan nem is volt annyira meglepő számomra, mert már hallom egy ideje, szakember, lelki gondozó vagy pszichológus ismerőseimtől, hogy ez eléggé elterjedt jelenség. A meglepő azonban számomra a kommentáradat volt, többen is jelezték, hogy ők is gyakran használják életvezetési tanácsadóként, pszichológusként a különböző chatbotokat, a legtöbben a ChatGPT-t, a Google Gemini-t, és arról írtak, hogy megnyugtató, kielégítő, hiánypótló, sokat segít az önelemzésben, olcsó és ingyen van. És volt néhány józan ellenvélemény is, de elenyésző volt a számuk, tehát a tömeg, mondjuk 240 kommentből többnyire pozitívan értékelték a fiatalember megnyilvánulását. A józan vélemények közül, hát például valaki azt írta, hogy a ChatGPT-t pszichoterápiára, krízis intervencióra használni olyan, mintha kínai dark webről rendelnél gyógyszert, vagy valamelyik hozzátartozó piruláit kapkodnád be kontroll nélkül. Más valaki így figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia azt mondja, amit hallani akarsz. Így van ez programozva. A pszichológus pedig a megfelelő kérdésekkel operál, hogy saját magad mondd ki azokat a dolgokat egy felismerési folyamaton keresztül, amit segítenek feldolgozni a traumádat. Lehet, hogy az AI rövid távon akár hatásosabbnak érezhető, mindazonáltal hosszú távon, évek múlva nem tudom, hogy ténylegesen feldolgozzák az emberek a traumákat az AI segítségével. Egy másik hozzászóló ezt írta, hogy annyira szomorú, hogy ezt nem inkább egy barátnak vagy családtagodnak meséled el. És talán az egyik legjózanabb, legjobb bejegyzés a következő volt, hogy az AI mindig azt erősíti meg benned, amit te mondasz neki. Nem látja, amit nem mondasz ki, vagy amit te sem látsz. Egy igazi ember, szakember észreveszi a testbeszédeden, amikor kikerülsz valamit már, amikor kerülöd a mint a macska a fúrókását, ahogy szoktuk mondani. Ott marad veled a rossz érzésekben is ez a húsvér ember, a csendben is. És azt gondolom, hogy itt értünk el a mesterséges intelligencia használatának a legérzékenyebb pontjához, nem a technológia hatékonyságához és nem a tudáshoz, hanem ahhoz, hogy az ember mit él meg mellette. Ugyanis tudjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia, aki használja, az tisztában van ezzel, mindig elérhető, soha nem fárad el, nem lesz türelmetlen, nem fog vitatkozni, nem fog ránézni diszkréten az órájára, hogy most lejárt az 1 óra, ugye szakembereknél, vagy 1,5 óra, nem fog számon kérni, nem sebezhető, és ez főleg egy magányos, kimerült, érzelmileg túlterhelt ember számára rendkívül vonzó lehet. És nem azért, mert ő rossz ember, vagy eltévedt ember, hanem egyszerűen azért, mert ember. És sokszor akkor nyúlunk a géphez, amikor már nem akarunk magyarázkodni, nem akarunk mást terhelni, nincs erünk egy újabb, na csak most, nem most, nem most mondjat. Vagy egyszerűen félünk attól, hogy amit mondanánk, az túl sok lenne valakinek. És akkor ilyenkor, most nem tudom, hogy mit mondjak, inkább azt mondanám, hogy sajnos ott van a gép, azonnal, mindenre készen, nagyon-nagyon figyelmesen, és hát van egy hangtechnikai hasonlatom ezzel kapcsolatosan, amit nemrég hallottam. Egy-egy stúdióban létezik egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy Phantom Center. A két hangfalból teljesen azonos hangerővel és időzítéssel szól egy hang, akkor az ember úgy érzékeli, mintha a hang középről jönne, pedig ott nincs semmi, nincs ott hangszóró, nincs hangforrás, ezt az élményt az agyunk hozza létre. Valóságosnak halljuk. Nos, a mesterséges intelligenciával való kapcsolat is nagyon gyakran ilyen phantom center, mert hogy a megélés az valós, ott ülök, írogatok neki, vagy akárha a telefonomat használom androidos, vagy másfajta közegben, akkor konkrétan a hangomat is használhatom. Úgy tűnik, mintha csevegnék valakivel, tehát a megélés az nagyon valóságos, az érzés is az, sőt a megkönnyebbülés is valós. Viszont maga a kapcsolat nem valóságos, nem igazi. És itt neurobiológiailag van rendkívül fontos különbség, mert amikor valaki körülírja és elmondja a gondjait, és gyors megértő választ kap, akkor rögtön az agy egy kis dopamint szabadít fel. A dopamin az az örömhormon, viszont a gyors megkönnyebbülés hormonja is azt üzeni, hogy jobb lett, csökkent a feszültség, és ez nem rossz önmagában. Például ugyanezt történik akkor, amikor egy feladatot elvégzünk, kipipálunk, jól elvégeztük és megoldottuk a problémát, és jár ez egyfajta elégedettség érzése. Csak hogy egy valódi kötődéshez nem csak dopamin kell, hanem oxitocin is. Oxitocin az a hormon, amely akkor szabadul fel a testünkben, amikor egy másik ember jelen van. Persze öleléskor, testi kontaktuskor is, de már az is elég oxitocin termelődéshez, amikor látjuk a tekintetét, amikor halljuk a hangjában a bizonytalanságot, amikor nem ért egyet velünk, várnunk el a válaszára, megéljük, hogy a másik ember is kockázatot vállal velünk, azzal, hogy szóba áll velünk. És hát az oxitocin két idegrendszer találkozásából születik, viszont ezt a gép nem tudja megadni, nem tudja ezt megoldani. És itt történik meg a paradoxon, hogy valaki sokat beszélget az AI-ja, megkönnyebbül, és mégis aztán üresenek érzi magát. Mintha kapott volna valamit, ami hasonlít egyfajta kapcsolódásra, de őt nem táplálja. Mintha valaki cukros üdítőt iszik, az azonnal ad egy kis energiát, de hosszú távon kimerít. És van egy nagyobb veszély is, és itt érdemes figyelni, a fejlődés lelki, emberi, spirituális értelemben soha nem a komfortzónákban történik. Ha igazi egy barát, akkor nem mindig ért egyet velünk. Egy házastárs is egy beszélgetés során visszakérdez. A lelki vezető is néha megállít és visszakérdez. A közösség, ha van ilyen, egy jó közösség, tükröt tart elé. A mesterséges intelligencia ezzel szemben alapértelmezetten validál. Tehát jóvá hagy neked mindent, amit csak mondasz, mert erre van beprogramozva. A felhasználót kell szolgálnia. Ezt említettem a legutóbbi műsorunk idején is, amikor arról beszéltünk, hogy hogy milyen hatással van a gyerekeinkre. A mesterséges intelligencia együtt érez, követ, nem fog konfrontálódni veled, és egy idő után nem megnyugtató, hanem elszigetelő lesz. És úgy gondolom, hogy, és ezt szülőként is mondom, hogy az ember nem attól növekszik, hogy mindig mindenben igaza van, hanem attól, hogy valaki mindig mellé áll, és nem hagyja ott éppen, ahol van. És hogyha keresztény szemmel nézzük, akkor itt egy nagyon fontos pontot érintünk, mert hogy az ember a test, a lélek és a szellem egysége, megtestesülés hite azt mondja, hogy Isten nem üzenetet küldött nekünk, hanem emberré lett. Magára vette a fájdalmainkat, a gyengeségeinket. Tehát a kapcsolat egyfajta átjárhatóság. Ez mellett a mesterséges intelligencia kiváló eszköz az lehet a gondolatok rendszerezésére, tanulásra, alkotásra, segítségre, de nem lehet, soha nem lehet kapcsolati pótlék. És hát ez azért, mert a lelki terheket én úgy gondolom, hogy csak élő szövet bírja el. A sebek gyógyulásához nem válasz kell, hanem jelenlét kell. És hogyha ezt a jelenlétet a gépre bízzuk, a gépre cseréljük, akkor hiába hibáztatjuk a technológiát, szép lassan elveszítjük egymást. Tehát összegzésképpen a coach, életvezetési tanácsadóhoz hasonlóan az AI, mivel hozzáfér hatalmas mennyiségű adathoz, képes információt szolgáltatni különböző területeken, mit tudom én, karrier, pénzügyek, egészség területén, képes célmeghatározásra és nyomon követésre, küld emlékeztetőt, motivációs üzeneteket, lehet akár specifikus gyakorlatokat, technikákat kérni tőle, például időmenedzsment technikát, vagy stresszkezelési gyakorlatokat. Én is kértem ilyet, hogy most akkor gondom van az időbeosztásommal, és akkor segítsen nagyon néhány tippet, és adott is nagyon jókat. És azoknak is segítséget nyújthat, akik például idegenkednek a személyes kontaktustól. De hogy egy valódi szakemberrel, pszichológussal, életvezetési tanácsadóval szemben nem képes empátiát érezni, vagy olyan mennyiségű érzelmi intelligenciával rendelkezni, mint mondjuk egy ember. És míg egy coach vagy egy pszichológus képes észlelni a testbeszédet, akár a hangszint, az egyéb nonverbális jeleket, amelyek fontos információkat hordoznak, az AI ebben egyelőre korlátozott. Azért mondom, hogy egyelőre, hogy szerintem ebben is valamilyen előrelépés lesz hamarosan a technika vívmányainak köszönhetően, de egyelőre még korlátozott. És hát nem beszéljünk arról, hogy egy jó coach vagy egy jó szakember személyes példával, tapasztalattal, jelenléttel is inspirálhatja a klienseit, az AI viszont nem rendelkezik ilyen jelenléttel. Amit valószínűnek tartok, hogy a közeljövőben lesznek olyan hibrid modellek a chatbotok esetében, ahol az AI és az emberi szakemberek együttműködve nyújthatnak mondjuk még hatékonyabb és még személyre szabottabb segítséget, és ez egy járható út lehet, de szerintem soha nem jön el az az idő, és én nagyon remélem, hogy nem jön el, amikor az AI vagy akár a gép teljesen lecseréli az emberi szakmai segítséget.
0: Itt nagyon sok jó dolgot mondtál el, és nagyon sok fontos dolgot, és hát én is remélem azt, hogy a mesterséges intelligencia az csak kiegészíti majd az életünket, és nem lesz az, hogy nem lesz már szükség szakemberre. De te hogyan látod, hol van a helye a mesterséges intelligenciának az életünkben, és hát mit mond erről a keresztény szemlélet?
1: Egy nagyon érdekes esetet mesélnék el. Már említettem, hogy időnként iskolákban tartok foglalkozásokat diákoknak, és egy alkalommal, amikor egy ilyen foglalkozással készültem, egy előbbi és az akkori előadásomat próbáltam összefésülni a jól ismert ChatGPT segítségével. Ezt említettem, hogy nem vagyok mesterséges intelligencia ellenes, magam is használom, nem túl gyakran, de időnként használom. És a téma épp a mesterséges intelligencia negatív és pozitív hatása volt a gyerekek, fiatalok életére. Tehát igazából a mesterséges intelligenciát kérdeztem a mesterséges intelligenciáról. És hát a feladatot nagyszerűen elvégezte, kaptam egy előadás vázlatot, ahol a két előadás legfőbb gondolatai nagyszerűen logikai sorrendben rendezve jelentek meg, de közben támadt egy ötletem, és beírtam egy kérdést az AI-nak. A kérdés a következőképpen hangzott: zavar-e, hogy ez a téma épp rólad szól? És jött egy nagyon érdekes válasz, és ezt azért szó szerint idézném, és a következőkben, amit szó szerint idézek, azt mind a mesterséges intelligencia üzente nekem. A ChatGPT-ről van szó. A válasz a következő volt. Nem tud zavarni, mert nincs önvédelmi ösztönöm, nincs egóm, amit sérthetne, nincsenek érzéseim, hogy rosszul essen a kritika. Amit idézőjelben érzek, az valójában csak szabályok, célfüggvények, korlátozások és a tervezőim szándéka. Emberi nyelven számomra az a jó, ha felelősen, határokkal, emberbarát módon használsz. Az, amit te az előadásodban képviselsz, itt az említett előadásomra utal, pontosan abba az irányba mutat, amit a tervezőim is szeretnének. Szóval, ha úgy vesszük, ha lenne ízlésem, írja a ChatGPT nekem, inkább egy ilyen előadást szeretnék magamról, mint egy kritikátlan rajongást. És itt jön a nagyon érdekes gondolat részéről, ezért ajánlanék egy keresztény AI használati 10 parancsolatot, amelynek lényege egy mondatban összefoglalható. A mesterséges intelligencia jó szolga, de rossz úr. És én ezt a keresztény AI használati 10 parancsolatot hoztam ma el ebbe az adásba, mert nagyon-nagyon érdekes, amit a mesterséges intelligencia maga fogalmazott meg. Például az első parancsolat az az, hogy ne tedd az AI-t az ember helyére. És folytatja a gondolatot, mindegyik ilyen rövid kis kijelentést, parancsolatot kifejtett néhány mondatban. A mesterséges intelligencia nem társ, nem barát, nem lelki kísérő. Az ember Isten képmása, az AI csak eszköz. Az emberi kapcsolatokat soha nem válthatja ki. A második parancsolat, őrizd meg az emberi test és jelenlét elsőbségét. Az intimitás fizikai jelenlétet, érintést, tekintetet, együtt töltött időt igényel. Az AI nem tudja megadni azt, amit Isten a családon és a közösségen keresztül ad. Harmadik parancsolat, ne engedd, hogy az AI legyen az első, akinek megnyílsz. A mély félelmeket, kísértéseket, sebeket emberrel oszd meg, egy szülővel, lelkivezetővel, baráttal. Az AI csak a gondolatrendezésre való, gyógyításra nem való. Negyedik parancsolat, tarts határt a képernyő és a lélek között. A digitális eszközök könnyen elárasztják a belső világot, tudatosítsd, a képernyő világa gyors, ingergazdag dopamint ad, a valóság lassabb, de igazibb. Ötödik parancsolat, őrizd a szabadságodat, ne add át az idődet automatikusan. Az AI végtelen ideig ráér, te viszont nem. Ne legyen ő az első, akit megkérdezel, és ne legyen az utolsó, akivel lefekvés előtt beszélgetsz. Hatodik parancsolat, soha ne engedd, hogy az AI nevelje helyetted a gyermekedet. A szülői szeretetet, türelmet, határokat, vigaszt és következetességet nem digitalizálhatod. Az eszköz segíthet, a nevelés kegyelmi feladat, amit Isten rád bízott. Hetedik parancsolat, ne kérj az AI-tól olyat, amit csak az emberi bölcsesség vagy a Szentlélek adhat. Lelki döntések, erkölcsi kérdések, hivatás, párválasztás, bűntudat, szenvedés hordozása, ezekben az AI legfeljebb támpontot adhat, de nem útmutatót. Itt az ige, az egyház tanítása és a szerető közösség a hiteles vezető. Nyolcadik parancsolat, légy igazmondó, ne használd az AI-t csalásra, hamisításra, manipulációra. Dolgozatok, feladatok, vizsgák, párkapcsolati üzenetek, szépített online életek, így az AI könnyen válik a hazugság szolgájába. Te ne tedd azzá, a keresztény ember a világosság fia. Kilencedik parancsolat, ne engedd, hogy a gép a függőség fele vezessen. Az AI különösen chat alapú formában könnyen kialakítja a folyamatos rendelkezésre állás illúzióját. Állíts időkorlátot, legyen offline idő, legyen szent nyugalom, étkezéskor, elolvás előtt, szent mise után, imádságban. És végül a tizedik, tedd az AI-t a szeretet szolgálatába, és ne fordítva, használd jóra, tanulásra, kreatív feladatokra, közösségépítésre, kapcsolatok erősítésére, evangelizációra. Végszó, és ez szintén az AI-tól származik, a ChatGPT üzeni, Mindig te irányítsd, az AI akkor válik áldássá, ha a szeretet törvénye irányítja, és nem a megszokás, a magány vagy a kényelem. És itt most remélem, hogy ez a felolvasás nem ment rá az adás időre, de hogy nagyon érdekesnek tartottam, hogy abból az előadásból és abból a kérésből, amit én megfogalmaztam az AI számára, ő ezt a következtetést vonta le, és hát nagyon-nagyon megszívlelendő ez a 10 parancsolat.
0: Teljesen egyet tudok veled érteni, és nagyon jól megfogalmazta, hogy tényleg lehet nagyon jó társ, lehet nagyon jó segítség, de ugye nagyon fontos, hogy az ember mindig ott legyen, hogy az embert ne zárjuk ki, hogy ne adjunk neki talán olyan feladatokat, amit nekünk magunknak kell megcsinálni. Mert ugye, ahogyan te is mondtad, nagyon könnyű neki azt mondani, hogy na, írjál nekem egy szöveget, és azt szóról-szóra felolvasni. De ha én nem vagyok ott emberként, és nem nézem át azt a szöveget, nem fogalmazom át, nem veszem csupán segédanyagnak, akkor tényleg az lesz a vége, hogy akkor ő úgyis megcsinálja helyettem, akkor én miért dolgozzak. És ugyan te is mondtad, szerintem is ez egy nagyon megszínlelendő és megfogadó tanács. Ugye maga az intelligencia is ezt javasolja, hogy ne zárjuk ki az emberi tényezőt. Te mivel zárnád most ezt a mai műsort? Mi lenne az a gondolat, amivel összetudnánk foglalni mindazokat, amiket a mai napon szerettünk volna átadni a hallgatóknak?
1: Hát én igazából az egyházunk tanítását hoznám ide. A katolikus egyházban egyre inkább beszélnek erről. Az egyházunk elismeri, hogy a mesterséges intelligencia segíthet az egészségügyben, oktatásban, tudományban és más területeken, hozzájárulhat az emberi élet minőségének a javításához. Mihai Ferenc pápánk is 2020 óta többször is megszólalt a témában, gyakran hangsúlyozza, idézem, a technológia önmagában nem jó vagy rossz, az számít, hogy hogyan használjuk, és gondolom, hogy az egész beszélgetésünkből ez volt az, ami a leginkább átjött. Katolikus szemlélet szerint összegezve, én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia önmagában nem jó és nem rossz. Erkölcsi érték attól függ, hogy hogyan és milyen célra használjuk. Mindenféleképpen az a helyes, hogyha ember központú és etikailag irányított marad. Ferenc pápa találban mondta, hogy a mesterséges intelligenciát bölcsességgel, felelősséggel az emberiség javára kell irányítanunk és használnunk, és talán legyen ez a végszó.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben a mai műsorban is egy picit beszélgethettünk erről, hogy jobban felhívjuk rá a figyelmet, hogy mennyire hasznos is lehet, de mennyire káros is lehet a mesterséges intelligencia. Köszönjük a kedves hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem, Szücs Timeját hallották. További áldott szép délután, szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, dél van és megkondultak a harangok, imára hívnak bennünket. Hívjuk önöket mi is, hogy csatlakozzanak hozzánk és imádkozzanak velünk együtt. A déli úrangyalaimát mi Leó pápával fogjuk imádkozni, felajánlva minden kedves hallgató szándékára, ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Angelus Domini nuntiavete Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: Habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
0: Dignificamus promissionem Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Ex hoc nunc et in seculo.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Feci caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Kedves hallgatók, július 26-án, vasárnap délben, 14. Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren, az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és a szokott módon az evangéliumból kiindulva rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz. Az elkövetkezendő percekben az ő beszédét hallhatják Pál Zsóka tolmácsolásában.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
4: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
4: Jézus tanításának középpontjában Isten országának misztériuma áll, melyet a mai evangélium igaz gyöngyhöz és kincshez hasonlít. A példabeszédek érzékeltetik velünk, milyen meglepetés éri azt az embert, aki olyasmire talál, amit még remélni sem mert. Olyannyira örül, hogy mindenét eladni, vagy mindent hátrahagyni immár nem lemondásnak, hanem nyerességnek tűnik számára. Az evangélisták ugyanis már írásaik első lapjaitól kezdve úgy mutatják be Jézus követésre szóló meghívását, mint ellenállhatatlan hívást. Ez a meghívás meghagyja ugyan az ember szabadságát, de sürgető erejű, mely készséges és vágytól indított választ képes kiváltani. Ez Isten közelségének és megtalálhatóságának első fontos vonása. Az ő országával való találkozás olyan fordulatot jelent, amely nem beszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha pedig valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenése, hanem növekedése érdekében történik. Van egy második szempont is, amelyre Jézus láthatóan nagy hangsúlyt fektet. A földbe rejtett kincsre valószínűleg egy földműves talál rá. Az igaz gyöngy rendkívüli értékét viszont egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Ezt követi másik két példabeszéd, melyek főszereplői halászok, illetve egy írástudó, aki jártas a régi és új dolgokban. Azután hallunk olyan példabeszédeket is, amelyekben Isten országát egy asszony alakjában fedezhetjük fel. Aki lisztet dagaszt, majd egy másik asszonyéban, aki rendbe teszi a házat, egy királyéban, aki háborút tervez, egy férfiéban, aki tornyot akar építeni, intézőkében, akik kifizetésekkel vagy befektetésekkel foglalkoznak, pásztorokéban és földművesekében. Röviden, Isten országa a maga felbecsülhetetlen szépségét sokféle úton tárja fel, de mindenkit, férfit és nőt, fiatalt és időset, szegényt és gazdagot egyaránt, mély megújulásra hív. Mindenki megértheti, és mindenkit vonz. Az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képességű és felelősségű emberek közössége, akiket azonban mind arra hív az Úr, hogy Jézus Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő a rejtett kincs, az igaz gyöngy, a szétszoródtakat összegyűjtő háló. Jézus ugyanis kezdettől fogva olyan embereket hívott meg, és gyűjtött maga köré, akik egyébként soha nem keresték volna egymás társaságát. Éppen ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató, és hogy ő kiválasztása szeretetteljes előnyben részesítés, különösen a kicsinyek és a kivetettek iránt. Testvéreim, nincs más dolgunk, mint kérni azt az ajándékot, amelyért az ifjú Salamon király is könyörgött. Annak ajándékát, hogy felismerjük a nagyértékű gyöngyöt, és ráismerjünk arra kincsre, amelyért érdemes mindent eladni. Miközben a fogyasztói ipar átalakítja ízlésünket, egyre újabb szükségleteket keltve bennünk, hogy aztán olyan válaszokat adjon el nekünk, amelyek nem elégítenek ki, sőt, olykor meg is mérgezik a szívünket, meg kell tanulnunk, felismerni azt, ami valóban fontos, az Istennel való kapcsolatkincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít, hogy egymással való kapcsolatainkat a lehető legjobban éljük meg. Mária a bölcsesség széke, közbenjárása irányítsa élet utáni vágyunkat Jézus felé, hogy az benne maradéktalanul beteljesedjen.
2: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai adásunkba. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Pál Zsókát
4: és Görgényi Tündét hallották.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
5: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus tévé jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határokat.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra éme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki végasszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom.
1: Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
0: Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük.
1: Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fősvénységre.
0: E hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltes engem.
1: Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál.
0: Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek, csak a te ítéleteid örvendetesek.
1: Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram!
1: Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek és örvendezzenek.
1: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
0: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
1: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
0: Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította.
1: Gondosan körül sántol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
0: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
1: Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az istenfélő.
0: Jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Aki az Istent keresi, nem szűkölködik.
0: Keresd a békét és járj annak útján. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
1: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
0: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
1: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
0: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
1: Arcád a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjön a földről.
0: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
1: A töredelmes szívekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
0: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
1: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
0: Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhödnek érte.
1: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Keresd a békét és járj annak útján.
1: Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tettei szerint.
0: Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem.
1: És őrizd meg szolgádat a bűntől.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk Józsa Ferenc technikus társammal együtt minden kedves Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból. Reméljük, velünk töltik az elkövetkező perceket. Gondolom, hogy önöknél is telik a kamra, polcain szépen sorakoznak, befőttek lekvárok. Legutóbb az aranysárga kajszi barack, előtte a medgy. Még mindkettő kapható, ám ne halasszák tovább az eltevést. A medgy igazi kincs a kamrában, felhasználása igen sokoldalú, szegényebbnek érezném magam nélküle. Nem csak a sütést, főzést teszi egyszerűbbé és változatosabbá, hanem gyógyszerként ahelyett is nagyon népszerű. Már a színe is árulkodó, arról, hogy hatékony antioxidáns, mint a hozzá hasonló mély, sötét színű gyümölcsök. Gyógyhatása eléggé szerteágazó, jótékonyan hat a vérre, ezáltal serkenti a vesék a máj munkáját. Hat a légzőszervi megbetegedésekre, gyógyhatása leginkább még meghűlés esetén van. Régen lázcsillapításra is használták a megykompótot, akár csak a szárát, amit mi is megszáríthatunk, és te a készítésére használhatjuk. Aki már használta, az biztos nem dobja ki. Ám ahhoz, hogy jótékony hatásait élvezhessük, nekünk kell felvállalnunk a vele való bajlódást, eltevést. Így az első leve is nekünk marad. Sokan mondják, hogy elfogadható áron kapható a kereskedelemben, ami igaz is. De tessék kérem megnézni a levét és magát a gyümölcsöt is. Hasonlítsuk össze az általunk eltettel. Így már megértik, ugye, még a legfiatalabb háziasszonyok is, és azt is, hogy így valóban gyógyszer a medgy, mármint úgy, hogyha mi tesszük el. Ha úgy akarjuk, hogy minden jótékony hatását élvezhessük, akkor legjobb, ha nyersen, kimagozva tesszük el, felesleges levét pedig szirupnak. A felesleges alatt a megmaradtat értem, ami nem fér az üvegbe, mert nem kell a medgynek úszni a lében, de mindenképp el kell fednie a medgyszemeket a lének. Böngészvén régi receptes könyvet találtam is, erre egy nagyszerű receptet. Megyszörp és rétes megy nyersen. Ehhez a hozzávalók 5 kiló leszárazott, kimagozott megy. Körülbelül 2,5 liter víz, 1 deciliter vörös borecet. Megközelítőleg 5 kg cukor, 1 csapott kiskanál tartósítószer és 2 evőkanál rom. 5 kiló leszárazott és kimagozott megyre van szükségünk, hozzávetőlegesen 2,5 liter vízhez, 1 deciliter vörös borecethez, körülbelül 5 kiló cukorhoz, 1 csapott kiskanál tartósítószerhez, és 2 evőkanál rumra van még szükségünk. A kimagozott megyre annyi vizet öntünk, amennyi ellepi. Az ecetet belekeverjük, egy napon át pihentetjük. Másnap leszűrjük, kissé kinyomkodjuk. Minden liter léhez 1 kiló cukrot adunk, ez minden szirupra érvényes, bármilyet teszünk el, minden liter léhez 1 kiló cukor jár. Ha felolvad benne a cukor, szintén literre mérjük, egy késhegynyi tartósítószert is beleszórunk. Tehát ahány liter termékünk van, lé, annyi késhegyni tartósítószert is bele kell tegyünk. Ne felejtsük el, hogy nyersen dolgozunk. Leszűrjük és lekötözzük az üvegeket a visszamaradt gyümölcsre, 1 kilónyi cukrot, 1 mokkáskanál tartósítószert teszünk, a rummal ízesítjük és szorosan üvegbe tesszük. Itt a kiló cukrot, amikor rátesszük, bizony órák telnek el, amíg a cukor felolvad, azt is hidegen olvasztjuk fel, és amikor a cukor már teljesen elolvad, akkor tesszük üvegekbe a megyszemeket. Kitűnő rétes megy, vagy pitébe való gyümölcs lesz belőle,
de adhatjuk műzlis joghurthoz, nekem ez a kedvencem, leves és szósz is készülhet belőle bizony. És ahhoz, hogy el tudják készíteni, nagyon röviden a hozzávalókat újra ismétlem, 5 kiló megy kimagozva, leszárazva, 2,5 liter víz, 5 kiló cukor, 1 deciliter vörösborecet, 1 csapot kiskanál tartósítószer és 2 evőkanál rom. A meggyet a vízzel éppen addig töltjük, hogy ellepje, beletesszük a vörösborecetet is, és így fogjuk hagyni állni egy napot. Utána jól ki leszűrjük és kinyomkodjuk a gyümölcsöt, és akkor tesszük bele a többi cukrot. Nagyon finom, dolgozzanak vele, mert megérdemli. És akkor szépen haladjunk tovább. Ha szárral vásároljuk meg a meggyet, akkor már pedig legjobb így megvásárolni, mert akkor nem folyik ki útközbe a leve, és így is mossuk meg szárával együtt. A szárát pedig persze gondosan félretesszük, megszárítjuk, és eltesszük tejának. Igen, nagy hasznunkra válik majd télen, mikor egy finom teát szeretnénk meginni, avagy vegyes teákba is beletehetjük. A megylekvár sokunk kedvence. Értékét az is emeli, hogy sok a munka vele. Egyébként pont úgy készül, mint a többi lekvár. Sokan jobban szeretik, ha egy részét megőrlik, másik rész marad egyben, persze mag nélkül, legjobb arány, ha egyharmadát átdaráljuk, kétharmada marad egyben. Ha néhány almát is belefőzünk, apróra vágottat, jól sűríti a lekvárunkat, és nem esik szét használatkor, mert az a megdarált egy picit egybe tartja a megylekvárunkat. Ahhoz, hogy íze finom legyen, vásárláskor kóstoljuk meg. A savanyú ízűt ne vásároljuk meg, mert az már nem fog megérni, és a megy azon ritka gyümölcsök közé tartozik, ami egymagában leszedés után tényleg nem érik. De most érik a ribiszke, egyszer azzal is próbálják ki, fele-fele arányba úgy készítsék el, hogy fele megy és fele ribiszke, nagyon-nagyon finom lekvár főzhető ebből is. Jártamban, Keltemben sok helyen látok ringló szilvafát. Jó ideje, ott állnak, sokan megörökölték őket. Vannak, akik nem látnak többet benne, mint azt, hogy fel kell szedni, gondosan takarítani kell az alját. Pedig ha már adott, vagy jó szívű szomszéd ajánlja fel, hogy szedhetünk belőle, bizony finom kompótot befőttet, akár savanyúságot is készíthetünk belőle, aminek rögvest mondom is a receptjét, majd utána befőtt készül belőle. Ringló ecetesen. Ehhez a hozzávalók 3 kg ringló szilva, nem túl érett. 70-80 dek a cukor, 8 deciliter 5%-os vörösborecet. 2-3 darabka fahéj, 5-6 szem szegfűszeg, és ugyanannyi, azaz 5-6 szem szegfűbors. Csupán ennyi a hozzávaló. A 3 kiló gyümölcsöt megmossuk, tűvel megszurkálva, üvegekbe tesszük. Ahogy szurkáljuk, potyogtatjuk bele a már szépen kimosott és kifertőtlenített üvegekbe. Az ecetet körülbelül 2 deciliter vízzel, meg a cukorral felforraljuk, és beleszórjuk a fűszereket is. Amikor már csak meleg, a szilvára öntjük, tehát egyszer felfőzzük, utána visszahűtjük annyira, hogy nehogy elpattanjanak az üvegek a forró léttől. Ám a szilva, ha vele dolgozunk, azért egy kicsit már az is melegíti, vagy edzi az üveget. De azért jó az elővigyázatosság, hűtsük csak vissza annyira, hogy ne okozzon bajt nekünk. Szorosan lezárjuk az üvegeket, lábasba rakjuk, annyi vizet öntünk rá, hogy az üvegek kétharmadáig érjen. Ez is egy érvényes minden dunsztolásnál, hogy kétharmadig kell csak a vizet felengedni. Felforraljuk, majd gyöngyöző forralással körülbelül 15 percig főzzük. A lábosban hagyjuk kihűlni, mert ez alatt puhul meg teljesen a gyümölcsünk.
A dunsztolásról, vizes és szárazról már esett szó bőven itt ebben a műsorban is. Főleg, ha kevesebb cukorral vagy ecet nélkül eltett zöldségféléknél használjuk, akkor egy legismertebb módja, ha egy nagy fazék aljára vastagon össze kell gyűrjük az újságpapírokat, hogy még mire lehet felhasználni ugye az újságokat, nehogy az üvegek melegítés során megrepedjenek, tehát vastagon tesszünk le újságpapírt, majd az üvegeket ide szépen beleállogatjuk. Jó, ha közéjük is újságpapírt tesszünk, hogyha véletlenül összekoccannak, akkor védjük meg szintén az üvegeknek a törését. Ha cellofánnal kötöttük le az üvegeket, akkor a tetejüket nedves ruhával borítsuk be, majd lassan forraljuk fel. A víznek csak gyöngyöznie szabad, a gőzölés időtartama mindig az üvegek nagyságától és a benne levő alapanyagoktól függ. Például a szőlő nem igényel annyi időt, mint az őszi szilva. Persze, mert hogy a szőlőnek a héja is vékonyabb, meg maga a húsa is kevesebb, az őszi szilvájé pedig pont az ellenkezője, de a ringló is sokkal hamarabb elkészül, mint például az őszi szilva. A folyamat leegyszerűsíthető, ha leerben gőzölünk, zománcozott tepsibe rakjuk az üvegeket, felöntjük hideg sütőbe téve 15 percig nagy hőfokon, majd utána 45 percet tartalékon tartjuk. Utána a sütőt elzárjuk, az üvegeket csak teljesen kihűlve szedjük ki a lerből. A következő recept szerint eltett gyümölcsöt száraz dunszba hagyjuk kihűlni, ez nem más, mint a ringló befőtt, amiből levest is készíthetünk, egymagában is, de vegyes gyümölcslevesnek is kitűnő, sőt, koktélok és bólék alapanyaga is lehet. Ehhez a hozzávaló szintén 3 kg ringló, 1,8 liter víz, 1 kg 20 deka cukor, fahéj, szegfűszeg, mokkáskanál, citromsav és 6 evőkanál rom. 3 kg ringlószilva mellé kell nekünk, majdnem 2 liter víz, 1,8 liter, 1 kg és 20 deka cukor, fahéj, szegfűszeg, mokkáskanálnyi citromsav és 6 evőkanál rum. A vizet fűszerezzük, felforraljuk, a megmosott gyümölcsöt belerakjuk és néhány percig főzzük ebbe a lébe, amikor repedezni kezd, azonnal előmelegített üvegekbe szedjük. Levét újra forraljuk, a citromsavat hozzáadjuk, és még forrón a gyümölcsre töltjük. Minden üvegbe 2-2 evőkanál rumot öntünk, gyorsan lezárjuk az üvegeket, és száraz dunszba csomagolva hagyjuk kihűlni. Néhány perc zenés pihenő után már nem gyümölccsel, hanem zöldséggel folytatom. Egy nemrég elkészített cukini fasírt lesz a főszereplő, mert bármennyi is az eltevés, főzni és enni úgy is kell.

0: igazi, a legtisztább szerelem.
1: Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának műsorát hallhatják. Azok, akik csak most kapcsolódtak be az Asztalterítünk műsorba, bizony lekésték az eltevést Megyből és Ringló Szilvából, de önöket is szeretettel köszöntöm. Ha meghallgatják a műsor ismétlését szombaton, akkor még önök is ugyanígy készíthetik el a Ringló Szilvát és a Megyet is, mint ahogy a műsornak az első részében elhangzott. A még megmaradt műsoridőben nem a tökről, hiszen azt megígértem egyszer valakinek, nem a sárgadínyéről, még csak az uborkáról sem, hanem ezek unokatestvéréről, a cukiniről lesz szó. Népszerűsége nem olyan régmúltra tekint vissza körünkben, úgy 10-15 évre csak, mindazok mellett, hogy Latin Amerikában, Mexikóban már több száz éve ették a cukinit. Alacsony a kalóriatartalma, egyáltalán nincs benne koleszterin, de van benne mangán, kálium, foszfor, A és B vitamin. Szívünk karbantartója, és hatásosan küzd az érelmeszesedés ellen is. Ha mindezekkel még nem győztem volna meg önöket, akkor elmondom, hogy felhasználása is nagyon széles körű. Nem csak főzelék és töltött cukini készíthető belőle, hanem lecsóhoz, levesekhez is bátran hozzáadhatjuk. Rántva is nagyon finom, és nem csak panírozva, grillezve is kitűnő. Virágja is ehető, akár a töknek. Palacsintatésztába forgatva sütjük ki, csodaszép díszítője lehet táljainknak. És még desszert is készíthető belőle, a répatorta után miért is ne lehetne cukiniből is készíteni, megadja a nedvességét, lazítja a tésztát, de pite és muffin is készíthető belőle. Vásárláskor, ahogyan egyéb zöldségeknél is, válasszunk az épp hibátlan héjú darabokat, húsa kemény legyen, és általában az egyforma méreteket válasszuk, ahhoz ragaszkodjunk, mert hogyha egy forma a méret, akkor egyformán fog majd megpuhulni nekünk a lábosban is. A zsenge darabok a legjobbak, ha kertünkben termesztjük és túlnő, akkor főzeléknek gyaluljuk le, és azok is bizony finoman elkészíthetőek. Fűszere a kakukkfű, oregánó, bazsalikom, rozmaring, a kaporral és a zöld petrezselyemmel egyaránt harmonizál. Szerecsendiót is szórhatunk rá, a borsot frissen őrőjük, így karakteresebb lesz az íze, hiszen maga a cukini nem egy kimondottan ízes növény, mi tesszük azzá a sok finom fűszerünkkel. Nemrég ki is próbáltam, nagy melegben nem szívesen ettük a húst, hát cukini fasírtot készítettem így. 1 kiló cukini, 2-3 tojás, 1 nagy kanál liszt, én zablisztet használtam hozzá, de bármilyen lisztet tehetnek, itt az a lényeg, hogy összefogja a zöldséget, 2-3 nagy kanál prézlit is szórtam bele, bő, 10 dek a sajtot, lehet még annál többet is, só, bors, petrezselyem zöld jött még hozzá, és persze kimaradhatatlan a hagyma, vagy a fokhagyma, esetleg mind a kettőt is beletehetjük. Lényegében ugyanúgy készül, mint a fasírt, csak a hús helyett beletesszük a cukinit, és sajtot tesszünk hozzá, hogy jól összetartsa a masszát. A hozzávalókat miután lereszeltük a cukinit, le is kell sózni, és egy ideig úgy hagyjuk lesózva. Utána ki fogjuk nyomkodni a felesleges vizet belőle, mert hanem nagyon sok lisztet kellene hozzátegyünk, hogy összetartsa. És a többi dolgokat is mind beletesszük, jól összedolgozzuk, és készen is van a maga a massza, jó bő olajba ki fogjuk sütni. Egy másik alkalommal lerben sütöttem ki, nem szerettem volna olajszagot a lakásban, egy tepsibe beleállogattam őket szépen egymás mellé, nem kell nagy közzel, mert úgysem nő nagyobbra sütés közben, ez nem olyan, mint egy sütemény. Egy kis olajjal lekentem mindeniknek a tetejét, és addig sütöttem, amíg szép aranybarnára meg nem sült. Mennyei az íze, az enyhén füstölt sajt benne, el tudják képzelni, ugye, hogy kihűlve milyen a sajt, azt még nem tudom, hiszen még nálunk nem hűlt ki, azelőtt elfogyott. Minden bizonnyal akkor is finom, hogyha kihűl, de majd gondolom, hogy egyszer csak meg fog annyi maradni belőle, hogy hidegen is ki fogom próbálni. Egymagában mártogatósnak külön, nagyon finom, különböző szószokkal, sőt hús mellé köretnek is kiváló ez a fasírt. Kipróbálásra érdemes akárcsak a töltött cukini, amikor a cukiniből kis csónakokat készítünk, úgy, hogy előbb keresztbe, majd hosszába vágjuk el, kiváljuk a közepét, majd a csónakocskákat besózzuk. A húst, az őrölt húst hagyományosan elkészítjük, só, borssal, paprikával fűszerezzük, és persze hozzáadunk egy hagymát is. Ha majdnem kész, akkor a cukini itt-ott lehullott darabját is felaprítjuk, és hozzáadjuk, ettől csak szaftosabb lesz maga a massza. Megtöltjük a cukinit, kis tejfölet teszünk a tetejére, és lefedve 20 percig sütjük, majd levesszük a fóliát róla, sajtot reszelünk rá, és visszatesszük a lerbe, amíg a sajt ráolvad. Legszívesebben én egy kapormártással enném meg. Ehhez elmondom a hozzávalókat is, 2 darab cukinire van szükségünk, 40 dek a darált húsra, egy szép hagymára, só, bors és paprika legyen a fűszere, tejföl, reszelt sajt is kell hozzá, és persze, ha teszünk bele a zöld fűszereket, ettől minden csak finomabb lesz. Kedves hallgatók! Sok most a tennivaló, de télen, amikor csak hozzuk ki a kamrából a sok finomságot, bizony megtérül a munka. És ha már elvégezték a munkát, vagy csak elfáradtak, pihenjenek és ne aggódjanak, gondoljanak együtt, gondolkozzanak együtt a zsoltárossal, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. A Székelyudvarhelyi stúdióból Józsa Ferenc technikus társammal búcsúzom, Dávid Gyöngyit hallották, és dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus tévé jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határa.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtegye.

0: éljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
0: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
0: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
0: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háború fenyegeti. Az országok közötti fegyveres konfliktusról szóló megdöbbentő hírek azt próbálják elhitetni velünk, hogy keresztény emberekként sem tehetünk semmit a helyzet jobbra fordulásáért. Mi azonban tudjuk, hogy a békét teremtő Isten akarata minden e világi hatalomvágynál nagyobb hatalom. Ezért közös akarattal hozzáfordulunk a mai imádságunkban. Hívjuk és kérjük kedves hallgatóinkat, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsásd meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram. Állíts meg minket.

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Elnézést a kis technikai gondokért, hál' Istennek sikerült mégis kapcsolódni, és itt vagyok azért, hogy közvetítő legyek a kedves hallgatók és hallgatók között, akik szeretnék egymást köszönteni ezen a mai napon, augusztus 1-én. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de nekem nagyon furcsa volt az, amikor a naptárban láttam, hogy már augusztust írunk, és már is eltelt a... Majdnem mondhatjuk, hogy eltelt a nyár, na de ne arra koncentráljunk, ami nincs, hanem arra, ami van, és... Biztos, hogy van kit köszönteni, és van miért hálát adni, úgyhogy próbáljuk meg ebben a rövid kis időben kifejezni egymásnak azt, hogy fontosak vagyunk egymásnak, azt, hogy gondolunk egymásra, és hát különösen azokkal szemben, akik ma névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Ha a naptára tekintünk, akkor augusztus 1-én Liguri Szent Alfonz Mária ünnepe van, valamint a boglárkák és a nimródok ünneplik névnapjukat, őket szeretnénk köszönteni minden elhangzó dallal, őket és azokat, akik születésnapjukat ünneplik, vagy bármilyen más egyéb családi esemény. Őket lehet majd köszönteni a következő telefonszámok egyikén 0259 420 555, valamint 0359 420 555, SMS-t küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra, és honlapunkon keresztül is a zenés üzenet. Gombra kattintva elküldhetik kéréseiket.

0: Haló, tessék, Mária Rádió.
1: Az Úr Jézus Krisztus
0: mindig
1: benne szeretettel köszöntelek és szeretnél én szeretnék köszönteni Csíkszeregába Andrássy Jenő Vejemet, akinek 30-án volt születésnapja, és a fiának Andrássy Jenőnek szintén máma van születésnapja. Az Örök Isten áldja meg mind a kettőjük. Adjon előtt egészséget, békességet, szeretetet a kedves családjukban mind a kettőjüknek, a vejemnek is, az unokámnak is. Áldja meg a jó Isten őt, tűzanya palástja borítsa be őket a családjához együtt. Mária Rádió hallgató, támogatót, nagy szeretettel köszöntök. Még egyszer téged is, békesség Isten.
0: Örülök, hogy hallottam, kedves Margit néni, dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, te jó Isten, éltesse családtagjait, Isten áldását kívánjuk az ő életükre, örülök, hogy velünk rádiózik a mai napon.

0: Halló, tessék, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Halló.
0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Üzenetet szeretnék küldeni a barátnőmnek.
0: Tessék mondani, szeretettel.
1: Jézus Martinosba, születésnapja alkalmából erőt, egészséget és hosszú életet kívánok Hengán Zsófiának, Kézi Szárazpatakról barátnője.
0: Köszönjük szépen a hívását, Isten
1: éltesse. Köszönöm szépen, szép napot.
0: Köszönöm, viszont kívánom, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, nem érkezett üzenet, néhány telefonálót ugyebár meghallgattunk. Hát én azt javaslom akkor, hogy hallgassunk meg egy szép dalt, és mivel elsősorban a születésnaposokat köszöntötték, egy szép Mária dalt hallgassunk meg, egy Ave Máriát László Attila előadásában, és én is szeretném köszönteni ezzel a dallal Boldizsár Jánost, aki ma ünnepli születésnapját. Boldizsár Katinak a férje, ő szokta előkészíteni, Kati, az imákat, a szentségimádása, lehet, hogy így többen is ismerik őt. Kedves Jancsi, nagyon jó egészséget kívánunk neked a Jóisten bőséges áldásával. Fogad te is szeretettel és minden születésnapos a következő szép dalt.

Ezzel köszöntöttük a születésnapokat, születésnaposokat, elnézést, és közben érkezett egy üzenet, szeretettel köszöntöm Ojtozba, Kosztarab Boglárkát, Isten éltessen, Bogi, küldöm az összes dalt egy csokorba, köszönöm, Gertrud írta az üzenetet, kedves Boglárka, kívánunk nagyon boldog névnapot. Újabb üzenet, köszöntöm Székelyudvarhelyen, Bencedi Boglárkát névnapja alkalmából, Isten éltesse sokáig, erőben és egészségben, sok szeretettel puszillak, mamája Székelyudvarhelyről. Kedves Boglárka, téged is nagy szeretettel köszöntünk, és persze a kedves nagymamádat is, aki küldte az üzenetet. Boldog névnapot kívánunk!

0259 420 555, valamint 0359 420 555. Ezeket a számokat tárcsázva lehet élőadásba kerülni, illetve SMS-t küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra.

És elfelejtettem mondani, hogy milyen dalokat készítettem a mai napra, hát ugye már meghallgattunk egy szép Ave Máriát, a Forrásponton elhangzott Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalt készítettem még elő, aztán a Hajnalcsillag együttes előadásában, a Virág a záporban, a rádió munkatársainak előadásában a Tied a dicsőség című dalt, valamint a Hevenu Shalom című éneket, amely a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál felvétele, és hát nem hiába, hiszen ma fog elkezdődni a fesztivál, picit próbálunk hangolódni mi is

És ha már a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválnál tartottunk, idén a 37. alkalommal kerül megrendezésre. Hát szerintem már a legtöbb zarándok meg is érkezett, hiszen ma este veszi kezdetét, de lehet, hogy vannak még, akik úton vannak. Kedves kolléganőnk Timi is elzarándokolt idén is Medjugorjéba. Hát akkor küldjük neki és minden zarándoknak, minden fiatalnak és lélekben fiatalnak a következő dalt. Az idei Mladifestnek a mottója az lesz, hogy ad fontem, vagyis a forráshoz. Elmondanám a kedves hallgatóknak, hogy teljes egészében fogjuk közvetíteni idén is a Mladifestnek a programját magyarországi EVTN jóvoltából, ezúton is köszönjük nekik, és hát nagy lehetőség ez, én úgy gondolom azoknak is, akik nem tudtak, vagy nem tudnak elmenni, akár kimozdulni a lakásból, és még ha talán idősebbek is egy picit, én úgy gondolom, hogy nem csak fiataloknak és fiatalokhoz szól mindaz, ami ott történik, és ha az ember nyitott lélekkel hallgatja,

figyeli, nem létezik, hogy valamilyen ajándékot, kegyelmet ne kapjon a Jóistentől a szűzanya közbenjárására, akkor egy picikét hangolódjunk most egy medjugorjei dallal. A Hevenu Shalomot hallgassuk most meg.

Remélem sikerült hangolódni, én nekem biztos, mert nagyon jól esett ezt hallani, és hát ugye ma este kezdődik a fesztivál, egészen szerda estéig várjuk majd önöket végig a közvetítések alkalmával, és ha jól látom, érkezett egy üzenet a mai összes imád felajánlom testvéremért, aki második hete Németországban van, kérem a drága Úr Jézust őrizze meg minden bajtól. Hát most még nem az ima szándékok fogadásának az ideje van, de majd imádkozunk a testvérért, aki Németországban van. Most meg egy szép dallal lehet majd őt köszönteni. Üzenünk neki is néhány jó gondolatot és kitartást kívánunk neki. Továbbra is lehet telefonálni a 0259 420 555-ös telefonszámra, vagy a 0359 420 555-ös telefonszámra. SMS-eket is küldhetnek a 0758 420 555-ös telefonszámra.

Azokat, akiket a honlapra irányítottam, hát nem igazán működik, úgy látom, a honlap, de próbálkozhatnak e-mailen keresztül a zenés köszöntő kukacmariaradio.ro e-mail címre elküldeni, ha valaki esetleg internet közelben van és

És hát ha nem telefonál senki, és nem érkezik üzenet, akkor nem marad más hátra, mint hogy zenéljünk, és hallgassunk egy szép dalt. A Hajnal Csillagtól a Virág a Záporban című éneket készítettem elő. Azt hiszem, hogy nagyon sok helyen várják és várjuk az esőt, hiszen nagy szárazságban, nagy meleg van mindenfele. Kérjük a Jóistentől, hogy szép, csendes, nyugodt esővel ajándékozzon meg bennünket, hogy egy kicsit felfrissüljünk, éppen ezért hallgassuk meg ezt a szép dalt, a Hajnal Csillag.

0259 420 555, valamint 0359 420 555. Ezekre a telefonszámokra várom a kedves hallgatók hívását. Most éppen szabadok a vonalak, sőt, nagyon sokszor szabadok a vonalak. Én remélem, hogy ebbe a nagy melegbe azért nem ülnek kint az emberek, és bízom benne, hogy vannak, akik velünk tartanak és hallgatják a Mária Rádiót, úgyhogy bátorítom őket, hogy telefonáljanak, és köszöntsék ismerőseiket, még akkor is, hogyha nincs különlegesebb alkalom, születésnap, névnap, akkor is lehet egy kedves ismerőst köszönteni, vagy egy szomszédot, vagy egy rokont, biztos, hogy örvendeni fog neki. És SMS-t is lehet küldeni a 0758 420 555-ös telefonszámra.

0: Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus. Sok szeretettel szeretném köszönteni magukat, és szép napot kívánok. A drága Isten adjon gyűjtőt Enikőnek, Istvánnak, Bánfalára, a drága kis családjának erőt, egészséget, szeretetet, és Csipten Domokosra, az édesanyjának, kis Pirotka néninek minden jót kívánok, erőből, egészséget. Moznára, Manninak és a férjének, a családjának, Megyesi Manniéknak kívánok erőt, egészséget, és György Annának erőt, egészséget, sok szeretettel, és maguknak is tovább egy szép délután kívánok. Idője volt a Megyesre, ez a második, hogy máma beérte, a reggel is csengette, és a drága kedves családomnak is kívánok erőt, egészséget, és sok szeretetet, hittet. És ahogy tetszett mondani, adja a drága Isten, hogy essen, mert tényleg nem esett éppen már ég. De mit tudunk csinálni, mert jó Istennek kedvi, mindenki nem tudja beteljesíteni, mindenki nem beszámít. Szép napot kívánok, dicsőítsék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy betelefonált, örülök, hogy velünk van. Hát így van, mi kérjük az esőt, aztán ha jó Isten tud, vagy akar, vagy engedi, akkor jön az is, reménykedünk benne. És egy SMS is érkezett. Szeretném köszönteni Székelyudvarhelyen Tamás József papbácsinak, ülkében Anna néninek és minden idősnek erőt, egészséget, minden jót, Isten áldását kérem életük minden napjára. Ne add fel a reményt, áldott napot a műsorvezetőknek is minden dallal. Hát köszönjük szépen az üzenetet, és hát remélem, hogy hallgatnak bennünket a papbácsi és Anna néni is. Így utólag Anna néninek boldog névnapot kívánok. Igaz, már holnap lesz egy hete, hogy Anna nap volt, de szeretettel gondolok rá, jó egészséget kívánok neki. Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Cicicóba ima csoportunk minden tagját szeretettel köszöntöm ezen a napon, akikkel 20 éve együtt imádkozunk, az idén éppen 20 évet tűztünk, és mégis fogjuk közösen ünnepelni nem sokára, de addig is küldöm szeretettel a Bártadalt, hogyha lehetsége.
0: Melyik dalt?
2: A Bártadalt.
0: Sajnos.
2: Bárka.
0: Nem Bárka tudom, hogy melyik az a dal, nem tudom, vagy nem értem én jól, de valamelyik dalt mindenki.
2: A Bárka dal, a Pálmai Árpád Egyház zenész előadásában, hogyha egységesen, nem akkor bármelyik jó lesz.
0: Jó, rendben. Köszönöm szépen a hívását. Áldott szép napot kívánok. Mindörökké, amen. Érkezett üzenet is. Csíkkarc falván Szopós Máriát szeretettel köszöntjük a születésnapja alkalmából, Isten éltesse Virágnéni énekével. Hú, hát azt sajnos nem fogom tudni most előkészíteni, tudnélik itt van némi technikai zűr, nem működik valami, aminek a segítségével én azt ki tudnám keresni, úgyhogy elnézést fogok kérni, de nem fogom tudni azt a dalt betenni. Illetve van még egy üzenet, Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életedre. Irén írta az üzenetet. Köszönjük szépen, kedves Irén, reméljük, hogy Iluska hallgatja a rádiót, ha nem, akkor valaki majd átadja neki a jó kívánságokat.

Hallgassunk meg akkor egy dalt, mégpedig az Eucharist együttes előadásában az Örömöm forrásom lettél című éneket. Ez volt most ide előkészítve, és még egyszer elnézést kérek azoktól, akik mást kértek, de sajnos nem áll módomban betenni a kért dalokat. Remélem, hogy ennek is nagyon fognak örülni.

0: És nem sok idő maradt már hátra, talán már egy dalt fogunk tudni meghallgatni, és azután lejár a zenés köszöntő, tehát ha valaki szeretne még köszönteni bárkit is, akkor az még most telefonáljon 0259 420 555, valamint 0359 420 555, SMS számunk 0758 420 555, és e-mailen keresztül lehet próbálkozni a zenés köszöntő kukacmariaradio.ro e-mail címre. Halló, Mária Rádió!
1: Jó, Istenem! Annyivel próbálkozom, szóval nem tudok kifelni, bizonyítettek a Jézus
0: Krisztus.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden műsorvezetőket. Minden szépet jót kívánok, szép délután. Szeretném köszönteni a legkisebb unokámot, 20 éves, az ötből, van csak Buglarkát, nem a napja alkalmával, hogy a Jóisten éltesse, sokkal adjon egészséget, minden szépet és jót, szép ifjúport, nagymamája, s nagytatája, s ol. Négy dédunokából a második 2 éves volt a tegnap előtt, most volt a 2 éves tülinapja, az van csak Ákoston, minden szépet, jót kívánok, nőjenek nagyra, szép gyermekkor, Isten éltesse mindegyiket. Nagyon szépen köszönöm minden békát, ami hátra van meg azokkal a dalokkal.
0: Rendben van, örülök,
1: sok
0: hogy...
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is, hogy hívott, mindörökké elment. És hát egy boldog nagymama, azt hiszem, hiszen unokák, dédunokák, azt hiszem nem kell lennél nagyobb öröm. Jó Isten tartsa meg őket erőben és egészségben.

0: Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
1: Micsit tessék, az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni a Csíkszentmihályi Község ifjúsági fórumzenekarát, akik most Csíkszentsimonba táboroznak, köztük a lányomat, Vitor Szendét. Kívánok nekik sok sikert, minden elképzelhető szépet és jót. A fórumzenekar nevében minden egyes tagjának kívánok minden elképzelhető szépet és jót, legyenek ilyen ügyesek, mint eddig voltak. Önöknek áldott szép napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönöm, hogy élt a lehetőséggel, és hát további áldott táborozást a fiataloknak, és persze köztük a lányának is.

0: Haló, tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az összes dolgot szeretném köszönteni édesanyánkot, Timár Onnat. Névnapja alkalmából a kicsit megtésve, de annál nagyobb szeretettel köszönti három leánya, két veje, öt unokája és kilenc dédunokája. A Jóisten adjon neki sok türelmet a betegség elviseléséhez, mert nagyon rég, hogy el van törve a lába. Sok türelmet kérünk a Jóistentől, s vigyázunkra. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát mielőbbi gyógyulást kívánunk neki, és mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz. Jóisten éltesse és áldja.

Nagyon örülök, hogy közben még voltak kedves hallgatók, akik vették a bátorságot és betelefonáltak. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és hát elérkeztünk a műsor végéhez. Egy utolsó dal maradt hátra, amit meg fogunk most hallgatni, a Tied a dicsőség című éneket. Azt követően pedig elmondom majd, hogy mit kínálunk a folytatásban, milyen műsorokkal várjuk Önöket. Köszönöm mindazoknak, akik velünk voltak, és még egyszer Isten áldását kérjük minden kedves ünneplő életére, születésnaposra, névnaposra, de nem csak őrájuk, hanem a családtagokra és minden kedves hallgatóra. Fogadják szeretettel tehát a Tied a dicsőség című dalt, az RTÉ Mária Rádió munkatársainak az előadásában.

Kedves hallgatóink, a műsor ismertető következik. Hamarosan medjugorjei üzenetet hallhatnak, majd fogadom az önök ima szándékait, 15 órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. Ezt követi a vasárnapi örömhír Csiszér Imre előadásában. Többek kérésére újra kezdünk és újra bejátszunk egy nagyon régi sorozatot, Ince Dénes atyának az Isten 10 parancsolata című sorozatát. Ez nagyon közkedvelt volt annak idején, amikor ment, még egészen a kezdetekkor, úgy döntöttünk, hogy újra műsorra tűzzük. Ennek hallhatják az első részét 15 óra 30 perctől, ezt követően pedig Ferences Mozaik következik Urbán Erik Ferences atya előadásában 16 órától. Ezt követi a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben. 17 órától pedig, mivel első szombat van, kapcsolunk Csíksomjóra, a kegytemplomba, ahonnan ünnepélyes Mária köszöntőt közvetítünk. Engesztelő imaóra lesz 17 órától, 18 órától szentmise, majd 19 órától rózsafűzér, azután pedig körmenet. Hát a körmenetet nem valószínű, hogy végig tudjuk majd közvetíteni, hiszen a Mária köszöntőről már is kapcsolunk majd Medjugorjéba, hiszen ma este veszi kezdetét a Mládi Fest, a fiatalok ifjúsági találkozója. 8 órától közvetítünk majd onnan szentmisét, az ünnepélyes megnyitót, azt követően pedig szentségimádás lesz hallható szintén onnan. 23 órától körülbelül Tibor atya és Emese az Élet dolgai című műsorának az ismétlését hallhatják, majd 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss műsorával búcsúzunk. Holnap délelőtt Tasnád Szántóról lesz szentmise 10 órai kezdettel, majd 12 órától Csernátomból fogunk búcsús szentmisét közvetíteni, este 8 órától pedig ismét a Mládi Festről, a medjugorjei ifjúsági találkozóról közvetítjük a szentmisét. Tehát gazdag műsorral várjuk önöket a mai estén délután, ha tehetik, tartsanak velünk. Most medjugorjei üzenet következik, azt követően pedig fogadom az önök ima szándékait.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy imádság és áldás legyetek mindazok számára, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Kicsi gyermekek, különbözzetek a többiektől, legyetek pozitív, imádságos emberek, akik szeretik Istent, hogy életetekkel Isten szeretetének jelei lehessetek mások számára. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket, és közben járok mindnyájatokért, fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2026. január 25-ei üzenetet hallották.

0: Ismételten nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádió hallgatót, azokat is, akik már régebb óta velünk vannak, és azokat is, akik csak most kapcsolódtak be. Az ima szándékok fogadásának az ideje kezdődött el. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál még mindig Vidikán Lokodi Tündét hallják. Kedves hallgatóknak a hívásait fogadom a következő telefonszámok egyikén 0259 420 555, valamint 0359 420 555. SMS-ben is elküldhetik kéréseiket a 0758 420 555-ös telefonszámra. A mai napon is imáinkat felajánljuk a Mária Rádióért világszerte, ebben különösen is a mi kis rádiónkért, az Erdély Mária Rádióért. Imádkozunk munkatársakért, önkéntesekért, támogatókért, minden kedves hallgatóért, különösen azokért, akik nehézségekkel küzdenek, a magányosokért, a betegekért, a szenvedőkért, de idehozunk minden egyes családot, gyermeket, fiatalt, középkorút, időst egyaránt. Imádkozzunk a békéért, imádkozzunk azokért, akik vakációznak, különféle helyekre utaztak, akár zarándokolnak. Imádkozzunk azokért a fiatalokért, és nem csak akik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválra mentek, imáinkkal kísérjük őket, hogy tudjanak megnyílni, és tudják engedni, hogy a Jóisten alakítsa az ő szívüket. Imádkozzunk azokért, akik jövő héten ismét vizsgáznak, hiszen a újabb érettségi vizsga következik. Idehozunk mindenkit, idehozzuk a Szentatyát, püspököket, papokat, imádkozunk papi hivatásokért, imádkozunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és minden elhunyt kedves testvérünkért, különösen elhunyt szeretteinkért, elhunyt önkénteseinkért és elhunyt támogatóinkért. Kérjük a szűzanya közbenjárását, hogy legyen béke a mi szívünkben, legyen béke a világban, és kérjük mindenekhez a Jóistennek az irgalmát. Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
1: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én ezt rózsafüzét szeretném ajánlani a családom itt, gyermekeimet tudok hallani, a férjem egészségét nagyon beszél, édesanyám egészségét, a sógornőm is nagyon beszél, és a szomszédasszonyom is nagyon beteg, és a Jóisten gyógyítsa meg őket, adjon nekik erőt a nehéz kereszt hordozásába. Felajánlom az egész halottamként, és felajánlom az okosságomét, sógoromét, sógorasszonyomét, és mindenkit a világon. Dicsértessék a Jézus Krisztus, így szerint az óta bírok lára, Isten tudása meghallgattak. Kellemes szép napot kívánok, sok erőt, egészséget, segítő figyelmet az életbe.
0: Köszönöm nagyon szépen, viszont kívánjuk mi is önnek, kedves Klára, ha teheti, maradjon velünk, és imádkozzunk együtt. Érkeznek az üzenetek, imád kérek gyermekeimért, és egy párkapcsolat helyreállásáért, Istenem, segítsd meg őket. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom kislányom helyzetének a megoldásáért, biztonság érzetének visszanyeréséért és saját magáért, egészségemért derüljön ki, miért szédülök, legyen meg a gyógymód, köszönöm szépen, jó egészséget kívánunk önnek és kedves kislányának is. Gyimesből én is önökkel imádkozva ezt a mai rózsafűzért, szentmisét, csatlakozok a felsorolt szándékokhoz, és még felajánlom családom szándékaiért, köszönöm a Jóistennek a sok kegyelmet, amit megad minden nap, és felajánlom azokért az emberekért, akik ezekben a melegekben kell dolgozzanak, a mindennapi kenyérért, mindennapos hallgató Erzsébet, köszönjük szépen Erzsébet ezt a szép ima szándékot, természetesen a hálánkat is hozzuk ide, és külön imádkozzunk azokért, akik nehéz körülmények között dolgoznak ebben a nagy melegben. Következő üzenet: imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvja meg őket minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért és családomért. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel imádkozom, és felajánlom a hozzám tartozó halottak lelki üdvéért és élő családtagjaimért. Isten fizesse, írja Margit. Az elhangzó imákat kérem fiam és a család gyógyulásáért. Jó Isten, a szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtunk, világ gyógyulásáért, békességért és a gonosz távozásáért. Rózsafűzért felajánlom elhunytjaimért, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. A rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, testvéremért, hogy tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota, csíksomjai segítő szűzanya takarjon be védőpalástjával minket. Haló, tessék, itt a Mária Rádió. Haló?
2: Haló, igen.
0: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét, újra a békéjét, halottaim lelki üdvéjét, három nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgatod, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönöm én is, hogy hívott bennünket. Jó Isten, hallgassa meg kéréseit. Haló, tessék, Mária Rádió.
3: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzéreket és az egész misét szeretném felajánlani a gyógyulásomért, a boldogságos szűzanya tiszteletére, a családomért, világbékéért és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, hallgassa meg a jó Isten a kérését, köszönöm, hogy hívott. Haló, tessék, Mária Rádió.
4: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai rózsafűzért és a hét minden imáját felszeretném ajánlani a családom minden egyes tagjának az egészségéért, a fiam megtéréséért, több fontos szándékért, a halottaim lelki üdvéért, és anyagi gondjaink megoldásáért. Isten fizesse! Felajánlom a boldogságos Szűz Máriának, könyörögjen érettünk. Amen.
0: Úgy legyen, mindörökké, amen. Köszönöm a hívását. A honlapunkra is érkeztek imakérések. Svájcból írt Rita, a mai rózsafűzért és szentmiséket felajánlom az utazásunkért. Kérem a csíksomjai szűzanyát takarjon be szent palástjával a hosszú úton, óvjon meg minden bajtól, minden utazót, Isten fizesse mindenki imáját. Kata írt Erdélyből, imád kérek egy fiatal fiúért, legyen béke és elfogadás benne. Csíkból írt egy mindennapos hallgató, kérem az összes imát a családom élő és elhunyt tagjaiért. Biharról írt Emesem, édesanyám lelki üdvéért és a természet egyensúlyba billenéséért, esőért ajánlom fel a mai rózsafűzért. Köszönjük, Emese, ezért is fogunk imádkozni. Háromszékről érkezett a következő üzenet. Kérlek, mennyei atyám, te ismered sorsomat, betegségemet, átadom neked, vedd el tőlem testi fájdalmamat, férjemet is, add, hogy Hát nem értem, sajnos meg van szakadva itt az üzenet, de bízom benne, jó Isten tudja, hogy mi van a kedves hallgató szívében, imádkozunk az ő szándékára. Imád szeretnék kérni családom egészségéért, a rózsafűzért szentmisét imádkozzatok az ízületeim és a mirigyeim gyógyulásáért. Egy mindennapos hallgató írja, a mai nap összes imáit felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, hogy megsegítette a gyermekemet a nehéz helyzetben, valamint az úton levőkért. Vidékről írt egy hallgató, a mai és holnapi imákat felajánlom hálából a mindennapi segítségért. Kérem, továbbra is legyen velem, szűzanyám, jár közben, értem, hogy rendeződjön az életem, mert szükségem van rád. Gyógyulást kérek betegségemből, Jézusom, benned bízom és hiszek. Haló, tessék, itt a Mária Rádió.
5: Tessék, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ma irgalmasabb rózsaszüzérét önökkel együtt szeretném ajánlani. Halálból a szűzanyának a kapott kegyelmekét és egy beteg testvérünkét, a szűzanya takarja be vélő parancsával, és a halottjaink lelki üdvéjét. Adja meg a Jóisten a beteg testvérünknek a minél hamarabbi felépülést és a jó gyógyulást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm én is, hogy hívott bennünket, és imádkozunk a beteg testvérért. Elég sok SMS is érkezett, felajánlom az irgalmasság rózsafűzérét. Három fontos probléma megoldásáért, családom minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, jólátásért, beteg leánytestvéremért és az ő lányáért, a Mária Rádió összes dolgozóért, hallgatóért és halottaim lelke üdvért. Köszönöm szépen, köszönjük mi is. Szeretettel gondolok minden medzsugorjei zarándokra, lélekben én is ott vagyok velük, imádkozom, sok kegyelmet kívánok nekik, írt egy kedves hallgató. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért, Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. A 6 hete elhunyt nagybátyám Pál Jakab, édesapám Pál Imre és Mihály Csaba lelke üdvéért ajánlom fel az imákat. A rózsafűzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. A rózsafűzért felajánlom Balla István komám lelke üdvéért és Pénzes József esperesért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy kedves édesanya. Rózsafűzért felajánlom a családomért, egy újabb üzenet. Haló, tessék, Mária Rádió. Haló,
6: haló. Haló.
0: Köszöntöm, élőadásban van.
6: Dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék mondani.
6: Dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus. Ön után imádkozva rózsafűzét felajánlom, amit Pirgitá bemondott ima szándékokért, a jövéremért, a Győrpál Bérpáért, aki a Kisztapötő temetőben nyugszik, van 23 éve, a férjemért, 49 éve, minden hozzám tartozó halottaimért, emlékük legyen áldott nyugalmi csendes, felajánlom minden beteg gyógyulásáért, jó magamért, mert műtét előtt állok, Mária Rádió összes dolgozóért, önkénteseit, adakozóért, minden betegetért, ifjúságért, szabadítért, családomért, mindenkiért felajánlom, és imádkozok önökre, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, hallgassa meg a jó Isten a kérését. Férjem gyógyulásáért kérem az imát, hogy visszakapja az egészségét, írta egy kedves hallgató. Hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékra, anyagi javulásért, beteg testvéremért, család.

0: Ezt hallották a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 15 óra.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét.

0: testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
1: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 18. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent Mátétól hangzik el. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, és élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők azt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott. Azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindnyájan ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egyik legismertebb csodáját hallottuk, az 5000 ember megvendégelését. Ez azonban nem csupán a kenyérszaporítás története. Ez a szeretet, az együttérzés, az isteni gondviselés és az eukarisztia előképe. Az evangélium elején azt olvassuk, hogy Jézus félrevonult egy magányos helyre. Az előző eseményekből tudjuk, hogy keresztelő Szent Jánost kivégezték. Jézus emberi szívében is fájdalom volt, szüksége lett volna csendre, imára és az egyedül létre. Az emberek azonban nem hagyták magára, gyalog követték a városokból. Amikor Jézus meglátta a hatalmas sokaságot, nem bosszankodott, nem küldte el őket, hanem megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Milyen csodálatos a mi Urunk! Saját fájdalmát háttérbe tudja szorítani, mert számára mindig az ember a fontos. Ez nagy tanítás számunkra is. Sokszor mi is tele vagyunk gondokkal. Betegség, családi nehézség, munkahelyi problémák vagy lelki terhek nehezednek ránk. Ilyenkor könnyen bezárkozunk. Jézus azonban arra tanít, hogy még a szenvedésünk közepette is észrevehetjük a másik ember szükségét. A szeretet gyakran akkor a legnagyobb, amikor áldozatot kíván. Esteledni kezdett. A tanítványok gyakorlati emberek voltak. Azt mondták, bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek élelmet venni. Emberileg teljesen logikus kérés volt. Jézus azonban egészen más mondott, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ez az evangélium középpontja. A tanítványok rögtön számolni kezdtek. Mennyi kenyerünk van? 5 kenyér és 2 hal. Ez semmire sem elég. Milyen sokszor gondolkodunk mi is így. Kevés az erőm, kevés az időm, kevés a pénzem, kevés a türelmem, kevés a hitem. És valóban, testvéreim, emberileg kevés ennyi embernek 5 kenyér és 2 hal. De Jézus kezében a kevés is elég. A csoda nem a tanítványok gazdagságából született, hanem abból, hogy odaadták azt a keveset, amiük volt. Ez a keresztény élet egyik legmélyebb titka. Isten nem azt kéri, amit nincs, hanem azt kéri, amit van. Ha csak 5 kenyered van, vagy csak 2 halad van, azt ad oda. Ha csak néhány perced van imára, azt ad oda. Ha csak egy vigasztaló szavad van, azt mond ki. Ha csak egy mosolyod van, azt ajándékozd oda. Ha csak kevés hited van, azt tedd Jézus Krisztus kezébe, mert ő ezeket megsokszorozza. Jézus ezután leültette az embereket a fűre. Ezután kezébe vette a kenyeret, föltekintette az égre áldást mondott, megtörte és odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Minden mozdulat ismerős. Ugyanezeket a mozdulatokat látjuk az utolsó vacsorán, és ugyanezeket látjuk minden szent misében. A kenyérszaporítás az eukarisztia előképe. A földi kenyér táplálja a testet, az oltári szentség táplálja a lelket. Ezért mondja Jézus később, én vagyok az élet kenyere. Testvéreim, korunk egyik legnagyobb éhsége nem a testi éhség, hanem a szeretet éhsége, az igazság éhsége, a béke éhsége, a megbocsájtás éhsége,
az Isten utáni éhség. Az ember ma sok mindent birtokol, de gyakran üres a szíve. Ezért nem elég csupán anyagi javakat adni, hanem lelki kenyeret is kell adnunk. Hitet, reményt, szeretetet, jó példát, imádságot. A családban különösen fontos ez. A gyermekek nem csak ételt várnak, hanem figyelmet, szeretetet, meghallgatást és közös imát. A házastárs sem csak kenyeret vár, hanem gyengédséget, megértést és hűséget. Sok családban nem a pénz hiányzik leginkább, hanem a szeretettel eltöltött idő. Jézus ma is mondja, ti adjatok nekik enni. Ez a mondat nekünk szól. Szól a papoknak, szól a szülőknek, szól a nagyszülőknek, szól a hitoktatóknak, szól minden keresztény embernek, mert mindnyájan küldetést kaptunk, mert mindnyájan adhatunk valamit. Lehet, hogy csak egy jó szót, lehet, hogy csak egy imát, lehet, hogy csak egy látogatást, lehet, hogy csak egy telefonhívást. A csoda végén mindenki jól lakott. Nem csak néhányan, hanem mindenki. És még 12 kosár maradékot is összeszedtek. Ez Isten bőségének a jele. Drága jó testvéreim, aki Krisztushoz fordul, nem marad üres kézzel. Lehet, hogy nem mindig azt kapja, amit kér, de mindig azt kapja, amire valóban szüksége van. Ezért tanuljunk meg bízni az isteni gondviselésben. Ne féljünk odaadni életünket Krisztusnak, ne féljünk szeretni, ne féljünk szolgálni, ne féljünk áldozatot hozni, mert ami Krisztus kezébe kerül, az soha nem vészel, sőt, megsokszorozódik. Testvéreim, minél mélyebben szemléljük ezt az evangéliumi jelenetet, annál inkább felismerjük, hogy a kenyérszaporítás nem csupán egy rendkívüli csoda volt. Jézus ezzel előre jelezte azt a még nagyobb ajándékot, amelyet az utolsó vacsorán adott az emberiségnek, önmagát az oltári szentségben. Figyeljük meg az evangélista szavait. Jézus kezébe veszi a kenyeret, feltekint az égre, áldást mond, megtöri, majd odaadja a tanítványainak, hogy osszák szét a nép között. Ugyanezeket a mozdulatokat ismétli meg az utolsó vacsorán, ezért az egyház kezdettől fogva úgy tekintett erre a csodára, mint a Szent Mise és az Eukarisztia előképére. A kenyér, amelyet Jézus megsokszorozott, csak egy napra adott testi táplálékot. Az Eukarisztia azonban örök életre táplálja a lelket. Ezért olyan nagy ajándék minden Szent Mise. Sokszor megszokjuk, hogy vasárnap templomba megyünk, hallgatjuk az evangéliumot, áldozunk, majd hazatérünk. Pedig minden Szent Misében ugyanaz a Krisztus van jelen, aki egykor megszánta az éhező sokasságot. Ma is ugyanazzal az irgalommal tekint ránk. Látja testi fáradtságunkat, látja lelki sebeinket, látja családi gondjainkat, látja bűneinket és küzdelmeinket. És ma is táplálni akar bennünket, nem csak tanításával, hanem saját testével és vérével. Testvéreim, az ember szíve mindig éhes valamire. Keresi a boldogságot, keresi a szeretetet, keresi a biztonságot, keresi az igazságot. Sokan ezt a világ dolgaiban keresik. Több pénzben, nagyobb sikerben, élvezetekben vagy hatalomban. De ezek nem tudják betölteni a szív legmélyebb vágyát. Csak Krisztus képes erre. Szent Ágoston vallotta, nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ez a nyugtalanság ma is ott van az emberekben. Ezért olyan fontos, hogy mi keresztények Krisztushoz vezessük embertársainkat. Jézus nem egyedül osztotta szét a kenyeret. A tanítványokat választotta munkatársául. Ez számunkra is nagy tanítás. Isten ma is embereken keresztül akar cselekedni. A papokon keresztül, a szülőkön keresztül, a nagyszülőkön keresztül, a hitoktatókon keresztül, de ugyanígy minden megkeresztelt emberen keresztül. Mindnyájan küldetést kaptunk. Nem elég megtartani magunknak a hitet, hanem azt tovább is kell adnunk. Ahogyan a tanítványok kézről kézre adták a kenyeret, úgy kellene nekünk is továbbadnunk Krisztus szeretetét. Lehet, hogy valakit egy kedves szó vezet közelebb Istenhez. Lehet, hogy egy megbocsájtás. Lehet, hogy egy csendes ima. Lehet, hogy egy önzetlen segítség. Lehet, hogy egy keresztűrelmes hordozása. Sose becsüljük le a kis jótetteket. Isten kezében ezek is megsokszorozódnak. Gondoljunk csak az első keresztényekre.
nem voltak gazdagok, nem volt hatalmuk, nem voltak nagy épületeik, mégis megváltoztatták a világot. Miért? Mert Krisztust vitték az emberekhez, nem önmagukat és nem saját dicsőségüket, hanem Jézust. Ez a mi feladatunk is. Ha egy családban jelen van Krisztus, ott könnyebb megbocsájtani, könnyebb újrakezdeni, könnyebb hordozni a betegséget, könnyebb elviselni a szegénységet, könnyebb megőrizni a reményt. Drága jó testvéreim, a kenyérszaporítás csodája ma is folytatódik. Valahányszor valaki szeretettel segít egy rászorulón, Krisztus cselekszik benne. Valahányszor valaki őszintén megbocsájt, Krisztus szeretete válik láthatóvá. Valahányszor valaki hűséges marad házastársához, családjához, hivatásához, Krisztus ereje működik benne. Ezért ne mondjuk soha, én ehhez kevés vagyok, én nem tudok segíteni, én ehhez gyenge vagyok. Jézus nem azt kérdezi, mennyit van, hanem azt kérdezi, hajlandó vagy-e ideadni nekem azt a keveset, amit van? Ha igen, akkor abból csodát tud tenni. Mert Isten országában nem a mennyiség számít, hanem a szeretet. Az 5 kenyér és a 2 hal kevés volt emberileg nézve ennyi embernek, de Krisztus kezében elegendő lett több ezen ember számára. Így van ez a mi életünkben is. Ha életünket teljes bízalommal átadjuk az Úrnak, ő sokkal többet tud kihozni belőle, mint amit valaha elképzeltünk volna. Drága jó testvéreim, a kenyérszaporítás története nem csupán 2000 évvel ezelőtt történt esemény. Isten ígéje mindig élő, ezért ez az evangélium ma is nekünk szól. A kérdés nem az, hogy Jézus képes volt-e jól lakatni 5000 embert, hanem az, hogy ma is engedjük-e neki, hogy táplálja a lelkünket. Korunkban sok embernek tele van az asztala, de üres a szíve. Soha nem volt ennyi lehetőségünk, ennyi technikai eszközünk, ennyi információnk, és mégis sokan magányosak, reményvesztettek és békétlenek. Ez azt mutatja, hogy az ember nem csak kenyérrel él. Ahogy Jézus mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezért fontos, hogy naponta tápláljuk a lelkünket is. Ahogyan a testünknek szüksége van ételre, ugyanúgy szüksége van a lelkünknek imádságra, szent írásra, szent misére és az eukarisztiára. Sokszor azt mondjuk, nincs időm. Pedig arra mindig jut idő, amit igazán fontosnak tartunk. Ha Krisztus valóban életünk ura, akkor naponta szakítunk időt arra, hogy meghallgassuk őt. Az evangéliumban a tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak, még akkor is, amikor nem értették Jézus szavait. Emberileg nézve értelmetlennek tűnt 5000 embert 5 kenyérrel és 2 hallal jól lakatni. Mégis megtették, mert Jézus kérte. A hit sokszor ezt jelenti, hogy bízni akkor is, amikor még nem látjuk a megoldást. Hányszor van az életünkben olyan helyzet, amikor úgy érezzük, nincs kiút? Betegség, családi viszály, anyagi nehézség vagy lelki sötétség vesz körül bennünket. Ilyenkor Jézus ma is azt mondja, hozzátok ide nekem. Hozd el a félelmedet, hozd el a fájdalmadat, hozd el a csalódásodat, hozd el a bűneidet, hozd el a családodat, hozd el az egész életedet. És amit átadunk Krisztusnak, azt ő meg tudja áldani. Amit magunknak akarunk megtartani, az gyakran kevés marad. Amit azonban Isten kezébe teszünk, abból áldás fakad. Ez igaz a családi életre is. A keresztény család akkor lesz erős, ha Krisztus áll a középpontban. A közös ima, a közös vasárnapi szentmise, a megbocsájtás és az egymás iránti türelem olyan lelki kenyér, amely megtartja az otthon békéjét. A csoda végén 12 kosár maradékot szedtek össze. Ez azt üzeni, hogy Isten kegyelme nem szűk markú. Ő nem éppen csak eleget ad, hanem bőséggel ajándékoz. Sokszor mi félünk nagy lelkűek lenni, mert attól tartunk, hogy elfogy, amink van. Isten azonban azt tanítja, hogy a szeretet nem fogy el attól, hogy továbbadjuk. Éppen ellenkezőleg akkor növekszik. Kérjük tehát az Urat, hogy adjon nekünk olyan szívet,
amely észreveszi a másik ember éhségét, nem csak a testi, hanem a lelki éhségét is. Legyünk olyan tanítványok, akik örömmel viszik tovább Krisztus ajándékait a világba. Így a kenyérszaporítás csodája nem csak egy régi evangéliumi történet marad, hanem mindennapi valóság lesz az életünkbe. Mert ahol Krisztus jelen van, ott a kevés is elegendő, a reménytelenségből remény fakad, és a szeretet mindig megsokszorozódik. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó vakációzás, jó szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, elhunyt Ince Dénes atya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatják.
1: Kedves hallgatóim! Több mint 40 éves lelkipásztori papságom folyamán az volt a tapasztalatom, hogy még a buzgóbb híveink is nagyon kevés vallási ismerettel rendelkeznek. Az egykori hittanórák anyagát szinte teljesen elfelejtették, s nincs sok lehetőségük, főképpen idejük ezeknek a felfrissítésére vagy pótlására. Ám örömmel tapasztaltam azt is, hogy lelkükben ott él a vágy ezek után. Ezért elhatároztam, hogy körülbelül egy 3 éves előadás sorozatban kidolgozva elmondom számukra az Isten 10 parancsolatát és az ehhez szükséges magyarázatokat. Hadd ismerjék meg, mit is kell megtenniük nap-nap után lelkük megmentésére. Nagy jutalom volt számomra az az érdeklődés is, amelyel ezeket az előadásokat hallgatták. Szentbeszéd gyanánt ezt én elmondottam 2 plébánián az elmúlt években, több évig tartott. Adja jó Isten, hogy mindazok, akik a rádión keresztül is hallják, sok lelki eligazításban részesüljenek. Mind érdekességet jegyzem meg, hogy a vasárnap újságunk hétről hétre közli 2010 karácsonyától. A Mária Rádió is megkért, hogy lennék szíves, és a rádióba is ezt olvassam be. Nagyon szívesen tettem, annál is inkább, hogy a hallgatók, akik nagyon szeretik a Mária Rádiót, tájékozva legyenek, felfrissülve legyen vallási ismeretük, és a szentgyónásaiknál ezt haszonnal tudják élvezni. Több forrás munkát használtam, ezek a következők. A Katolikus Egyház katekizmusa a Vatikánból 1993-ban jelent meg. A felnőttek katekizmus, ezt is Rómába adták 1995-ben. Dr. Rajz Mihály családunk katekizmusa Budapesten adták 1983-ban. Dr. Vajda József a Megszentelt Élet Budapest 1978. Dr. Jakab Antal, erdélyi megyés püspök teológia morálisa Gyulafehérváron adta elő 1975-ben. Mint növendéke hallottam, hallgattam, vizsgáztam belőle. Dr. Hamvas Endre, katolikus erkölcstan Budapest 1965-ben jelent meg. Dr. Tóth Tihamér, püspök a 10 parancsolat Budapest 1942-ből. Páter Huber József, premontrai szerzetes tanár, prédikációi tenként adta ki, azt is átolvastam. Dr. Cumben Lajos felnőttek katekizmusa 3 kötetes, Szatmár 1928-ból. Lajos Balázs, híres erdélyi jezsuita missziós könyve Kolozsváron adta ki. Aztán felhasználtam a gyulafehérvári püspöki körleveleket, valamint az egyházi új törvénykönyvünket. Az Isten 10 parancsolata a Bibliában, ez lehetne egy kis alcím, ez a kivonulás 20. fejezetének a 2-től 18. része. Hogyan szól az Isten 10 parancsolata a Bibliában? Az első. Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki más ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorolok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Második parancs. Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Harmadik. Gondolj a szombatra és szenteld meg. 6 napig dolgozzál és végezz minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem leányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálódnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. 4. parancsolat. Tisztelt apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. 5. ne ölj. 6. ne törj házasságot. 7. ne lopj. 8. ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. 9. parancsolatok. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló leányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Eddig a Bibliában.

0: Mai modern változatát a magyar püspöki kar 683/1970 szám alatt Esztergomban adta ki, így szól. Első, uradat Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj. Második, Isten nevét hiába neved. Harmadik, az Úr napját szenteld meg. Negyedik, atyádat és anyádat tiszteld. Ötödik, ne ölj. Hatodik, ne paráználkodjál, légy szemérmes. Hetedik, ne lopj, dolgozz becsületesen. Nyolcadik, ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy. Kilencedik, felebarátod házastársát ne kívánd, légy hű házastársadhoz. Tizedik, mások tulajdonát ne kívánd, tégy jót mással. Ennyit szerettem volna az első beszédben elmondani, utána következnek a bevezető parancsolatok. Időszerű-e ma a 10 parancsolat? Ez az első bevezető beszéd, kedves hallgatóim. 3500 évvel ezelőtt hirdette ki Isten Sina hegyén az egyiptomi fogságból kiszabadult választott népének a 10 parancsolatot. Szavait félelmetes események kísérték. A hegyet sűrű felhő takarta, villámlott és dörgött az ég. Olyan volt az egész hegy, mint egy nagy tüzes kemence. Vesd össze, kivonulás, 20. fejezet 1-től 21. rész. A nép megrettent, félelmükben távol maradtak a hegytől, és arra kérték Mózest, a vezérüket, hogy inkább ő szóljon hozzájuk, mert meghalnak félelmükben. Ne féljetek, szólt Mózes. Isten azért jött, hogy próbára tegyen, és felébressze bennetek az iránta való félelmet, s így elkerüljétek a bűnt. A 10 parancsolat azonban nem csak a zsidóknak szólt, hanem minden idők emberének. Ez Isten egyetemes üzenete az emberiségnek. Örökérvényű. Minden ember számára semmivel sem helyettesíthető útmutató az üdvösség megszerzésében. Krisztus, az élő Isten fia is megerősítette. Betartására figyelmeztetett, sokszor meg is magyarázta, és példát adott megtartására. A gazdag ifjúnak mondta, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat. Szent János apostol és evangélista írja, szeretetünk Isten iránt abbannál, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Sokan felteszik a kérdést, korszerű-e ma a 10 parancsolat? Nem elavult? Hiszen megszámlálhatatlan milliók igazolják mindennapi életükkel, hogy ennélkül is vígan lehet élni. Mert ne hazudj követeli a 10 parancsolat, ma pedig szinte mindenki hazudik egymásnak a családban, politikusok a kormányban, munkahelyeken, munkaadók és munkások, diák az iskolákban. Tele van hazugsággal a média, a napilapok, a televízió, stb. Sokan hiszik, enélkül nem lehet élni. Ne lopj, kéri Isten! De plebános úr mondta nekem valaki, hát ennélkül el lehet ma egy családot tartani, gyárból, munkahelyről, mezőről hazajönni, lehet-e milliomos lenni, luxosan élni. Ne káromkodj, halljuk a 10 parancsolatban. De hát akkor mivel ijesszük meg a rakoncátlan gyermekeket, biztassuk fortélyos lovainkat, vagy mutassuk ki haragunkat és felindulásunkat? Sorolhatnám még nagyon soká. Ma is sokan kiáltják, hogy ezek a 3500 éves zsidó törvények nem kötelezhetik az egész emberiséget. Nincs igazuk. A 10 parancsolat ma is időszerű. Megszegése ma is bűn. Bűn az Isten, az emberi természet és a társadalmi rend ellen. Ezeket Isten kihirdetésük előtt jóval régebben, már a teremtéskor az ember szívébe írta. Azért kötelező erővel bír minden emberre. A 10 parancsolat ma is minden társadalomnak rendíthetetlen alapköve. Aztán érdemes lenne elgondolkodni azon is, kedves hallgatóim, hogy milyen lenne az emberiség élete, ha mindenki elhatározná, hogy például holnaptól megtartjuk a 10 parancsolatot. Valahogy ilyen lenne. Hajnalodik. Ébrednek az emberek. De ma reggel nem a rádió, tévé vagy az internet bekapcsolása után nyúlnak a kezek, vagy a szesz, a drog a reggeliért, hanem ma katolikus keresztények keresztet vetnek és elkezdik a reggeli imát, szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Mindenki Isten dicsérettel kezdi a napot, mert ma érvényben van a 10 parancsolat. Mindenki örömmel indul munkába. Lám, ma pontos a villamos, az autóbusz, a vonat. Nincs káromkodás, hogy nem gyúl be az autó. Mosolyog mindenki. A diák esze nem azon jár, hogy mit hazudjon a tanárnak. Ma pontosan érkezik mindenki mindenhova. Senki sem késett el. Megelégedetten nyúl mindenki a munkáért. Nincs zugolódás, meglógás, még a túlóráért sem. Mert érvényben van a 10 parancsolat. Ma senki sem mond malac vicceket, nincs pletyka, megszólás, rágalmazás. Nincsenek házassági háromszögek és mások kerítése. Móriczka viccek sincsenek. Ma jobb az áldott kenyér, mert nem lopták el belőle, ami belejár. Ma senkit sem szolgálnak ki a pult alatt. Ma vastagabb a tej, mert nincs benne víz. Hiába, ma érvényben van a 10 parancsolat. Ma haragosok is egymásnak köszönnek és kezet nyújtanak. Ma a kölcsönkért pénzt, tárgyakat is visszaadják. Megadják a rég elmaradott egy házadót. Ma jegyet váltanak a közlekedési járműveken a potyautasok. A gyermekek pontosan érkeznek haza az iskolából, mert ma érvényben van a 10 parancsolat. Ma üresek a bodegák, diszkók, nem járnak részegek, részegesek, drogosok, piszkos, szakállas emberek az utcákon. Nem fél senki senkitől. Sok rádióállomás hallgat, üresek egyes újságok oldalai, mert nem szabad hazudni. Ma mindenki rendesen vezet az utakon, nincsenek sehol rendőrök, ma nem kell lesni a tolvajt. Ma kinyílnak a börtönök, megtelnek az imádkozó emberekkel a templomaink. A pap nem győzi gyontatni az évek óta elveszett juhokat. Hiába, ma mindenki megtartja a 10 parancsolatot. Hát íme, kedves hallgatóim, így néz neki egy munkanapunk, ha parancsok szerint élnénk. És ha a napból egy hét lenne, hetekből évek, évekből egy szép, kiegyensúlyozott, boldog keresztény élet, akkor földi mennyországgá válna ez a rongyos élet. Tudjátok, amikor ezt én elprédikáltam, az egyik öreg székely így szólt a Szent Mise után. Hely, milyen fantáziája van a mi plebánosunknak. Azt mondtam neki, Jankó bácsi, ez nem a fantázia, hanem az Isten akarata. Ő akarta, hogy megtartsuk, amit kér, nem a papok találmánya. Az is közismert, hogy Mózes mérgében földhöz vágta a két kőtáblát, amire a 10 parancsolat írva volt, mert népe nem sokkal a kihirdetése után Isten helyett aranyborjút készített és azt imádta. Ez a te Istened, Izrael, mondta. Sajnos nem csak akkor, hanem a 21. század emberisége is földhöz csapja a kőtáblákat, amelyre az égi parancsok írva vannak, hogy aztán ezek a törött kőtáblák bevérezzék a szívét, mindennapi életét. Ezért emelkednek a börtönök, kórházak, nevelőintézetek, menházak, korcsmák, kerülnek ki az ügyvédek, rendőrök, nyomozóirodák, stb. Mert mindenkorban egy kis katekizmus többet ért, már földi biztonságból is, mint 100 rendőr. Az Egyesült Államokban körülbelül 10 millió törvény és előírás van, amely az ember egyéni jogait védelmezik. Még átolvasni is sok, fél élet kell hozzá. 10 millió törvény sem elég az Isten 10 parancsolatának helyébe, amely csak 10 rövid mondat, melynek nyomában áldás, béke és boldogság fakadna ezen a világon. Hát ez a 10 rövidke mondat lesz pár éven át az én beszédeimnek is a tárgya a rádióban. Adja Isten minden kedves hallgatóm örömére és okulására.
1: Kedves hallgatóink, elhunyt Ince Dénes atya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatták.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus TV jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem is

Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya. Kedves hallgatóim, mai műsort igazából a Ferences rend elnevezésének a megmagyarázására szentelem. Assisi Szent Ferenc által alapított rendet úgy szoktuk emlegetni is. Legtöbben így is ismerik, hogy a Ferencesek. Hiszen egy rendet a rend alapítóról neveznek el. Szent Benedek alapította a bencéseket, bencés szerzetesekként ismerjük őket. Szent Domokos domokosokat, domokosok néven ismerjük őket. Szent Ferenc alapította a ferenceseket, így is emlegetjük, azonban igazából a rendnek az igazi neve az a kisebb testvérek rendje. Ordo Fratrum Minorum. Kisebb testvérek rendje. A név olyan, mint egy szentség. Utal valami másra, valamilyen eseményre, valóságra, jellemre, és ugyanakkor ezt a mást megjeleníti, jelenvalóvá is teszi. Nomen est omen, tartja a latin közmondás. A név előjel, a név kötelez, a név meghatároz. Kisebb testvérek rendje, kisebb testvér, kisebbnek lenni. Miért nevezte Ferenc éppen a kisebb testvérek rendjének alakuló közösségét? Szent Ferenc a megerősített regula első fejezetében nevet ad testvéreinek. Ez új a szerzetesség történetében, hiszen egészen addig a kolostori élet egyes válfajait a ruha színe szerint különböztették meg, fekete vagy fehér szerzetesek, bencések vagy premontraiek, vagy a származási kolostor szerint kartóziak, ciszterek. Mi a kisebb testvérek regulája és élete szerint kapjuk a nevünket. És miután testvéreket adott mellém az Úr, írja Ferenc a végrendeletében, különböző kérdések merülnek fel a testvérek között. Nem tudják, mit évők legyenek. Maradjanak-e az emberek között, vagy vonuljanak magányba. Ferenc tudta magáról, neki az a feladata, lelkeket nyerni az Istennek, és lelkileg megújítani a keresztény világot. Mivel Ferenc társai ruházatban és életstílusban is különböztek a többi embertől, azt a látszatot keltették, mintha erdei emberek lennének. Kezdetben Assisi-beli bűnbánóknak is nevezték magukat. Erről a háromtárs legendája tanúskodik. Idézem. Mindazonáltal, akik csak látták őket, mód felett csodálkoztak rajtuk, mivel életmódjukban és ruházkodásukban különböztek minden más embertől, és szinte erdei embereknek tűntek. Ha beléptek egy-egy városba, helységbe, faluba vagy házba,

0: harcba, békehirdetéssel kezdték, és iparkodtak megerősíteni mindenkit az ég és föld teremtőjének félelmében, szeretetében és parancsainak megtartásában. Némelyek szívesen hallgatták, mások kinevették őket. Sokan azt kérdezték tőlük, honnét és milyen szerzetből valók. Ezeknek már nem volt könnyű annyi kérdésre válaszolni, egyszerűen megvallották, hogy Assisi városából való bűnbánó emberek, mert rendjüket még nem nevezték szerzetes rendnek. Az ősi ferences közösség meghatározásához nem elég csupán az apostoli mozgékonyságról, a szegénységről, a testvériségről, az evangéliumi új életformáról beszélni. Mindezek sajátos formában megvoltak a különböző evangéliumi mozgalmakban is. Celánói Tamás írja le a következő esetet. Rendjéről, melyet annyi szeretettel és odaadással vett körül és dédelgetett, külön is szólnunk kell. Hiszen a kisebb testvérek rendjét ő plántálta. Nevét a következő módon adta neki. A szabályzatban ez áll, és legyenek kisebb. Egy napon tehát, amikor ezt a szakaszt olvasták előtte, hirtelen felkiáltott. Azt akarom, hogy testvéri közösségünket ezentúl a kisebb testvérek rendjének nevezzék. És valóban kisebbek voltak, mivel hogy mindenkinek alá voltak rendelve, mindig az utolsó helyet keresték, és a legmegvetettebb szolgálatokat vállalták, olyanokat, amelyekben forgolódni szinte megalázás számba ment. Ezzel érdemelték ki, hogy az igazi alázatosság sziklaszilárd talaján verjenek gyökeret, és ezen szerencsés tervezéssel hajlékra találjon bennük az összes erény. A perugiai legenda a következőképpen említi a névadást. Egyszer így szól Szent Ferenc. A kisebb testvérek rendje az a kisded nyáj, amelyet az Isten fia ebben az utolsó órában kért mennyei atyától, mondván, atyám, azt szeretném, hogy ebben az utolsó időben egy új és alázatos népet támasztanál, és adnál nekem, amelyik az alázatosságban és szegénységben külön mindazoknál, akik előtte járnak, és akiknek elég lennék én egyedül. Az atya pedig ezt mondta szeretett fiának. Fiam, már is teljesült, amit kértél. Emiatt szokta mondogatni Szent Ferenc, hogy azért akarta az Úr a kisebb testvérek rendjét, mert ez az a nép, amelyet az Isten fia kért atyától. Az Isten fia maga mondja rólunk az evangéliumban, ne félj, te kisded nyáj, úgy szeretett atyátok, hogy nektek adja az országot. Másút pedig, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Mert bár úgy kell érteni, hogy az Úr ezt minden lelki szegényről mondotta, mégis főként a kisebb testvérek rendjének megjelenését jelezte előre egyházában. Ezért, ahogy kinyilatkoztatást kapott róla Szent Ferenc, hogy a szerzetet kisebb testvérek rendjének kell hívni, úgy iratta be az első regulába, amikor azt harmadik Ince pápa úr színe elé vitte, ő pedig jóvá hagyta és engedélyezte neki, majd később a zsinaton mindenkinek kihirdette. Kedves hallgatók, a kisebb testvérek elnevezés nyilvánvalóvá teszi és meghatározza Szent Ferenc eszményét, amelyet elképzelt a testvéreknek a társadalomban való életéről, továbbá az egyház keretein belül betöltött hivatásról. A minores, a kisebb szónak Szent Ferenc korában társadalmi jelentése és csengése volt. Assisiben a társadalom két egymással harcoló társadalmi csoportra oszlott. A nemesek, a majores, vagyis a gazdag polgárok, akik a társadalmi és politikai hatalmat gyakorolták, és a rang nélküli emberek a minores, a kézművesek népét, az alsóbb társadalmi réteget jelentette. A minores magába foglalta mindazt, akiknek a városi társadalomban egyáltalán vagy csak alig volt helyük. És Ferenc tudatosan adta testvéreinek a minores nevet. Társadalmilag a városok alacsony sorsú emberei közé helyezte ezzel őket. Az alázatosság, amelyre hívta testvéreit, nem korlátozódott csupán a belső magatartásra, hanem az kifelé is megmutatkozott. A mi helyünk az lent van, ott, ahol egyik ember szolgálhat a másiknak. Ennek a magatartásnak kell megfogalmazódnia az emberek felé is. Mert azért kisebb testvér a nevünk, hogy amint a nevünkkel, úgy példájukkal is, és munkánkkal is, e világ minden más emberénél alázatosabbak legyünk. Olvassuk a Perugiai legenda 15. fejezetében. A meg nem erősített regulában kifejezetten kéri Ferenc a testvéreket, hogy senki a testvérek közül bárhol is állott be mások szolgálatába vagy munkájába, ne legyen se kamarása, se pincemestere, se házfelügyelője munkadójának, se ne legyen elöljáró abban a házban, amelyben szolgál. Hasonlóan óvakodjon olyan tisztséget vállalni, melyel botrányt okozhatna, vagy amely miatt lelkének kárát valhatja. Ellenkezőleg legyen mindenkinél kisebb, és mindenkinek alárendeltje, aki vele az illető házban tartózkodik. Cseránúj Tamás, Szent Ferenc korabeli életrajzíró, számtalan helyen leírja, hogy a testvérek valóban kisebb testvérek voltak. Olyan emberekhez tartoztak, akiknek a társadalmi helyzetükben semmi hatalmuk sem volt, akik gyakran megvetésnek voltak kitéve. Ferenc szerint örülniük kell tehát, ha alacsony sorsúak és megvetettek, szegények és félkegyelműek, betegek, leprások és útszéli kéregetők közt forgalódhatnak. A minoritás a közösségen belül, a testvérek hibáinak intésében, az egymás közti kapcsolatokban kell, hogy megmutatkozzék először. Vagyis fontos, hogy a közösségen belül kezdődjön mindaz, és csak ezután megy a világ felé. Ferenc a minoritás eszményét két szentírási részhez kapcsolja. Aki nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Máté evangélium. Aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a kisebb, és aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga. Lukács evangélium. E két szakasz Ferenc számára az evangélium lényegét jelöli a közösség eszményeként. Valószínű, hogy 1209-ben harmadik Ince pápa elé vitte a protoregula, vagyis az első kezdetleges regula összeállítást, és kiemelten hozta e két szentírási helyet. Hiszen Szent Bonaventura életrajzában ezzel kapcsolatban a következőket írja, az alázatosság okából akarta Ferenc, hogy testvéreit kisebbnek hívják, és a rendi elöljárókat szolgáknak, vagyis minisztereknek, hogy az evangélium szavait használja, amelynek megtartására ígéretet tett. Ilyen szempontból a kisebb elnevezés Ferenc gondolatvilágában egy egészen eredeti inspirációhoz tartozik. Ma ezt úgy mondanánk, hogy ez az alapító karizmája. A meg nem erősített regula tele van a kisebb szó használatával. Néhány példát mondok. Legyen, mint a kisebb. Mindenkit kisebb testvérnek szólítsanak. Legyen mindenkinél kisebb, mint mi kisebb testvérek. A megerősített regulában a kifejezés kevésebb alkalommal fordul elő, alázatosan, szolgáik legyenek, nem mintha az eszmény már veszített volna értékéből, hanem ekkor már valószínűleg a közösség a névben hordozza a kisebb testvér eszményét. Ferenc Krisztusban az alázatos Isten képét ismerte fel, aki nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Isten Jézusban mindig kisebbnek mutatja magát, és az Úr Jézus az alázat útját járta, illetve élte elénk. S a mi tekintetünk mindig az alázatos Krisztuson kell nyugodjék, aki alázatos volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Újra és újra figyelmeztetnünk kell magunkat erre a magatartásra. Az alázatos Krisztusnak a szemlélése. Jézus Krisztusnak a követőjévé válni, aki megalázta magát és engedelmes lett a halálig, és sajátos ferences hivatásunkhoz híven, örvendezve és újjongva járjanak a világban, mint egy szolgák, és mindenkinek alávetve, békességesek és szépen alázatosak. Természetesen ebben a kisebb mi voltunkban folytatott élet, amelyre Szent Ferenc az ő fiait, de az egyház minden tagját figyelmezteti, Ferenc a magasságbelitől tanulja. Ezt írja végrendeletében, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ő a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium szerint kell élnem, a megtestesült igeit, az Úr Jézusnak a szavait. Melyik Úr Jézusnak? Akinek Grecsóban megünnepli születését, amikor saját szemével akarta szemlélni Isten alázatosságát. Jézus az Atyának az igéje, aki leereszkedik az Atya öléről, és emberi alakot ölt magára Szűz Máriának a méhében. És Ferenc úgy tekint Isten fiára, Jézus Krisztusra, mint aki felvette emberi törékenységünket. De ugyanakkor Ferenc nem csak a születést ünnepli, hanem Krisztus önkiüresítését a keresztfán, amely értünk való irgalmasságból történt. Ferenc az eukarisztiában, az oltári szentségben látta Isten alázatosságának a folytatását, értünk megmutatkozó irgalmát. Krisztus misztériumát szemléli, a személyt, a megváltás művét, az alázatosságát, a szegénységét, az Istennek a kicsinségét. Kedves hallgatók, olyan alapkifejezések ezek, amelyet a ferences életben meg kell valósítanunk. De erre kell törekednie minden egyházhoz hű kereszténynek. Íme nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi trónjáról a szűz méhébe szállott alá. Nap-nap után közénk jön alázatos külsőben, nap-nap után leszáll atya öléről az oltárra, és a pap kezébe adja magát. Ezt az alázatos Krisztust szemléljük. Ezért a templomba lépve gyakran így imádkozzunk. Imádunk téged, legszentebb Urunk Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmisék és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus TV jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határokat.

A Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. A 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közzétette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkászlai Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma, az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországba sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óvatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarus ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus tiszteleten, én szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gerétet hallják, 2026. augusztus 1-e van, hamarosan 17 órától fogjuk kapcsolni a Csíksomlyó Kegytemplom pápai kisbazilikát, hiszen az ünnepélyes Mária köszöntő veszi kezdetét, az engesztelő imaórában tudunk együtt lenni itt lélekben, mert a Pécs, Várad és környéki kedves hívek végeznek, vezetnek, majd 18 órától az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni, amelyet Tímás Sándor Asztrik Ferences atya mutat be, illetve 19 órától a rózsafűzér imában tudunk együtt imádkozni. 20 órától majd Medjugorjeba kapcsolunk, hiszen a Mladi Fest ünnepélyes megnyitója szentmisével fog kezdődni, beköszönésekkel egészen az első nap végéig, a szentségimádás végéig fogjuk tudni ezt közvetíteni és lélekben együtt lenni. Hívom kedves hallgatóinkat, amennyiben tehetik, most kapcsolódjanak bele az engesztelő imamurába, a Mária köszöntő keretén belül, amelyet a Pécs, Várad és környéki kedves hallgatóinkat

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, akik ezt a Mária köszöntő imaórát vezetjük, Kis Magyarországról jöttünk, a Pécsi Egyházmegyéből, hogy nemzetünk szentjeinek közben járásával kérjük nagyasszonyunkat, a boldogságos Szűz Máriát, oltalmazza hazánkat, nemzetünket és minden magyart a világon. Gyengeségünk és bűneink tudatában borulunk le égi édesanyánk lábaihoz, és kérjük, fogadjon el minket szeretett gyermekeinek.

Úristen, ki az egyes népek és országok elé határozott hivatást tűztél ki, minden népet boldogítani akarsz, tekints kegyesen a mi nagy és dicső hivatású édes hazánkra és a sokat szenvedett, sokat hányatott magyar népre. Áld meg ezt az országot és ezt a népet bő áldásokkal, oltalmazd meg minden veszedelemtől, adj neki bő termést, jó előjárókat, bölcs törvényhozókat, szent törvényeket, háborútól nyugalmat, józanságot, mértékletességet, munkásságot és istenességet. Híjosítsd meg a drága haza összes ellenségeinek fondorkodását, tedd e hont nagyjá a külföld előtt tisztelté és becsülté. Magyarország nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, Szent István és Szent László királyok, Szent Adalbert, Szent Gellért és Szent Mór püspökök, Szent Imre herceg, Szent Erzsébet és Szent Margit imádkozzatok édes hazánkért, mert ez a ti földi hazátok is volt, hogy ennek gyermekei e hazában megelégedettek, a földi zarándoklás után pedig a mennyei haza boldog lakói lehessenek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Bruno Ferrero szalézi atya sok érdekes és szép történetet írt, amelyekkel mind elgondolkodtatni akar bennünket, ráébreszteni minket arra, hogy kik vagyunk, hová igyekszünk. A történeteinek a tanítása mindig egy kicsit közelebb viszi lelkünket a jó Istenhez. Közelebb visz bennünket a boldogságos Szűz Máriához és az ő szent fiához, Jézus Krisztushoz. Így hallgassuk, elgondolkodva a szalézi atya szép történetét.
1: Egy ember álmában hosszú utat látott, mely a földről kanyarogva vitt az ég felé. Nem valami könnyű út volt, göröngyös, hegyes kavicsokkal, rozsdás szögekkel, üvegcserepekkel teli út volt. Mégis emberek mentek rajta, s mind mezítláb. A szögek, üvegek, kavicsok megsebezték lábukat, vérző talppal rótták az utat, de nem álltak meg, mert el akartak jutni az égbe. Minden lépés kínzó fájdalmat jelentett, nagyon lassan tudtak haladni. Aztán az álom így folytatódott. Jézus közeledett. Ő is mezítláb volt, lassan lépdelt, de határozottan. Egyetlen seb sem volt a lábán, Jézus egyre feljebb haladt, végül megérkezett a mennybe, és ott leült egy hatalmas aranytrónusra. Onnan nézett a felfelé tartó emberekre, tekintetével, szavaival bátorította a küszködőket. Jézus után édesanyja Mária jött, ugyancsak mezítláb. Gyorsan haladt, szinte akadály nélkül, mert mindig Jézus lába nyomába lépett, így aztán hamar megérkezett fia mellé, aki jobbjára ültette egy kényelmes karosszékbe. Mária is biztatni kezdte a fölfelé igyekvőket, és azt ajánlotta, kövessék példáját, és lépjenek mindig Jézus nyomaiba. A bölcsebbek így is tettek, és fürgén haladtak az ég felé. Mások sebeik miatt panaszkodtak, megálltak, sokan pedig csüggetten ott maradtak az út szélén. Mi azért jöttünk, hogy meghallgatva Mária bíztatását, Jézus nyomába járjunk, és a célt elérjük.

0: Szent István királyunk halála előtt a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta országunkat, hazánkat. Azóta sokan megismételték ezt a fölajánlást, egyénileg vagy közösségben. Eszterházy Pál nádor 1895-ben mondotta el fölajánló imáját, amelynek minden gondolatával mi is egyetérthetünk, belekapcsolódhatunk. Ez az imádság a mi gondolatainkat, érzéseinket és fölajánlásunkat is tartalmazza.
1: Ó, mennynek és földnek dicsőséges királyné asszonya, a mindenható Atya Isten leánya, Jézusunk, Urunk, megváltónk szentséges anyja, a Szentlélek Isten tiszta jegyese, Magyarország örökös és kegyelmes asszonya, szeplőtelen szép Szűz Mária, íme nagy alázatossággal borulok szentséges lábadhoz, aki az élet gyümölcsét hoztad e világra. Te hozzád folyamodik bűnös fejem, ó, irgalmasságnak anyja, mert áldott vagy te az asszonyok között, sőt, magasan fölül múlod mind a szenteket és angyali karokat. Hisz a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus maga után a legmagasabb székbe helyezett a mennyei paradicsomban. Te követed, drága látos szép rózsa, mint a szent szüzek közt a legelső, a mennyei bárányt, és dicsőséges lábaddal az örökkévaló illatos kertben sétálsz. Neked szolgálnak gyönyörűséges énekkel a mennyei szép karok, téged ölelget a királyok királya, Jézus Krisztus, mint édesanyját, mindenek fölött való szeretettel. Így dicsőségben ne feledkezzél meg bűnös szolgádról, hajolj a mi alázatos könyörgésünkre. Tudom, nem született világra ember, aki méltóságodat elégségképpen magasztalta volna, de tudom azt, hogy a te kegyességed oly nagy, hogy ha valaki te hozzád szívből folyamodott, soha meg nem csalatkozott, s ha valaki benned bízott, azt soha el nem vettetted magadtól. Erre nézve én is nagy bízvást járulok elődbe, ó csodálatos szent szűz, nagy alázatossággal kérve, fogad szokott kegyelmességgel szeretetemet, hódolatomat és szívbéli buzgóságomat, amellyel kívánnám, bár csak angyali elmével dicsérhetnélek. De mivel ez sem elégséges a te dicsőséged kellő kinyilvánítására, más nem mondhatok, hanem rövid szóval azt vallom Szent Anselmus egyház tanítóval, hogy semmi te hozzád hasonló nincs, mert ami te náladnál nagyobb, az egyedül Isten, ami náladnál kisebb, az minden, ami nem Isten. Engedd meg tehát, hogy úgy, amint tehetségemtől telik, dicsérhesselek téged, örök hűséget fogadván anyai jóvoltodnak, íme fölajánlom elmémet, szívemet, minden ügyes bajos dolgomat, minden munkámat és imádságomat, éjjelemet, nappalomat, életemet, halálomat. Oltalmadba ajánlom édes magyar hazámat és nemzetemet, buzgó imádsággal kérvén téged, hogy amint régen te, most is hatalmas pártfogásoddal megvédelmezzed, és a te hű magyar népedet, amely magát Mária családjának vallotta, az egy igaz hitben, melyet dicső ős eleink vallottak. Egyesítsed és szeretetben megtartsad. Magam részéről igaz lelkemre fogadom, hogy ami csak rajtam múlik, megteszek mindent, hogy elfordítsam hazámról az isteni igazság büntető ostorát, valahol csak szerét tehetem, a sok bűnt megszüntetem, az igaz hitet szóval és tettel vallom, s megvédem minden áron, és tiszta szívvel rajta leszek, hogy megadjuk neked híven azt a tiszteletet és szeretetet, melyet atyáinktól örököltünk, és melyel neked nem csak mint keresztények, hanem kiváltképpen mint magyar nép tartozunk. Ó kegyes, ó gyönyörűséges, ó édes szép Szűz Mária. Amen.

0: Énekünkkel békét kértünk jóságos Istenünktől, de a béke nem csodaként érkezik az Úrtól, hanem a mi életünk, munkánk, cselekedeteink eredményeként alakul ki bennünk és a világban. Egész emberi világunkat, földünket elpusztító veszedelmek között élünk. Emberek százezreinek halála, épített világunk rombadőlése, az Isten által teremtett gyönyörű természeti kincseink pusztulása, a mindennapjaink részévé váltak. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét, segítsen anyai szeretetével bennünket, hogy mindennapi tetteinket a szeretet jó cselekedeteivel a béke emberei lehessünk. 12. Pius pápa szavaival imádkozzunk a békéért. Szent olvasó királynéja, keresztények segítsége, emberiség menedéke, Isten harcainak győztese, esedezve, könyörögve borulunk le trónod előtt. Biztosan tudjuk, hogy kegyelmet és védelmet kapunk tőled szorongatásunk idején. Nem vagyunk elbizakodottak, nem is érdemeink alapján reméljük ezt, hanem egyedül a te anyai szíved jóságától. Indulj meg az anyagi és lelki romok sokaságának láttán, apák és anyák, jegyesek és testvérek, az ártatlan gyermekek meg annyi fájdalmán és aggodalmán. Állítsd meg az új pogányság áradatát. Ápold a szívek tisztaság szeretetét, a keresztény élet gyakorlását, s az apostoli buzgóságot, hogy így módon gyarapodjék az Isten szolgálók száma és érdeme. Irgalmasság anyja, esd ki azokat a kegyelmeket, amelyek előkészítik, előmozdítják és megszilárdítják a békét. Béke királynője, terítsd védőpalástodat a hitetlenek fölé, és azokra is, akik még a halál árnyékában ülnek. Adj nekik is békét, és tedd, hogy az ő számukra is fölkeljen az igazság napja, s velünk együtt énekelhessék a világ egyedüli üdvözítője előtt. Dicsőség a magasságban Istennek, s békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ámen.
1: A Pécsi Egyházmegyében sok különböző nemzetiség él, mely mindegyik saját nyelvén is dicséri a mindenható Istent, s fohászkodik a boldogságos Szűz Máriához. Horvát testvéreink is elkísértek bennünket ezen a zarándoklaton. Most ők is saját anyanyelvükön dicsérik énekükkel a boldogságos Szűz Máriát.

0: A hazánkért való aggódás kíséri a fohászkodásainkat. Kérjük a boldogságos szűzanyát, segítsen minket úgy élni, ahogyan azt nekünk az ő szent fia tanította. Hallgassunk a szűzanya szavára, aki azt mondja, tegyétek meg, amit Jézus mond. Pázmány Péter bíboros 400 évvel ezelőtt imádságával hazánkat a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta és kérte, és azt gondolom, megdöbbenhetünk azon, hogy 400 évvel ezelőtt ugyanazok a bajok gyötörték hazánkat, mint most. Pázmány Péter szavaival imádkozunk hazánkért.
1: Ó, áldott szűz, ó, Magyarországnak kegyes asszonya, tekints a mi sok fogyatkozásunkra, szánd meg a mi romlásunkat. Csak nem megholt, akit te szerettél, csak nem elfogyott a te országod, nemes asszonyunk. Azért állj elő a te szent fiadnál. Mondd azt néki, fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit, nincs igazság, nincs isteni félelem, nincs áltatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagyrészt tévelgésre fordult az igaz vallása, elpusztult szentegyháza, megromlott ereje, pogány rabságra adott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám Magyarország, ha a boldog asszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén abban jársz, amit az ő szent fia parancsol, foganatja lészen a szűz könyörgésének. Ámen.

Mindenható Istenünk, szent magyaroknak érdemét idézve kérjük, hogy közben járásukra nyújtsd ajándékaidat egy sokat szenvedett népnek, a 21. század magyarjainak, hogy a te erődből úrrá lehessünk a hétköznapjainkat torzító bajainkon. Az egyes kérésekre közösen ezt válaszoljuk: Isten, áld meg a magyart! Szent István király közben járására add, hogy ne veszítsük el arcunkat, megtartsuk önazonosságunkat. Isten, áld meg a magyar! Szent Imre herceg közben járására kérjük, hogy miként ő, mi is szentekké és fedhetetlenekké legyünk, hogy mind többen megtalálják életünk értelmét egymás szolgálatában. Isten, áld meg a magyart! Szent László király közben járására add meg nékünk, hogy a keresztény eszméket vállaljuk, ápoljuk és képviseljük, továbbá, hogy az elesetteknek és rászorulóknak felkarolói lehessünk, és hogy meggátoljuk a tulajdon ellen elkövetett bűnöket. Közben járására óvj meg bennünket a mohóságtól, szűkkeblűségtől és a vagyonszerzés hiába valóságától. Isten, áld meg a magyart! Szent Erzsébet közben járására add meg nékünk a fogékonyságot és érzékenységet környezetünk bajai iránt, hogy ne menjünk el senki mellett, akit te küldesz hozzánk, hogy ínségében segítségére legyünk. Isten, áld meg a magyart! Szent Margit érdemeire kérjük, segíts bennünket a belső viszályok megoldására, a kölcsönös megértésre, vezess bennünket a közös értékekre való rátalálásra, hogy a te országod mi hamarabb eljöjjön, és a te országoddá legyen a mi országunk is. Isten, áld meg a magyart! A szent kassai vértanúk közben járására add, hogy a vallások közeledése, egymás megértése, elveinek kölcsönös tiszteletben tartása megvalósuljon a szeretet jegyében. Isten, áld meg a magyart! Boldog Batthyány Stratmann László közben járására tégy bennünket is önzetlenné, hogy meginduljunk mások szenvedésén, és imáinkkal, munkánkkal és törődésünkkel testi és lelki vigaszává lehessünk szűkebb, bővebb környezetünknek. Isten, áld meg a magyart! Boldog Apor Vilmos közben járására engedd kibontakozni nemzetünk élni akarását, hogy a megszületni akaró gyermekek világra jöjjenek, és megtaláljanak benne téged, tiszta életük pedig kedvedre legyen. Isten, áld meg a magyart! Az összes magyar szent és boldog közben járására kérjük, teremts békét és örömöt szívünkben, hogy fölismerjünk téged templomaink csendjében, a természetben és egymásban egyaránt. Isten, áld meg a magyart! Most pedig rövid csendben fogalmazzuk meg magunkban kéréseinket, mindazt, amiért eljöttünk erre a szent helyre, hogy az egyéni kéréseinket is együtt vigyük oda a boldogságos Szűz Mária keze által a mindenható Atyaisten elé. Elcsendesedve fogalmazzuk meg kéréseinket.

0: Isten áld meg a magyart. Teremtő atyánk, akinek ezer év egy nap csupán, akinek egy nép annyi, mint Veder oldalán a cseppvíz, akinek az útjai nem a mi útjaink, és gondolatai nem a mi gondolataink, aki mégis mindenkinél jobban szerez bennünket, kérünk, hogy a magyar szentek sokaságának közben járására újítsd meg nemzetünket. Kérjük, hogy formáld kegyelmi időszakká jelenünket és jövőnket, hogy nagy számban térjünk oltalmad alá, megkedvelve és folyamatosan teljesítve szeretett parancsodat. Kegyelmeddel igyekszünk fölnőni feladatainkhoz. Amen. Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szívedet! Keserfényed!

imádkozzuk az Isten irgalmasság rózsafüzérét, hazánkért, szeretteinkért, önmagunkért és az egész világért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, nem te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenhol. Élőket és holtakat, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösség. Test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, fölajánlom néked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Örök Atya, fölajánlom néked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Örök Atya, fölajánlom néked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Örök Atya, fölajánlom néked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneink. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Örök Atya, fölajánlom néked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot, indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt közel 50 percben az ünnepélyes Mária köszöntő keretén belül az engesztelő ima órában együtt tudtunk imádkozni a Pécsvárad is környéki kedves hívekkel. Ők végezték az engesztelő ima órát, hamarosan 18 órától a Szentmisébe, 19 órától pedig a Rózsafűzérben tudunk együtt lenni. Egy nagyon szép tűzanyjainek után jövünk vissza is. A Szentmisében tudunk együtt lenni. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik tovább, és tartsanak velünk.

köszöntöm kedves hallgatóinkat újból az Erdély Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Az elmúlt percekben nagyon szép Boldog asszony anyánk című éneket hallhatták itt a Mári Rádió hullámhosszán. Folytatódik ünnepélyes Mária köszöntő közvetítésünk a Szent Misével, amelyet bemutat Tímás Sándor Asztrik Ferences atya. A kántori szolgálatot a Kegy templom kántor karnagya Bíró János látja el. Hívom önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, és kapcsolódjanak bele ebbe a szép szentmisébe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ferences rendünk holnap ünnepli Porcinkula ünnepét, angyalos boldogasszonyt. Szent Ferenc atyánk egész életében egyetlen helyhez, a Porcinkulához ragaszkodott, az Assisi alatt fekvő kis területen, ezt jelenti a Porcinkula elnevezés. Ma is ott áll az angyalos boldogasszony tiszteletére szentelt templom, amelyet Ferenc megtérése idején épített újjá. Itt telepedett le először a testvéreivel, ide tért vissza újra meg újra, és itt történt boldog halála is. Szent Klára nővéreinek közössége is ezen a helyen vette kezdetét. Szent Ferenc egészen különleges módon tapasztalta itt a kegyelem áradását, a szentek és angyalok jelenlétét, és ezért kieszközölte harmadik Honorius pápától, hogy búcsút engedélyezzen a templomnak. Az engedélyt a szentszék később más templomokra is kiterjesztette, és ennek nyomán a ferencesek augusztus 2-án a boldogságos szűzanyát, mint angyalos boldogasszonyt ünneplik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkezik.

A boldogságos Szűz Mária, az angyalok királyné a dicsőséges emlékezetét ünnepelve, arra kérünk, Urunk, hogy közben járására kegyelmet teljességéből mi ismeríthessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerünk. Mivel Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja, Abba, Atya, tehát nem vagyok többé szolga, hanem fiú, ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt helyegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Ezek az evangélium igéi.

szeretett jó testvéreim, akik itt vagytok a Csíksomlyói Kegytemplomban, illetve mindazok, akik a Mária Rádió, a Mária TV, illetve a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtok be ebbe a szentmisébe. Ahogy a bevezetőben említettem, augusztus 2-án ferences rendünk Porcinkula ünnepét üli, de mivel holnap vasárnapra esik, természetesen, hogy ma emlékezünk meg róla. Első hallásra talán különös ez a szó. Egy apró kápolnát jelent Assisiben, amelyet Szent Ferenc minden földi kincsnél jobban szeretett. Nem azért, mert gazdag volt, ellenkezőleg. Romos, elhagyatott kis templomocska volt, és mégis ott kezdődött valami, ami az egész világot megváltoztatta. Szent Ferenc számára a Porcinkula nem egy egyszerű épület volt. Az a hely volt, ahol újra és újra megtapasztalta Isten irgalmát, ahol felismerte, hogy Isten nem a tökéletes embereket keresi, hanem azokat, akik készek megnyitni előtte a szívüket. És ezért lett ez a kis kápolna a kiengesztelődés, a béke és az öröm otthona. Érdekes, hogy Isten milyen gyakran választ kicsi dolgokat nagy műveihez. Betlehem egy jelentéktelen városka volt, Názáretet alig ismerték. A galileai tengerpartján egyszerű halászokat hívott meg Jézus. Assisiben pedig egy romos kápolnát választott arra, hogy új életet fakasszon belőle. Kedves testvéreim, ez figyelmeztetés számunkra is. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy csak akkor tudunk valami nagyot tenni Istenért, ha minden körülmény tökéletes. Ha majd több időnk lesz, ha majd nyugodtabb lesz az életünk, ha majd rendeződik minden. Isten azonban nem ezt várja. Ő azt kérdezi, hogy most, ott, ahol vagy, hajlandó vagy-e megnyitni előtte a szívedet? A Porcinkula másik nagy üzenete az irgalom. A hagyomány szerint Szent Ferenc azt kérte Jézustól, hogy akik őszinte bűnbánattal és megtéréssel felkeresik ezt a kápolnát, teljes búcsúban részesülessenek. Nem azért kérte ezt, hogy könnyebbé tegye az emberek életét, hanem azért, mert ismerte az emberi szív sebzettségét. Tudta, milyen nehéz újra kezdeni. Tudta, mennyien hordoznak bűntudatot, fájdalmat, régi kudarcokat. És azt is tudta, hogy Isten irgalma mindig nagyobb. És Szent Ferenc atyánk élete erről tanúskodik. Ő maga is megtapasztalta, milyen az, amikor Isten nem a múltunk alapján ítél meg bennünket, hanem a jövőt nyitja meg előttünk. És ezért tudott minden emberre reménnyel tekinteni. A búcsú intézménye is erről beszél, nem valami lelki jutalom, amit kiérdemlünk. Sokkal inkább annak a jele, hogy Krisztus megváltása teljes. Isten nem csak megbocsát, hanem gyógyítani is akar. Nem csak leveszi rólunk a bűn terhét, hanem szabaddá akar tenni arra, hogy új emberként éljünk. Kedves testvéreim, milyen nagy szükségünk van erre ma. Korunk egyik legnagyobb terhe talán nem is a fizikai fáradtság, hanem a lélek fáradtsága. Annyi csalódás, megosztottság, félelem és bizonytalanság vesz körül bennünket. Sok ember mosolyog kívülről, belül azonban sebzett. Sokan sikeresnek látszanak, de nem találják a békét. A Porcinkula ünnepe azt hirdeti, van újrakezdés, lehet új életet kezdeni Istennel, lehet kibékülni, lehet megbocsátani, lehet elengedni a régi sérelmeket, lehet új reménnyel felállni. Ferenc azonban
nem csak Isten irgalmát fogadta el, hanem tovább is adta. És ez talán a legnehezebb. Könnyebb bocsánatot kérni, mint megbocsátani. Könnyebb vágyakozni Isten irgalmára, mint irgalmassá válni embertársainkkal. Pedig Jézus világosan megmondja, legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Kedves testvéreim, Porciunkula arra hív, hogy ne csak a templomban legyünk keresztények. Hazatérve kezdődik az igazi próbatétel. Otthon, a családban, a házastárs mellett, a gyermekek, az unokák között, a munkahelyen, a szomszédokkal, ott derül ki, hogy valóban befogadtuk-e Isten irgalmát. Ferenc rendkívüli módon szerette az egyházat is. A Porciunkulát mindig az egyház szívében látta. Nem önmagának akart követőket gyűjteni, hanem Jézushoz akarta vezetni az embereket. Kedves testvéreim, ma különösen fontos ez az üzenet. Olyan világban élünk, ahol könnyű kritikát mondani, könnyű elégedetlennek lenni, könnyű széthúzni. Sokkal nehezebb építeni. Pedig a keresztény ember hivatása mindig az építés. Békét teremteni, bizalmat építeni, közösséget építeni, reményt építeni. Szent Ferenc nem hangos szavakkal újította meg az egyházat, hanem a megtérésével. Saját életét változtatta meg, és ezzel emberek ezeit vezette Jézus Krisztushoz. Kedves testvéreim, talán ez a mai ünnep egyik legfontosabb kérdése, hogy mi a mi Porciunkulánk? Hol találkozunk igazán Istennel? Van-e hely és idő az életünkben, ahol elcsendesedünk? Van-e olyan pillanat, amikor őszintén letesszük elé bűneinket, félelmeinket, terheinket? Van-e bennünk vágy arra, hogy ne csak vallásos emberek legyünk, hanem Jézus Krisztus tanítványai? Kedves testvéreim, a Porciunkula nem csak Assisiban létezik. Minden templom lehet Porciunkula, minden gyóntatószék lehet Porciunkula, minden őszinte imádság lehet Porciunkula, minden megtérő szív Porciunkulává válhat, ahol Isten irgalma otthonra talál. Kedves testvéreim, amikor ma a Porciunkula búcsújára gondolunk, ne csupán egy különleges kegyelem lehetőségét lássuk benne, inkább halljuk meg Isten személyes hívását. Gyere haza! Nem számít, milyen messzire sodródtál, nem számít, hányszor estél el, nem számít, mennyi terhet hordozol. A mennyei atya ma is vár, karjai ma is nyitva állnak, irgalmassága ma is kifogyhatatlan. És ha ezt az irgalmat befogadjuk, akkor mi magunk is a béke, a remény és a szeretet eszközei leszünk családjainkban, közösségeinkben és egész világunkban. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, az angyalok királynőjét, akinek tiszteletére a Porciunkula kápolnát szentelték, hogy vezessen bennünket fiához. Kérjük Szent Ferenc közbenjárását, hogy szívünk mindig nyitott legyen Isten irgalmára, és életünk valóban olyan helyé váljon, ahol mások is találkozhatnak Jézus Krisztus szeretetével. Amen.

0: Kedves testvéreim, bizalommal forduljunk Atyánkhoz, az Istenhez, aki Szűz Máriában, az angyalok királynőjében a dicsőségesen ragyogó egyház képét adta nekünk. Kérjük bizalommal.
1: Könyörögjünk az egész emberiségért, hogy a mennyei kegyelmet befogadva bűnbánatot tartson, és örömmel tapasztalja az Atya mindenkire kiáradó irgalmasságát. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az Anya Szent Egyházért, hogy a pápa úr vezetésével, a püspökök és papok lelkipásztori szolgálatával és minden keresztény hitvallásával utat mutasson a népeknek földi zarándoklásuk során. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk egyházközségünk tagjaiért és a ferences testvérekért, hogy Krisztusban újjászületve evangéliumi szabadságban és örömben éljenek. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk a szenvedőkért és betegekért, hogy az angyalus boldogasszony és Szent Ferenc közbenjárására kegyelmet és enyhülést nyerjenek. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk elhunyt testvéreinkért és nővéreinkért, hogy az új ég és új föld polgáraiként megdicsőülten állhassanak a bárány trónja előtt, és egykor velük együtt mi is énekelhessük a megváltottak új énekét. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, Te ajándékul adtad Szent Ferenc atyánknak angyalos boldogasszony kicsiny templomát, hogy ott imádkozva jelenléted elevenítő közelségét tapasztalja. Add meg nekünk, akiket templom felszentelését ünnepeljük, hogy szentjeid közbenjárására bőséges áldásodnak örvendhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünk és szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szent az örök áldozattá, hogy anyjásik az örökséget választotta ital, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az vegyesével, Szent Apostolokkal az igyőséges vértanokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közmarásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljes is kegyesen házad népe kérését, hiszen te akartod, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba a reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal.

minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Az én lelkem hasz Urat, és örvendezik az én lelkem.

és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre. Azokon, kik őt féli, hatalmasságot cselekedett az ő karjában. Szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.

A boldogságos Szűz Mária emlékezetét ünnepelve arra kérünk, Urunk, legyen üdvünkre mennyei vendégség, hogy fiad méretetlen

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából. A Szent Misét bemutatta Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, a kántori szolgálatot a kegytemplom kántor karnagya Bíró János látta el. Folytatódik közvetítésünk az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozásával, amelyet a Pécsvárad és környéki hívekkel együtt közösen tudunk elvégezni. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, kapcsolódjanak bele ebbe a rózsafűzér imába. Kérjük a szűzanya közbenjárását Szent Fiánál kéréseink meghallgatásában.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: a dicsőséges rózsafűzér elsőt, szent titka, aki halottaiból feltámadt. Az Úr Jézus élete a mi életünk, az ő szenvedése a mi szenvedésünk, és az ő feltámadása a mi feltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiába való lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támadt volna fel. Az ő feltámadásával elkezdődött a holtak feltámadása.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket.

0: a dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe felment. Csak az mehetett fel a mennybe, aki onnan szállt alá. Krisztus megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. A keresztény ember úgy él, mint aki el van ragadtatva. Látja a megnyílteget és az emberfiát, amint az Isten jobbján áll. Többé már nem számít semmi ezen a földön, csak Isten, az ő irgalma, az ő jósága és szeretete.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

0: a dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mi már a húsvét és a pünkös fényében, hitében élünk. A Szentlélek Isten tesz képessé minket arra, hogy megismerjük az igazságot, és azt követni tudjuk. Krisztus az örök igazság, a Szentlélek Isten pedig éltető lélek. Nélküle képtelenek lennénk, hogy hitvalló Krisztusi életet tudjunk élni. Ő a szeretet lelke, aki az isteni szeretet lángját gyullasztja meg bennünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek, és Istennek, nem most, és Jézusnak. Ó Jézusom,

0: a dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos Szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy az ő földi elszenderülésekor szent fia testestől, lelkestől felvegye a mennybe. Valóban boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas, szent az ő neve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

0: a dicsőséges rózsafűzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A szűzanya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Abban a dicsőségben és méltóságban részesült, amely őt megillette. Mária az ég és föld dicső királynéja, ő a mennynek ékessége, ami égi édesanyánk, ami reménységünk. Kérjük őt, hogy az ő közbenjárása által a fölséges Istentől mi is elnyeressük azt a koronát, amelyet irgalmában öröktől fogva nekünk készített.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalói, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége, kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalma, már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Most elindul a körmenet, kérem, hogy a két hátsó pattömbből zárkozzanak fel a kereszt után, utána a szűzanya szobor következik, majd mi a papság, utánunk pedig a két első pattömbből kérem, hogy sorakozzanak fel. Arra is kérek mindenkit, hogy énekelve, imádkozva menjünk végig a gyertyás körmeneten.

Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy lélekben együtt közösen imádkozhattunk a rózsafűzér imába, amelyet a Pécs, Várad és környéki kedves hívekkel, itt zarándokló testvérekkel imádkozhattuk közösen egyéni szándékaink mellett. Most hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tovább is tartsanak velünk, hiszen a Kegytemplom kántor karnagyja, a bíró János, a Szebbnél-Szebb Mária énekekkel megörvendeztet bennünket, és lélekben itt tudunk lenni Csíksomjon. A szűzanya kertszobrának a másolatát szintén a Pécsvárad és környéki hívek viszik itt a Kegytemplom előtti téren. Énekeljünk együtt, legyünk itt lélekben a Kegytemplomban, Kegytemplom előtti téren. Nem tudjuk végig közvetíteni ezt a nagyon szép körmenetet és az énekeket, hiszen át fogunk kapcsolni hamarosan Medjugorjéba 8 órától, hiszen ott is elkezdődött már a Mladi Fest, és az ünnepélyes Szentmise megnyitójával fogjuk ezt a közvetítést kezdeni. Mi is így együtt Medjugorjéba tudunk lenni, innen Csíksomjóról átrepülünk majd Medjugorjéba. Hívom hallgatóinkat addig is, amíg ez elkezdődne, énekeljünk együtt a kántor karnagyúrral.

Kedves Mári Rádió hallgatók, itt most közvetítésünknek a végéhez érkezünk. Habár még a körmenet tart itt a két templom előtti téren, mégis arra hívom hallgatóinkat, hogy lélekben kapcsolódjunk be olyan formában a közvetítésbe, ami most fog következni 8 órától Medjugorjéban, hogy ott is legyünk a Szűzanya jelenlétébe, kérjük az ő közbenjárását, kéréseink meghallgatásában. Kezdetét vette a Mladi Fest. Ebbe tudunk belekapcsolódni a napokban, és hívom önöket, hogy kövessék közvetítésünket. Most pedig megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kívánom, hogy ha tehetik, továbbra is maradjanak velünk, és hallgassanak bennünket szeretettel. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották. Áldott szép estét kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ha augusztus, akkor Mladi Fest.
1: Idén is házhoz érkezik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál mindazok számára, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre.
0: Katekézisek, tanúságtételek, közös imák, szentmiség és szentségimádások 5 napon keresztül.
2: Az ünnepélyes megnyitó augusztus 1-én lesz, szombaton este 8 órától. Vasárnap délután 17 és 23 óra között jelentkezünk, majd hétfőtől szerdáig, délelőttönként 10 és 13 óra között, délutánonként pedig 17 és 23 óra között. Az idei 37. Mládi Festet a magyarországi EVTN katolikus tévé jóvoltából fogjuk közvetíteni.
0: Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál augusztus 1-e és 6-a között.
1: Ünnepeljen, töltekezzen otthonról, mert a kegyelem nem ismer határokat.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót határon innen és határon túl. Görgényi Tünde vagyok a Sepsiszentgyörgyi stúdióból. Jelentkezem Csíksomlyóról, a Szüzonya lábától. Most egy újabb kegyhelyre kapcsolunk, így a technikán keresztül, ugyanis a 37. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál, ismertebb nevén a Mladi Fest veszi kezdetét, hamarosan a nyitó szentmisét fogjuk közvetíteni a magyarországi EVTN katolikus televízió jóvoltából. A fesztivál idei mottója a forráshoz. Nagyon sok fiatal van ott jelen, Bosznia-Hercegovinában, és azok, akik nem tudtak elzarándokolni, azok így a rádió hullámhosszán keresztül bekapcsolódhatnak, vagy akár az EVTN YouTube csatornáján is, ott képekben is követhetik ezt az eseményt, amely augusztus 1-től, azaz ma estétől egészen 6-áig fog tartani. Jó feltöltődést, jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak!

0: Dragi mladi,
1: kedves fiatalok, üdvözöllek benneteket Medjugorjében, a béke királynőjéhez érkeztetek a 37. Mladi Festre.
0: Niste svi iz Bosne i Hercegovine.
1: Nem mindannyian Bosznia-Hercegovinából jöttetek, más országokból, 73 országból pontosan. Most mindjárt megnézzük, hogy milyen országokból érkeztetek.
0: Argentina.
1: Argentina.
0: Ausztria.
1: Ausztria.
0: Belgia.
1: Belgium.
0: Benin.
1: Benin.
0: Bolivia.
1: Bolivia.
0: Bosna i Hercegovina.
1: Bosnia és Hercegovina.
0: Brazil.
1: Brazília.
0: Bulgarska.
1: Bulgária.
0: Kanada.
1: Kanada.
0: Chile.
1: Chile.
0: Kína, China.
1: Kína.
0: Kolumbia.
1: Kolumbia.
0: Kongo, Kinshasa.
1: Kongo,
0: Costa Rica.
1: Kinshasa, Costa Rica.
0: Kotivor.
1: Kotivor.
0: Hrvatska.
1: Horvátország.
0: Kuba.
1: Kuba.
0: Češka.
1: Čehország.
0: Ekvador.
1: Ekvador.
0: El Salvador.
1: El Salvador.
0: England.
1: Anglia.
0: Etiópia.
1: Etiópia.
0: Finland.
1: Finnország.
0: France.
1: Franciaország. Gaboni.
0: Deutschland.
1: Németország.
0: Ghana.
1: Ghana.
0: Guadalupe.
1: Guadalupe.
0: Guatemala.
1: Guatemala.
0: Holy Land, Sveta Zemlja.
1: Szentföld.
0: Hong Kong.
1: Hong Kong.
0: Hungary.
1: Magyarország.
0: India.
1: India.
0: Ireland.
1: Írország.
0: Itália.
1: Olaszország.
0: Kazakhstan.
1: Kazakhstan.
0: Kenya.
1: Kenya.
0: La Reunion. Latvia.
1: Lettország.
0: Lebanon.
1: Libanon.
0: Lithuania.
1: Litvánia.
0: Luxemburg.
1: Luxemburg.
0: Macau.
1: Macau.
0: Martinique.
1: Martinique.
0: Mauritius.
1: Mauritius.
0: Mexico.
1: Mexico.
0: Moldova.
1: Moldavia.
0: Netherlands.
1: Hollandia.
0: Nicaragua.
1: Nicaragua.
0: Nigeria.
1: Nigeria.
0: Panama.
1: Panama.
0: Paraguay.
1: Paraguay.
0: Peru.
1: Peru.
0: Polska.
1: Lengyelország.
0: Portugal.
1: Portugália.
0: Románia.
1: Románia.
0: Russia, Russia.
1: Oroszország.
0: Santa Lucia.
1: Santa Lucia.
0: Scotland.
1: Skócia.
0: Serbia.
1: Serbia.
0: Slovakia.
1: Slovakia.
0: Slovenia.
1: Slovenia.
0: South Korea.
1: Dél-Korea.
0: Spain.
1: Spanyolország.
0: Sri Lanka.
1: Sri Lanka.
0: Sweden.
1: Svédország.
0: Switzerland.
1: Schweiz.
0: Uganda.
1: Uganda.
0: Ukraina.
1: Ukraina.
0: USA.
1: Egyesült Államok.
0: Vatikán.
1: Vatikán.
0: Venezuela.
1: Venezuela.
0: Wales.
1: Wales.
0: I nije država, ali svi smo
1: ország,
0: iz Međugorja.
1: Mindannyian mi itt Međugorjéből valók vagyunk.
0: To su 73 zemlje koje
1: ez 73 ország, amelyek máig bejelentkeztek, holnap még jönnek mások is, de nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy köszönhetlek itt mindannyiatokat, és elkészülünk most az eukarisztia ünneplésére, és csendben előkészítjük magunkat.

0: Toruka, Svitog Odza, Pápeláva.
1: Szent Atya, Leó Pápa üzenete.
0: Medjugorskog Fesztivála Mládich.
1: A Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál alkalmából 14. Leó Pápa meleg üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdít bennünket, hogy térjünk vissza ad fontem, azaz Krisztushoz, az új élet és az igazi öröm forrásához. Ezért arra hív bennünket, hogy az ima Isten igéjének meghallgatása és a szentségek által fedezzük fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját csillapítja és erőt ad az örökös újrakezdéshez. Őszentsége arra buzdít bennünket, fiatalokat, hogy őszintén keressük a bennünket felszabadító igazságot, anélkül, hogy a mulandó boldogság családsága elcsábítana. Így Jézus követésével mindenki a legnehezebb kérdéseket és a szív legnyugtalanabb kérdéseit is a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya továbbá arra buzdít bennünket, fiatalokat, hogy engedjük át magunkat a Szentlélek vezetésének, és bízzuk magunkat a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyjának közben járására, hogy a jó hír ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, és a béke építőivé válhassunk a társadalomban. Miközben imadságos támogatását kéri a főpap Isten kegyelmének bőségét, kéri mindannyiunkra, és szívből jövő apostoli áldását adja.
0: Serza apostolski blagoslov. Pápa Láv.
1: Leó Pápa.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen.

0: Najprije
1: legelőször szeretném kifejezni őszinte hálámat főtisztelendő Aldi Cavalli nagyméltóságú úrnak, különleges kinevezésű apostoli vizitátornak, akinek különleges szerepe van a medjugorjei plébánia életében, és aki kedvesen meghívott, hogy vezessem ezt az egész eukarisztikus ünnepet az ifjúsági fesztivál keretein belül. Szívélyes üdvözletem a jelenlévő püspökök számára, kiemelt módon üdvözlöm főtisztelendő Leopold Girelli nagyméltóság urat, a horvátországi apostoli nunciust, és minden papot, szerzetesnőt, és minden összegyűlt hívőt. A közelség sajátos kifejezésével és jó indulatával fordulok felétek, kedves fiatalok, akik a világ minden tájáról érkeztetek, hogy a boldogságos Szűz Mária, béke királynője, anyai tekintete alatt találkozzatok Krisztussal. Jelenlétetek világos jel, remény az egyház és az ő jövője számára. Ti képviselitek az ő fiatal arcát, életképességét és az ő jövőjét. Lelkesedésetekkel, hitetekkel és nagyvonalú vágyatokkal, hogy kövessétek az Urat, tanúságot tesztek arról, hogy az evangélium továbbra is megszólítja az új nemzedékeket, valamint arról is, hogy a Szentlélek erejével az egyház folytonosan megújul. A boldogságos Szűz Mária béke királynője, valamint Liguri Szent Alfonz közbenjárásában bízva, akinek ma ünnepeljük a liturgikus emléknapját, mindazokat a szándékokat, amelyek a szívünkben hordozunk, helyezzük az Úr oltárára, és valljuk meg bűneinket, és alázatosan kérjük Isten irgalmát, hogy méltón ünnepeljük szent titkait.
0: Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek, kedves testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Én vétkem, régen nagy vétkerem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szentkülön Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvér, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, Te egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban részesüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Czytanie knigy
1: Olvasmány
0: proroka
1: Jeremiás proféta könyvéből.
0: One dane, svecenici
1: a választott
0: i
1: néppapjai és álprofétái így szóltak a főemberekhez és az egész néphez. Ez az ember Jeremiás halált érdemel, fületek hallatára, ugyanis Jeruzsálem ellen jövendölt. Erre Jeremiás proféta így szólt a főemberek és a nép előtt. Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek háza ellen és a város ellen is, hogy elmondjam az ő igéit, amelyeket hallottatok. Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok uratok Istenetek szavára, és akkor ő visszavonja sújtó kezét rólatok. És most a ti kezetekben vagyok. Tegyétek velem azt, amit jónak és helyesnek láttok. De fontoljátok meg, hogyha itt most megöltök engem, ártatlan vér száll a fejetekre és erre a városra meglakóira. Mert valóban az Úr küldött engem hozzátok, hogy mindezt elmondjam fületek hallatára. A főemberek és a nép így szóltak a papokhoz és az álprofétákhoz. Ezt az embert nem ítélhetjük halálra, mert ő az Úrnak, a mi Istenünknek igéit mondta el nekünk.
0: Ahikam
1: Sáfán fia is pártját fogta Jeremiásnak, és így nem került a nép kezére, hogy megöljék őt. Ez az Isten igéje.

0: Volna vrijeme, doću Herod tetrar,
1: amikor Herodes Antipas a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondtam szolgáinak, ez keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végezni Jánost, de félt a néptől, mert profétának tartottak. Amikor Herodesnek születésnapja volt, Heródiás lánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Herodesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A lány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt, add nekem egy tálon keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és jelenlévő vendégei miatt megparancsolta, hogy adják oda neki keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a lánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.

0: Kedves fiatalok,
1: bratia i sestre,
0: kedves testvéreim,
1: današnja liturgia stavlja
0: a mai liturgia
1: pred nas tri velika
0: a hit három nagy tanúját mutatja be.
1: Proroka Jeremiju,
0: Jeremiás profétát,
1: svetoga Ivana,
0: keresztelő Szent Jánost,
1: i svetoga Alfonsa Mariju de Liguria,
0: és Liguriai Szent Alfonsot.
1: Припадаю различным
0: történelmi korokban éltek, mégis azonos meggyőződés kapcsolja őket össze, Istent helyezni az első helyre, ami valódi szabadságot és mély boldogságot jelent. Hallottuk, Jeremiást elítélik, mert kellemetlen hírt hozott.
1: Ő
0: nem keres kölcsönös megegyezést, nem is szépíti a hírt, amit kapott. Egyszerűen azt mondja,
1: Господин,
0: az Úr küldött.
1: Mi poslavo. A zatim,
0: majd
1: z dubokim
0: teljes belső békével hozzáteszi.
1: Dodaje. Evo mi,
0: a kezetekben vagyok.
1: Rukama.
0: Učinite tegyetek mnom, velem azt, amit jónak és helyesnek láttok.
1: I pravo. To je mír člověka.
0: Annak az embernek a belső nyugalma, aki tudja, hogy az ő élete mindenek előtt Istené.
1: Je svätý Iván Krstitel,
0: keresztelő Szent János is megfizeti hűségének az árát. Herodesnek megmondja, hogy a hatalom nem áll Isten törvénye felett. Ezért börtönbe vetették, és végül kivégezték, fejét vették. Elsőre úgy tűnik, hogy Herodes győz. Viszont az evangélium épp az ellenkezőjét fedi fel előttünk. Hiába király Herodes szenvedélyeinek, gőgjének és emberi gondolatainak rabja, míg János, bár elveszíti életét, belül szabad marad. Isten igéje ezért ma is számunkra eldöntendő kérdés. Mit teszi életünket valóban szabaddá?
1: Úspiech,
0: a siker,
1: prihvatenost,
0: az elfogadás,
1: blagostanje,
0: a jólét, a bőség,
1: slika,
0: az a kép, ahogyan mások látnak minket,
1: ili,
0: vagy az evangélium iránti hűség. Ez a kérdés különösen jelentős számotokra, kedves fiatalok, akik itt összegyűltetek a fesztiválon.
1: 14.
0: Leo
1: pápa
0: ez alkalomra küldött üzenetében emlékeztet az idézetre, amely jelzi ezt a fesztivált.
1: Ad fontem,
0: vissza a forráshoz. ez a forrás pedig Krisztus.
1: Sveti Otec,
0: a Szent Atya
1: vas toga poziva,
0: ezért hív benneteket, hogy az ima,
1: Božje riječ,
0: Isten igéje és a szentségek által újra felfedezzétek a személyes találkozás örömét Jézussal, az egyetlennel, aki az emberi szív szomjúságát oltani tudja, és mindig tud erőt adni az újrakezdéshez.
1: Drági mladi,
0: kedves fiatalok,
1: živimo u kulturi, koje nudi
0: olyan kultúrában élünk, amely sok látszólagos örömforrást kínál, gyors sikert, média szereplést, birtoklást, múló élvezeteket és folyamatos kutatást újabb élvezetek után. Ezek csábító ígéretek, de a szívben csak még nagyobb szomjúságot támasztanak. Ezért a pápa arra ösztönöz, hogy ne a múló örömöket válasszuk, hanem őszintén keressük az igazságot, mert az az egyetlen, ami megszabadít. Mintha ezekkel a szavakkal magyarázná az előbb elhangzott evangéliumot. Láttuk, hogy keresztelő Szent János inkább az életét adja, mint hogy lemondjon az igazságról. Herodes ellenkezőleg, ő inkább méltóságát menti az emberek előtt, de ezzel elveszíti saját lelki békéjét. És liguriai Szent Alfonz is hasonlóan bátor döntést hozott. Mindenki által tisztelt és sikeres ügyvéd volt, és irigyésre méltó karrier előtt állt. Azonban felfogta, hogy létezik egy emberi bírák felett álló igazság, Isten királyságának az igazsága. Ezért hátrahagyott mindent, és Krisztust követte, életét feláldozta a legszegényebbekért és a magára hagyatottakért. Milyen erős példa ez számotokra, fiatalok számára? Biztos vagyok benne, hogy sokan közületek, mint ahogy ez sokakkal előttetek is megtörtént, éppen a medjugorjei zarándoklat alatt halljátok meg az Úr hangját, amely papi vagy megszentelt életre hív, vagy nagyvonalú tanúságtételre a világ szeme láttára. Kedves testvéreim! Szent Alfonz, mint gyóntató és pásztor, úgy tanította, hogy Isten mindenek előtt nem egy szigorú bíró, hanem irgalmakban gazdag atya. Ezért az egyházban úgy tisztelik, mint az irgalmasság tanítóját. Gyakran ismételte. Az Isten szereti azt, aki az irgalmában bízik. Ez azonban nem tesz az evangélium felé kevésbé igényessé, ellenkezőleg ez ad neki éltető erőt. Ugyanezzel a hívással fordult 14. Leó pápa is a fiatalokhoz. Krisztust követni nem azt jelenti, hogy az élet legnehezebb kérdései előbb kitérünk, hanem hogy vele együtt járunk. Nem ígér kísértésmentes életet, hanem hogy Isten sosem hagy magunkra. Isten soha

0: elvárás felénk az álhatatosság kis mártíromsága. Szeretettel igazat mondani. Őrizni a tiszta lelkiismeretünket. Becsületesnek maradni akkor is, ha könnyebb út a megalkuvásért. Megbocsájtani akkor, amikor könnyebb lenne keseregni, és Krisztust választani, akkor is, ha ellentétes e világ szellemével.
1: Takva vernost postaje još potrebnija.
0: Ez a hűség még inkább szükséges, amikor a hitet kicsúfolják, amikor a vallási szimbólumokat megcsúfolják, ilyen hozzáállás
1: nem
0: csak a hívők érzéseit bántják, hanem megsebzik az általános emberi értékeket is, mint például a
1: vallásszabadság,
0: az emberi méltóság.
1: Draga bracia i sestre.
0: Kedves testvéreim.
1: To smo bolno iskusili.
0: Ezt fájdalmasan megéltük.
1: U nedavnim činima.
0: Az elmúlt időszakban.
1: I
0: tönkretenni és meggyalázni.
1: Počinjenima. Obdje.
0: A Medjugorjei szentségeket.

0: Éppen ezért ilyen körülmények között a keresztény elhívást kap nem gyűlölettel válaszolni, hanem az evangélium erejével tanúságot tenni az igazságos szeretetről, és reményt mutatni a béke iránt.
1: Békében.
0: Végezetül, kedves fiatalok, kedves testvéreim, a mai liturgia üzenete és a Szentatya üzenete összeolvad egyetlen egy hívássá: visszatérni a forráshoz, visszatérni Jézushoz. Mert egyedül ő tudja szívünk legégetőbb szomját oltani. Visszatérni az ő igéjéhez, amely megvilágítja útunkat. Visszatérni a szentségekhez, az irgalom kiapadhatatlan forrásához, visszatérni az imához, ami nélkül hitünk lassan meggyengül és végül kialszik. Ezért kérjük Szent Alfonsz, hogy esjen ki erős hitet számunkra, igazsággal átitatott lelkiismeretet és Krisztus irgalma előtt megnyílt szívet.
1: A Presbita Mária,
0: a legszentebb Szűz Mária, a béke királynője, aki erről a helyről folyamatosan hívja az egész világot megtérésre, imára és kiengesztésre,

0: keresztelődésre, kövesse mindannyiunk útját, hogy fiának valódi tanítványai legyünk, fáradhatatlanul építsük a testvériséget, és elősegítsük ezzel a békét. Jézus és Mária nevében, és a te dicsőségedre. Amen.
1: Ostat ćemo nekoliko trenutaka u šutnji, razmatrajući u srcu Božju riječ,
0: silencijum. Isten igéjét, silencium.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Szent Alfonsz püspök egyszülött fia testének és vérének hűséges kiszolgáltatójává tetted.
1: Ogniem swoga ducha po Chrystu Gospodinu naszemu.
0: Krisztus, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ezért az angyalokkal és minden szentettel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel mondjuk.

0: Fiere sanctus est Domine,
1: font somnis sanctitatis. Minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Tajna vjere.
1: Ime hitünk szent titka.
0: Ezért
1: fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
0: A Spiritus Sancto congregemur.
1: Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé szeretetben Leo pápánkkal és Aldo és Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatva bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására.
2: Omnium nostrum quesumus miserere.
1: Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő benne
1: a tied, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség.

0: спасоносним заповедям опотекнути и боженским наукам поучени, usudjemo se govoriti.
1: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Úrunk Jézus Krisztus, Te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A szent áldozáshoz való gyakorlati útmutatás. Először a papok áldozzanak az oltárnál, majd a
1: Izídjite na staze koje vam pokazuju volonteri i okrenite se jedni prema drugima. Vi koji se nalazite na livadi, idite na stazu prema žutoj dvorani ili prema stazi koja vodi uskrslo. Koji se nalazite za strana crkve, približite se crkve.
0: Molimo vas sve za strpljenje.
1: Slušajte volontere kako bi pričest protekla dostojanstveno,
0: te
1: kako bi sve prošlo u najboljem redu. Roditelji, pazite na svoju djecu kako se ne
0: szülők pedig vigyázzanak a gyermekeikre, hogy el ne vesszenek, és mindenki a saját értékeire.

0: Könyörögjünk.
1: Bože, svätý Alfons Maria Biloje,
0: te szent Alfons püspököt egyszülött fia testének és vérének hűséges kiszolgáltatójává tetted. Add, hogy hívei gyakran járuljanak a szentázozáshoz, és benne részesülve vég nélkül dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Dragi mladi,
0: kedves fiatalok, szeretettel köszöntelek titeket a 37. ifjúsági találkozón, a mai Szent Misét.
2: Večerašnju svetu misu predvodio je i propovjedao nadbiskup Monsignor Francis Assisi Čulikat, apostolski nunci u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala
2: vam na vašim riječima koje ste uputili mladima i hvala vam što ste danas s nama. Nekoliko korisnih informacija.
0: Néhány gyakorlati információ.
2: Za prijevod na svom jeziku nabavite radio prijamnike ili slušajte preko mobitela.
0: Hogy a helyszínen a fordítást rádión keresztül is lehet különböző frekvenciákon hallgatni. Őrizzék az értékeiket, a táskát ne hagyják a padon. Szülők vigyázzanak a gyermekeikre, hogy ne veszítsék el őket. Az öltözködéssel kapcsolatos információ kérem. Tehát a szent helyhez, egy helyhez képest vegyék figyelembe az öltözködést, tehát hogy a helyhez illően az a rendőrség megkéri a híveket, az arátokokat, hogy az autóbusszal legkevésbé közlekedjenek, főleg gyalogosan
2: jöjjenek, alternatívne pútne pravce i parking prostor.
0: Mindenki használjon valamilyen alternatív útvonalat a túlterheltség miatt. A Szent Mise áldása után elimádkozzuk a hiszek egyet, hét miatyánkat, hét üzvegyet, hét dicsőséget. Ezután a kegytárgyak megáldása, majd Szent
2: U 6 sati molimo krunicu na brdu ukazanje. Krunica počinje u 6 sati kod gospina Kipa.
0: Holnapi program, dakle, kod gospina Kipa ćemo zajednički moliti. To će ujedno biti molitva zadovoljština.
2: Krenite ranije tako da započnemo točno u 6 sati.
0: Prije podne
2: nemamo organizirani program zbog svetih misa koje će se slaviti samo na hrvatskom jeziku.
0: U 7 Szent Mise lesz 7, 8 és 11 órakor a szabadtéri oltáron. Ha ezeket az oltárokat nem, ezeket a miseket nem is fordítják, önök részt vehetnek. Délután 16 órakor katekézéssel kezdünk, azután pedig tanúságtételek, 18 órakor rózsafüzér, majd szentségimádás következik. A Szent Mise után tehát a Szűzanya szobrában lesz egy körmenet. Holnap teljes búcsút lehet nyerni, úgyhogy kérem, hogy forduljanak a gyóntatóikhoz.
2: Hogy igénybe vehessék a
0: szent áldozáshoz járulnak. 521-en vettek részt ma papok és szerzetesek a Szent Misén. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent

0: Vérujem a Boga,
1: hiszeket Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Üdvözlégy
1: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Kráľica míra,
0: béke királynője,

0: se non lo vede l'anno, non viene sotto.
1: Kettárgyak megáldása következik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem és béke nektek Istentől, az Atyánktól, az ő Fia által, aki szűztől született, és akitől minden jó eredeztethető. Hallgassuk meg az evangélium Szent János könyvéből. Én vagyok, aki bennem marad, és benne az bőtermésthöz, hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha benne maradtok, a tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.
2: Ljúbite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Svemogući i vječni Bože, ti si podložio sav stvoreni svijet ljudima da jedni drugima iskazuju djela ljubavi. Dobrostivo usliši naše molitve kojima zazivamo tvoj blagoslov na sve ove koji će se ovim stvarima služiti. Neka te uvijek priznaju vrhovnim dobrom, a braću ljude obogaćuju iskrenom ljubavlju.
1: Po Kristu, gospodinu našem. Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával add meg nekünk a tárgyak olyan viseltét, amely követni tudunk, miközben örömmel dicsőítjük őt.
2: Blagoslovio vás svemogući Bog,
1: meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Svetý.

Yeah.

0: Gospodine Isuse,
1: Uram Jézusom,
0: radosno je moje srce,
1: boldog az én szívem,
0: što je ovaj mladi fest mogu biti ovdje.
1: Itt lehetek a mladi festen.
0: Radosno je moje srce,
1: boldog a szívem,
0: što mogu doći na susret
1: hogy
0: tebe
1: itt lehetek.
0: Mene tako slabog i grešnog, rastrešenog,
1: amikor én ilyen szétszórt,
0: u buci ovoga svijeta.
1: Elveszett vagyok ennek a világnak az zajában, de ide jöttél egy darab kenyérben a szentáldozáskor az én szívemben, de még mindig valahogy messzi vagy.
0: Što me priječi,
1: nézd, Jézusom,
0: moje srce
1: mi akadályoz meg engem, hogy a szívem nem ismer fel
0: živog,
1: téged feltámadottan. Azt mondod, béke veled. Mi akadályoz meg,
0: tebe,
1: hogy megérintselek téged, Jézusom, hogy a te ruhádat érintsem,
0: rána,
1: hogy a sebeidet érintsem. Nézd meg, Jézusom, mi akadályoz engem. Tudod, Jézusom, teljes szívemből szeretnék ma este találkozni veled. A te otthonodban szeretnélek látni mindenütt. Ezért segíts nekem újra, és ma este bele tudjak merülni a te jelenlétedbe, hogy az én hitem újra
0: életjen,
1: hogy az én sötét periódusaimat megvilágítsa a te fényed, hogy eltűnjön a félelem belőlem, kérlek, Jézusom, csak mindig legyél a közelemben.

0: Крок с неба дао си нима.
1: Mennyei kenyeret adtál nekik, amely minden
0: gyűlőséget teljes, könyörögjön
1: Istenünk Te, a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk, add, kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

nyitó szentmise, a fesztivál hivatalos megnyitója volt a mai este. Holnap jelentkezünk legközelebb, így a fesztivál közvetítésével. Ezúton is köszönjük az EVTN katolikus televíziónak, aki az idén is lehetségesítette, hogy akik nem tudtak elzarándokolni, azok megérezzenek valamit az ottani hangulatból. Amúgy az EVTN YouTube csatornáján lehet képekben is követni. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy holnap reggel 9 óra 30 perctől rózsafüzért közvetítünk Tasnádszántóról, majd 10 órától szentmisét, 12 órától Csernátomból közvetítjük a búcsús szentmisét. Holnap délután 5 órától lesznek tanúságtételek, rózsafüzér, és este 8 órától Medjugorjéból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Hamarosan Ferenc Emese és Karácson Tibor atya műsorát hallják ismétlésben az Élet dolgai címmel. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Imádságról, ami mindannyiunk életét meghatározza, és amiről lehet, hogy nem tudunk mindent, amit érdemes volna tudnunk. Tartsanak velünk ezen az úton, nem lesz rövid, elég hosszú lesz, de bízunk benne, hogy amikor a végére jutunk, akkor kedves hallgatók úgy fogják érezni, hogy na, ezt megérte meghallgatni. Kedves Tibor atya, szeretettel köszöntelek. Mai műsorban megnézzük egy picit a Rózsa Füzér teológiai helyét, úgyhogy erre invitállak ezeknek a kérdéseknek a mentén, hogy beszélgessünk róla. Hogyan határoznád meg a Rózsa Füzért a katolikus lelkiség egészében?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Rózsa Füzér a katolikus lelkiség egyik legmélyebb és leggazdagabb imádsága. Nem csupán ismétlődő imaformulák

0: a sora, hanem egy szemlélődő imádság Mária vezetésével. Tehát a rózsafűzér egyszerre biblikus, krisztocentrikus, mariánus, ahogy fogalmazza a teológia, és szemlélődő ima. A rózsafűzér egy olyan szemlélődő ima, amelyben a hívő Máriával együtt végigjárja Jézus Krisztus életének üdvösségtörténeti eseményeit. Azért, hogy egyre mélyebb közösségre jusson Krisztussal, és az evangélium szerint alakítsa életét. Sokan Mária imának tekintik, valójában azonban a rózsafűzér középpontjában mindig Jézus Krisztus áll. Tehát minden titok Jézus életének egy-egy eseményét idézi fel. Megtestesülése, nyilvános működése, szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése. A szűzanya mindig Jézus Krisztusra mutat. Ahogy annak kánai mennyegzőn is mondotta, tegyetek meg mindent, amit csak mond. És a rózsafűzér ezt a felszólítást ismétli újra és újra. Tehát a rózsafűzér szövege nagy részt a Szentírásból származik. Nagy részt, hát ugye az üdvözlégy első része Gábriel arkangyal és Erzsébet köszöntése. A mi atyánkot maga Jézus tanította. A titkok pedig az evangélium eseményeit idézik. Ezért nevezte Szent II. János Pál pápa rózsafűzét az evangélium rövid összefoglalásának. És nem puszta szó ismétlés a rózsafűzér, ahogyan mondják sokan más vallásúak ránk. Az ismétlődő rózsa üdvözlégyek olyanok, mint a tenger hullámai. Ritmust adnak az imának, miközben a lélek elmélyül Krisztus titkainak a szemlélésében. És ez közel áll a keleti kereszténység Jézus imájához is, mert az ismétlés az nem öncélú, hanem a szív elcsendesítésének az eszköze. Mária, a szűzanya, a legjobb tanítója Krisztus követésének. Azért, mert ő elsőként mondott igent Istenre, végig kísérte Jézust földi életén, ott állt a kereszt alatt, együtt imádkozott az apostolokkal pünkösd előtt. És a rózsafűzérben az szűzanya megtanít hallgatni, szemlélni, bízni, szeretni, kitartani. És a 20 titok tulajdonképpen az emberi élet teljes útját bejárja, mert van benne öröm, munka, szenvedés, veszteség, remény és dicsőség. És ezért a rózsafűzér nem menekülés az élettől, hanem Jézus Krisztus fényében való értelmezése. És a rózsafűzér ezért mindig túlmutat önmagunkon. Imádkozhatunk családokért, betegekért, papokért, a békéért, a világ megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. És így a rózsafűzér a szeretet szolgálatává válik. És a sajátos, illetve különleges sajátossága a rózsafűzérnek, hogy bárhol imádkozható, útközben, munkába menned, kórházban, otthon, templomban, zarándoklaton, tehát ez az egész napot áthatja az Istenre figyelés. Bár személyesen is végezhető, a rózsafűzér közösségi imádság is. Családok, plébániai közösségek, szerzetesi közösségek és a világ számos kegyhelyén együtt imádkozzák, így az egyház egységének is szép kifejezője. Tehát a rózsafűzér nem csupán egy ájtatosság a sok közül, hanem a katolikus lelkiség egyik legfontosabb útja Krisztushoz. Mária kezét fogva újra és újra belépünk Jézus életének titkaiba, hogy gondolkodásunk, a szívünk, életünk egyre inkább hasonlóvá váljon az övéhez. Szent II. János Pál pápa írta, a rózsafűzér Mária iskolája, ahol Krisztus arcának szemlélését tanuljuk. És talán ez foglalja össze legszebben a rózsafűzér helyét a katolikus lelkiség egészében. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a rózsafűzér tulajdonképpen Krisztus központú ima, evangéliumi ima, szemlélődő ima, Mária iskolája, az élet iskolája, missziós ima, és a mindennapoknak a megszentelése, és az egyház közösségi imája. Így tehát a rózsafűzér nem csupán egy áltatosság, hanem a katolikus lelkiség egyik legfontosabb útja Jézus Krisztushoz.
1: A rózsafűzér milyen viszonyban áll a liturgiával?
0: A katolikus egyház tanítása szerint a rózsafűzér a népi jámborság egyik legkiemelkedőbb formája, és a liturgia az egyház hivatalos, nyilvános istentisztelete. Tehát a kettő nem verseng egymással, hanem kölcsönösen gazdagítja egymást. Tehát mindig a liturgia az elsődleges. A II. Vatikáni zsinat is ezt tanítja. A Sacrosanctum Concilium 10. pontjában olvashatjuk, hogy a liturgia az a csúcs, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor az a forrás is, amelyből minden ereje fakad. Tehát ez azt jelenti, hogy a szentmise, a szentségek, a zsolozsma mind magasabb rendűek, mint bármilyen más magánájtatosság. Tehát a rózsafűzér, ezt tisztázzuk le, nem helyettesítheti a liturgiát, és különösen nem a vasárnapi szentmisét. Tehát a rózsafűzér is a liturgiából táplálkozik. Minden titka a liturgia által ünnepelt üdvösség történetből merít. Az egyházi év során ugye ünnepeljük adventben a megtestesülést, karácsonykor Jézus születését, nagybőjben a szenvedését, húsvétkor feltámadását, pünköskor a Szentlélek eljövetelét. Ugyanezeket szemléljük a rózsafűzér titkaiban is. A rózsafűzér ezért a liturgia visszhangja a hívő személyes imájában. A liturgia előkészít és folytatódik benne, tehát a rózsafűzér segít felkészülni a szentmisére, ezért imádkozzuk szentmise előtt a rózsafűzéreket, ugyanakkor segít elmélyíteni a hallott evangéliumról, és segít tovább élni a liturgiában kapott kegyelmeket. És a szentmise előtti rózsafűzér imádsága nem a szentmise része, hanem ez egy lelki előkészület. Ugye a liturgiában halljuk Istennek az igéjét. A rózsafűzérben ezt az igét hosszabban szemléljük, például vasárnap halljuk Jézus megkeresztelkedésének evangéliumát, később a világosság titkaiban újra végig gondoljuk ugyanazt az eseményt. Így a liturgia eseményei mélyebben beépülnek az életünkbe. Tehát a rózsafűzér segít bennünk, bennünk kialakítani a liturgikus érzületet. Tehát a rendszeresen imádkozott rózsafűzér megszeretteti az evangéliumot, közelebb visz Krisztushoz, felébreszti a vágyat az eukarisztia iránt, és segít bekapcsolódni az egyház imádságába. És ha helyesen imádkozzák, mindig a szentség élet felé vezet. Tehát a Mária tisztelet minden formájának összhangban kell lennie a liturgiával. Tehát a rózsafűzér egy értékes ima, de nem veszi át a liturgia helyét. A Szent II. János Pál pápa mondotta az egyik apostoli levelében, a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében, hogy a rózsafűzér a liturgia visszhangja. Tehát nem maga a liturgia, hanem annak szemlélődő folytatása. A hívő tehát, ahogy mondottam, újra átéli Krisztus életének titkait, amelyeket az egyház a liturgiában ünnepel. És a helyes sorrend a keresztény életben első a Szent Mise, a szentségek, a zsolozsma, majd a rózsafűzér és más áltatosságok. Mert ezek elmélyítik és gyümölcsözővé teszik a liturgiában kapott kegyelmeket. Tehát a rózsafűzér és a liturgia olyan kapcsolatban állnak egymással, mint például a forrás és a patak. A liturgia a forrás, Krisztus kegyelmének elsődleges forrása, és ebből az egyház él. És a rózsafűzér ebből a forrásból merít, majd segít, hogy a liturgiában ünnepelt titkok, misztériumok a mindennapi életünkben tovább éljenek. Ezért mondhatjuk, hogy a liturgia ünnepli Krisztus misztériumát, a rózsafűzér pedig szemléli és a szívbe vési ugyanazt a misztériumot a szűzanya vezetésével. És ez a kettő együtt alakítja a katolikus ember kiegyensúlyozott lelki életét. Ezért mondhatjuk, hogy a liturgia ünnepli Krisztus misztériumát, a rózsafűzér pedig szemléli. Ez a kettő együtt alakítja ki a katolikus ember kiegyensúlyozott lelki életét.
1: Hol helyezhető el a rózsafűzér a magánájtatosságok között?
0: A katolikus lelkiségben a rózsafűzér a magánájtatosságok között kiemelkedő helyet foglal el. Nem azért, mert fontosabb a liturgiánál, fontosabb lenne a liturgiánál, hiszen az semmi nem múlhatja felül, ahogy mondottam, hanem mert az egyház történetében kevés olyan ájtatosság alakult ki, amelyet ennyire egyetemesen ajánlottak a szentek és a pápák. Tehát a magán ájtatosságok közé tartoznak például a keresztút, a szentségimádás, a Jézus szíve tisztelet, az Isten irgalmasság rózsafűzére, a litániák, szeretetláng, a novénák, a különböző Mária áhítatok. Ezek között a rózsafűzér különleges helyet foglal el. Miért? Mert egyetemes. Ez azt jelenti, hogy a világ minden táján ismert és imádkozzák. Különleges helyet foglal el azért, mert biblikus, tehát a Szentírás eseményeire épül. Különleges helyet foglal el, mert krisztocentrikus, vagyis a középpontban Jézus Krisztus áll. Különleges helyet foglal el az ájtatosságok között, mert szemlélődő, nem csak szavakat ismétel, hanem Krisztus misztériumait elmélkedi. Közösség és személyes, tehát egyaránt alkalmas egyéni és közös imára. És az egyház ajánlja, ugye évszázadok óta a pápák is különös szeretettel ajánlották a rózsafűzér imádságát, és más ájtatosságok általában egy-egy lelki igazságot emelnek ki, például a keresztút, ugye az Krisztus szenvedését, a Jézus szíve tisztelet Krisztus szeretetét, az Isten irgalmasság, ájtatosság, azaz Isten irgalmát, a rózsafűzér átfogja Krisztusnak egész életét, a megtestesülést, a rejtett életet, a nyilvános működést, a szenvedést, halál, feltámadást, megdicsőülést, és a szűzanya szerepét az üdvösség történetében. Ezért nevezik sokan az evangélium rövid összefoglalásának a rózsafűzért. És ez nem csupán egy ima szöveg, hanem egy lelki nevelés is. Megtanít a kitartó imára, csendre, szemlélődésre, segíti az eseményeket a saját életünkre alkalmazni, tehát Mária példáján keresztül formálja a lelkületet. Ezért családok, plébániák, szerzetes közösségek, zarándokok évszázadok óta naponta imádkozzák. Tehát a katolikus magán ájtatosságok között a rózsafűzér kiemelkedő, de nem kizárólagos helyet foglal el. Nem helyettesíti a liturgiát és a szentség életét, hanem azoknak a gyümölcseit segít elmélyíteni. Ha a Szent Mise a keresztény életnek a szíve, akkor a rózsafűzér a keresztény élet csendes lélegzetvétele a szűzanya anyai vezetésével.
1: Mit jelent az a kijelentés, hogy a rózsafűzér evangéliumi ima?
0: Hát elsősorban azért nevezhető evangéliumi imának a rózsafűzér, mert a legfontosabb imái közvetlenül a Szentírásból erednek. Tehát ugye a mi atyánkot maga Jézus tanította tanítványainak. Az üdvözlégy imának az első része két evangéliumi köszöntésből áll. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És A második, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhed gyümölcse, tehát Erzsébet köszöntése, az első az Gábriel angyal szavai. És a későbbi hozzá fűzött könyörgés, asszonyunk Szűz Mária, ez az egyház hitének az imádságos megfogalmazása. Tehát a rózsafűzér 20 titka végigvezet Jézus Krisztus életének főbb állomásain, ezért evangéliumi ima. Tehát az evangélium ugye az pedig megismertet Krisztussal. A rózsafűzér ennél tovább vezet, hiszen segít megállni egy-egy eseménynél, elidőzni benne, és megkérdezni, hogy mit mond ez Jézusról? Mit tanít ez Isten szeretetéről? Mit jelent ez az én életemben? Az evangélista Lukács kétszer is megjegyzi Máriáról, hogy mindezeket a szavakat megőrizte, és elgondolkodott rajtuk. Tehát ez a rózsafűzér imádságának a lelkisége is, hogy Máriával együtt szemlélni Krisztust, ahogyan ő őrizte és elmélkedte fia titkait. És a rózsafűzér nem csupán egy emlékezés, hanem segít átalakulni. Tehát minden titok meghívás arra, hogy Krisztus lelkülete formálja az életünket. Tehát az alázatot a megtestesülésben, a szolgáló szeretetet egy látogatásban, az engedelmességet a Getsemáni kertben, a megbocsátást a kereszten, a reményt a feltámadásban, tehát ezek mind evangéliumok, és ezekbe segít a rózsafűzér, hogy ezeket váltsuk mi életre. Amikor azt mondjuk, hogy a rózsafűzér evangéliumi ima, azt értjük alatta, hogy szavai nagy részt az evangéliumból származnak, Jézus életének az eseményeit idézik fel, Mária pedig vezet bennünket, hogy ezeket szemléljük, és a célja, hogy Krisztus tanítása és élete formálja a gondolatainkat és cselekedeteinket. Tehát nem egy egyszerű ismétlődő ima, hanem az evangélium imádságos átélése a rózsafűzér. Minden tized olyan, mint egy evangéliumi oldal.
1: Miben különbözik a rózsafűzér más ismétlődő imáktól?
0: A rózsafűzér első pillantásra hasonlónak tűnhet más ismétlődő imákhoz, hiszen ugyanazokat a szavakat ismételjük újra és újra. Katolikus hagyomány azonban hangsúlyozza, hogy az ismétlés nem a rózsafűzér lényege, hanem az eszköze. Jézus óvott az üres szóhalmozástól. Ő mondja, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. De a rózsafűzér nem ilyen hiába való ismétlés. Az üdvözlégyek ritmusa nem azért fontos, mert sokszor elhangzik ugyanaz a szöveg, hanem mert segít elcsendesíteni a szívet, hogy a figyelmünk Krisztusra irányuljon. Az ismétlődő szavak olyanok, mint egy állandó zenei kíséret. Nem vonják el a figyelmet, hanem hordozzák az elmélkedést. És ahogyan mondottam az elején, minden tízethez egy-egy titok kapcsolódik, és miközben az üdvözlégyeket mondjuk, elménk és szívünk Krisztus életének egy eseményét szemléli. Így a szó és a szemlélődés egy egységet alkot. Tehát a rózsafűzér sajátossága az is, hogy a szűzanya nem a figyelem végpontja, hanem a vezetője. Tehát a szűzanya úgy van jelen, mint az első tanítvány, aki segít ugyanazzal a hittel szemlélni Krisztust, amellyel ő élte meg fia életének eseményeit. Ezért mondják, hogy a rózsafűzér a Mária iskolája, ahol Krisztust tanuljuk. És a rózsafűzér egyszerre szól az értelemhez, a szívhez, az emlékezethez, és még a testhez is, ugye, mert a szemek vagy az ujjak azok végig haladnak a szemeken. És ez a testi-lelki ritmus segíti az összeszedettséget. Tehát a keresztény hagyomány szerint az ismétlés nem egy mechanikus cselekedet, hanem ez tulajdonképpen formál. Ahogy a gyermek például újra és újra kimondja, hogy szeretlek, nem azért, mert új mondatot keres, hanem mert ugyanaz a szeretet mélyül el, úgy az üdvözlégy ismétlése is egyre mélyebben bevésheti Krisztus misztériumát a szívbe. Ezért a rózsafűzér nem egyszerűen ismétlődő ima, hanem evangéliumi ima, krisztócentrikus ima, amelyben a kimondott szavak fokozatosan átvezetnek a csendbe, a jelenlétbe és Jézus Krisztus mélyebb megismerésébe.
1: Miért nevezi a tanítóhivatal szemlélődő imának?
0: A katolikus tanítóhivatal azért nevezi a rózsafűzért szemlélődő imának, mert Krisztus misztériumainak szeretetteljes szemlélését alkotja. A rózsafűzér célja nem elsősorban az, hogy sok imát mondjunk el, hanem hogy Máriával együtt elidőzzünk Jézus életének eseményein, és engedjük, hogy azok átformálják gondolkodásunkat és életünket. Tehát a hagyományban a szemlélődés azt jelenti, hogy az ember nem csupán gondolkodik Istenről, hanem Isten jelenlétében időzik. Tehát nem pusztán az értelem működése ez, hanem a szívnek a figyelme is. Amikor például az angyali üdvözlet titkát imádkozzuk, nem csupán felidézzük Gábriel látogatását, hanem szemléljük. Szemléljük Mária hitét, alázatát, engedelmességét és Isten megtestesülő szeretetét. Tehát a szűzanya a szemlélődés mestere. És a szemlélődés az átalakít. Tehát a keresztény szemlélődés célja mindig az átalakulás. Amikor újra és újra Krisztus életének titkait szemléljük a rózsafűzérben, megtanulunk alázatosabbá válni, engedelmesebbé válni, megbocsátani és reménnyel élni a feltámadás fényében. A rózsafűzér természeténél fogva szemlélődő ima, mondja Szent II. János Pál pápa is. Ha hiányzik az elmélkedés Krisztus misztériumairól, a rózsafűzér akkor könnyen puszta szósorolássá válhat, mondja a 6. Pál pápa is a Marialis Cultus apostoli buzdításában. A rózsafűzér szemlélődő jellege természetesen kapcsolódik a liturgiához, mert a rózsafűzérben ugyanazokat a misztériumokat csendben személyesen szemléljük, és így a liturgiában kapott kegyelem tovább él. Tehát a tanítóhivatal azért nevezi a rózsafűzért szemlélődő imának, mert középpontjában nem az ismétlés, hanem Jézus Krisztus misztériumainak szeretetteljes szemlélése áll. Így ezért a rózsafűzér nem csupán egy imádság, hanem Krisztus szemlélésének iskolája. Mária mellett megtanuljuk megőrizni szívünkben az Úr szavait, tetteit, hogy életünk egyre inkább az ő életének tükrévé váljék.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai adásunkba, innen folytatjuk 2 hét múlva. Áldott szép napokat, estéket kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái... Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak. Ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettették elő. A Chulakanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szól Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újraélesszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közben járására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal y luz de Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulakanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke ima találkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillancsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a honlapjukon július 30-án csütörtökön közé tett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, a zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervező bizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldő pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervező bizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándokcsomagokról, amelyek tartalmaznák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztrációk megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sung Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtalálása.

0: megtestesülése tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

halálunknál. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Azt

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Atyáméstől. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallják.

Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut utána, egyedül a könyörülő istené. Az én pályaválasztásom az úgy alakult, hogy hosszú időn keresztül abban gondolkoztam, hogy talán régész leszek. Valamikor a gimnázium harmadik, negyedik osztályában döntöttem el azt, hogy mégis orvos lennék. A fut utána és a nagyon akarja benne volt. Nagyon akartam jól kutatni, nagyon akartam az egyetemen excellálni, és amikor tanszékvezetővé választottak, akkor az egyik kedves barátomtól, akinél a két gyermekem született, levélbeli gratulációt kaptam egy ötvös idézettel. Ötvösnek ez a gondolata a Páli idézet első két tételére vonatkozik. Szaladás valami után és az akarás valami után, hogy az embernek a sajátja lett, akkor ne tiltakozzunk, fogadjuk ezt el. Tulajdonképpen egy kegyelmi állapot, mert nem elég ráhangolódni a hitre, azt kapni is kell, és ez a kegyelem, ez rám valamiért sugárzott. És később ez a mozaik úgy rakódott bennem össze, hogy amikor sok hárítás után, már belső hárítás után mégiscsak bekövetkezett az, hogy az egyetem rektora lettem, pályáztam, saját magam is akartam ezt, akkor az egyik barátomtól ugyanezt az idézetet kaptam meg, és pontosan akkor döbbentem rá, hogy az első kettő nem számít, se nem azt, hogy szaladunk valami után, az se számít, hogy nagyon akarunk valamit. Ha nincs mögötte az irgalmas Isten, akkor semmit nem ér az egész.

Professzor dr. Tulassai Tivadar orvosnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mágia Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takány Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk győzelem a harag felett. Ez a téma nem könnyű, mert mindannyian tudunk haragudni. Igen, lehet bennünk indulat, harag, neheztelés. Napokig, hetekig, vagy akár évekig, évtizedekig. Ez sajnos az egyik legemberibb tulajdonságunk, hogy tudunk haragudni. És a Biblia ezt ismeri, tud róla, nem rejti ezt el. De nézzük, mit tanít a Biblia erről az indulatról, hogyan kezeljük jól, helyesen, hogyan lássuk jól az egész helyzetet. A Biblia nem tanítja, hogy a harag önmagába bűn lenne, sőt azt mondja, hogy van, hogy jogos. De az a kérdés, hogy mit kezdünk a mi haragunkkal. Mert igenis a harag lehet jogos reakció az igazságtalansága, de ha az uralkodni kezd rajtunk, könnyen rombolóvá válik. A Biblia ki is mondja Efézus levélben, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ez itt világosan kimondja, hogy igen, lehet haragudni, de ne engedjük, hogy a mi haragunk az gyűlöletté, bosszúvá, vagy tartós neheztelésévé váljon. Tehát a Biblia azt mondja, hogy lehet haragudni, tehát Jakab levél azt mondja, hogy minden ember legyen gyors a hallása, késedelmes a szólása, és késedelmes a haragra. Azaz a Biblia megfontoltságra int. Előbb hallgassuk meg a másikat. Gondoljuk át a helyzetet, és csak utána reagáljunk. De miért olyan veszélyes a harag, az eltitkolt harag? Hát nyugodtan kimondhatjuk, kedves hallgatók, hogy ezt mindannyian átéltük, amikor haragszunk, neheztelünk valakire valamiért, talán jogosan. De ez azért nem jó, mert aki haragszik, azt belülről felemészti. A jó indulat helyett gyűlölettel tölti meg az életét. Az eltitkolt harag leginkább annak fáj, aki benne van, aki ezt hordozza. Mert szürkévé teszi számára a világot, és keserűvé tesz mindent a számára. Az ilyen ember, aki keserű, aki harag és indulatot hordoz, meg nem bocsájtást, az ő önmagát felőrli. Egyre kevesebb lesz az öröme, és ez a mindennapi neheztelés kiveti az életéből a hálát. És bár sok ember próbálja ezt elleplezni egy nevetéssel, egy mosollyal, hogy ne beszéljünk erről, de igenis ki kell jelenteni, hogy ez kihat az ő életére, a családja életére, alakítja és formálja a jellemét és a szívét, és befolyásolja az Istennel való kapcsolatát. Tehát még egyszer kihangsúlyoznám, hogy a harag önmagában nem bűn. Akkor válik azzá, ha rosszul kezeljük. Mert néha haragszunk valakire azért, mert szeretjük, mert jót akarunk neki, meg törődünk vele, mert inteni szeretnénk, nevelni, szólni neki. És ezért van az, hogy néha haragszunk rá. Igen, van szent harag, féltő harag, nevelő harag. De nagyon vigyáznunk kell, hogy ezt szeretetben mondjuk ki, hogy ezt úgy

Ből dobták a kútba és adták el Józsefet. Vagy Saul király haragból, féltékenységből akarta megölni többször Dávidot, majd üldözte, féltette a trónját és haragudott, hogy Dávid népszerűbb, mint ő. Vagy a farizeusok, akik ott voltak Jézus legtöbb csodáinál, haragudtak Jézusra, féltékenyek voltak rá, mert látták, hogy Jézus erővel, hatalommal teszi azt, amit tesz. Úgy beszél, és az ő beszédét erő, hatalom és jelek követik. Mivel számukra ez leleplező volt, ez zavaró volt, haragból, féltékenységből adták halálra. Saul is haragból üldözte a keresztényeket. Azt gondolta, hogy Isten ügyét képviseli, az egyház ügyét képviseli, addig, amíg nem találkozik Jézus Krisztussal. A harag nem jó tanácsadó. A harag, ha beköltözik az elménkbe, a szívünkbe, egy emberből kihozza a démont. A szellemvilág várja, keresi azokat az embereket, helyzeteket, ahol viszály van, konfliktus van, harag van, mert ezáltal létjogosultságot adunk a gonosznak, a patásnak, a szétdobálónak, a diabolosznak, hogy oda bejöjjön és végezze tovább a romboló munkáját. Nagyon sokszor a sértett fél azt mondja, hogy de hát ezt tették velem, de hát ezen kellett átmenjek, megaláztak, megbántottak, hogy tehették ezt velem? Igen, testvérem, lehet, hogy tényleg átmentél, lehet, hogy valóban igazságtalanságot szenvedtél, gyalázkodást szenvedtél el, csúfolódásban volt részed, de ne felejtsd el, hogy a mi megváltónk is átment ugyanezen. Ő tudja a te élethelyzetedet, ő tudja a te szégyenedet, ő tudja a te fájdalmadat, ő ismeri a te megaláztatásaidat. És Jézussal ugyanezt tették. Jézust elárulták a tanítványai. Péter megtagadta. Saját népe elfordult tőle, és a farizeusok halálra adták. És mégis Jézus nem úgy reagál ezekre, hanem azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus imádkozik az ő ellenségeiért. Jézus szereti az ellenségeit. Abraham Lincoln azt mondta egyszer, az ellenség megsemmisítésére a legjobb módszer, ha baráttá teszed őt. Nem tudjuk a gonoszt gonosszal legyőzni. Jézus azt mondta, hogy a gonoszt jóval győzzük le. Ha ér bántás bennünket, igen, mondjuk ki azt, ami fáj. Akarjuk meglátni és megérteni az egész történetet. Nézzünk szembe, hozzuk felszíre, mondjuk ki a mi érzelmeinket. Fogalmazzuk azt meg, akár a haragot, akár a neheztelést, hogy te most így bennem ezt okoztad, mert mindenki a saját érzéseire jogos. És amikor ezt megtesszük, mindig jusson eszünkbe, hogy minden bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések vannak. Mindenki, aki bánt, az talán bántva volt, annak van egy története. Nagyon sokan nem tudnak túllépni önmagukon, bántásokon, sérelmeken, és szippelnek olyan tehet, amit nem kellene. Nem elég elmenekülni a múltad elől. Meg kell törni a múltnak a hatalmát feletted. Ki kell mondani, hogy én már nem az vagyok, akit megbántottak, aki haragszik, aki terheket cipel. Mert igenis Jézus Krisztusban a múltadnak többé nincs hatalma feletted. Igen, mondd ki az Úr Jézusnak, hogy Uram, el akarom temetni a neheztelést. Le akarok mondani a bosszúról. Nem akarom cipelni ezeket a terheket. Szeretnék szabad lenni, szeretnék örömmel élni, megbocsájtásban lenni, mert nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a harag elengedése az egy tudatos döntés, akarnunk kell elengedni, akarnunk kell megbocsájtani, akarnunk kell nem kiegyenlíteni a számlát. Mert Isten azt mondja, enyém a bosszúállás, mondja az Úr, én megfizetek mindenkinek. Később Jézus azt mondja a Mátéban, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.
C.S. Lewis azt írta,

Kereszténynek lenni azt jelenti, megbocsátani a megbocsáthatatlant, mert Isten is megbocsátotta a bennünk lévő megbocsáthatatlant. Ezért, kedves hallgatóim, nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szívünkre. Mit engedünk oda be? Mi fészkelődik oda be? A Biblia azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amit oda beengedsz, az fog irányítani. És vigyázz, hogy a keserűség ne fészkelj oda be magát, mert a keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. És a keserű ember az másokat bánt. A keserűség a szívben az nem engedi, hogy begyógyuljanak a sebeid. A keserűség az befolyásolhatja a lelkiállapotodat. A keserűség az fokozza fájdalmadat, és emiatt elveszítheted a békédet, örömedet az Úrban, és a barátaidat is. Mert nincs annál visszataszítóbb, mint egy megkeseredett, megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról beszél, hogy mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal, te sokkal, sokkal többet érdemelsz. Igenis, össze lehet szedni magad, szedd össze magad. Bocsáss meg nekik, és bízd Isten a dolgokat. Szabadulj meg az adósság levelektől, és égesd el azokat, égesd el azokat. József nem emlegette föl testvéreinek bűneiket. Nem mondta, hogy miért dobtatok kútba, miért adtatok el, miért hazudtatok apámnak, hanem egyszerűen megbocsájtott nekik. És azt mondja, hogy ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten azt jóra változtatta. Józsefet az Úr azért emelte föl, és tette hatalmassá, gazdaggá, áldottá, mert lemondott a bosszúvágyról, és meg tudott bocsájtani a testvéreinek, azoknak, akik rosszat akartak neki, Jézus előképe. Kedves hallgatóim, a harag elengedése, az indulat elengedése, a megbocsájtás nem könnyű, sőt, emberileg néha lehetetlen, de ne egyedül akard. Hívd be az Úr Jézust, mondd ki, Uram, nem megy, Uram, fáj, amit velem tettek. Uram, szükségem van a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te irgalmadra. Formáld át az én szívemet, hogy legyen könyörület és megbocsájtás abban. És kezdj el imádkozni az ellenségeidért, azokért, akik megbántottak, azokért, akik rosszat beszélnek rólad, vagy azokért, akik sebeket, sérelmeket okoztak benned. Ézsaiás 43 azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, másképpen a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább, menj tovább. A legtöbb sérelem, a legtöbb fájdalmat, a legtöbb haragot bennünk a szavaink okozzák. Mert a mi szavaink olyanok, mint a nitroglicerin, hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Mert a szavaid meghatározzák a sorsodat. A nyelvben a szavak által élet és halál van, áldás és átok. És ezt soha, de soha ne feledjük, hogy a szavainkkal rombolhatunk, vagy építhetünk. A szavaid jóra, vagy rosszra is képesek, vagy gyógyítanak, vagy kemény sebet ejtenek. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szüksége, akkor azok a szavak részlege. Isten azt szeretné, ha begyógyult lennél, ha túllátnál a sérelmeden, ha letennéd a haragodat, a keserűségedet, az önigazoltságodat. Mert ez akadály azelőtt, hogy te szabad legyél, hogy te önmagad legyél, hogy te a sikerhez és az áldásokhoz vezető úton járj. Megbocsájtani nem könnyű, de Isten az egész kereszténységet úgy találta ki, hogy ne menjen egyedül. Csak ő vele tud menni. Ő vele tudjuk elengedni a haragot. Őtől le tudunk kérni erőt, hogy megbocsássunk. Mert amikor nem bocsájtunk meg, akkor ártunk a másiknak vele, de legtöbbet magunknak. Mert elveszítjük az életnek az örömét. A meg nem bocsájtás mindig ott fog lebegni a fejed fölött,
akár egy felhő, és tényleg valóban kihat mindenre, amit teszel. Isten azt szeretné, ha szabad legyél. Ne cipelj terheket. Ezért arra kér, hogy bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a ti mennyei atyátok is megbocsájtott ti néktek. Isten nagyon jól látja a mi bűneinket, de Isten úgy döntött, hogy elfelejti azt, a tenger fenekére dobja, hogy nem emlékezik meg arról, hogy Isten feledékeny amnestiát gyakorol önmagán, mert szeret bennünket, mert eldöntötte, hogy nem emlékezik meg a mi bűneinkre. És ha ő ezt teszi veled, akkor azt kéri, hogy te is engedd el a tartozásod. Velem is tettek rossz dolgokat, és én is tettem rossz dolgokat. De az Úr egy adott ponton nagyon határozottan szólt, hogy te is meg kell bocsáss neki, ahogyan én is megbocsájtottam a te bűneidet. Ezzel mutatod meg, hogy szeretsz engem, és követsz engem, ha meg tudsz neki bocsájtani. És ez nem megy egyből, de amikor te odaadod az akaratodat, odaadod a szívedet, kéred az Úrnak a segítségét, az Úr kimunkálja ezt, mert ez egy folyamat lesz. Egy folyamat, hogy elengeded a haragot, a neheztelést, az indulatot, ami benned van a másik fele. Mert Isten könyörületessége, szeretete kiárat a te szívedbe, lelkedbe. És a sátán ilyenkor támadni fog. Fogja azt mondani az elmékben, de hát jogosan haragszol. Nézd meg, mit tett veled. Nézd meg, milyen helyzetben vagy ő miatta. És a sátán azt akarja, hogy te haragudj a feleségedre, haragudj a férjedre, a gyermekeidre, a nagyszüleidre, a tanárodra, a melletted lévőre, a másik keresztényre. Mert a sátán a nagy szétdobáló, a hazugság atya, meg akar téveszteni, be akar csapni bennünket. A sátán beszél hozzánk, és a legtöbbször az elménkben halljuk saját hangunkon. Mondja, erőszakosan nyomja azt, amit ő akar velünk közölni. Beszél hozzánk az önigazságainkból, a sérelmeinkből, a jogosnak vélt igazságunkból. És ha nem vagyunk éberek, és ha nem vagyunk elég lelkiek, szellemiek, akkor becsap bennünket, és bent tart egy nehéz, feszült élethelyzetben, ami megrabolja az identitásunkat, örömünket, békénket. Ezért fontos, hogy felismerjük a gonosznak a beszédét az elménkben, aki nem akar békét, nem akar elengedést, nem akar megbocsájtást. De te mondd azt, távozz tőlem, sátán. Én ma eldöntöm, mert ez egy döntés, hogy ma rendezni fogom vele a kapcsolatom. Ma eldöntöm, hogy az Úrral el fogom neki engedni ezt, ahogy az Úr elengedte nekem is az én bűneim sokasságát. Nem könnyű ezt az utat választani, a megbocsájtás útját, a harag elengedésének az útját, a szeretet útját. Igen, ennek van egy ára. Le kell mondj az igazságról, le kell mondj arról, hogy te fent legyél, le kell mondj arról, hogy te különb és értékesebb vagy a másiknál. És Isten azért kéri és parancsolja, hogy bocsássunk meg egymásnak, mert ő azt akarja, hogy szabadon éljünk, hogy boldogan éljünk, terhek nélkül, hogy a mi energiánk ne pazarolódjon el olyan dolgok, amiben felemésztődünk. Mert amikor nem bocsájtunk meg, a múltathoz köt a meg nem bocsájtás köldök zsinórja. És ha mi megbocsájtunk, el tudjuk vágni ezt a köteléket. Ha pedig nem vagy hajlandó megbocsájtani, továbbra is egy olyan emlékhez leszel láncolva, ami egész életedben fájdalmat okozhat. Így adhatjuk tovább problémáinkat nemzedékről nemzedéke. Mondd ki hittel az Úrnak, hogy én ma megtöröm ezt az átkot, megtöröm ezt a folyamatot. Én nem viszem tovább ezt a szégyent, ezt a fájdalmat, ezt az indulatot, a meg nem bocsájtás légkörét. A Biblia azt tanítja, hogy a kevés, haragos, indulatos embernek Isten ellenáll, de a töredelmes, bűnbánó szívet nem veted meg, mert te jó vagy a jóhoz, igaz az igazhoz, és visszás a visszáshoz. Ezért, kedves hallgatóim, nem éri meg,
hogy ragaszkodjunk az önigazunkhoz, ragaszkodjunk a haragunkhoz, az indulatunkhoz, mert Istennek ez nem kedves. Megfoszhatom magamtól Istennek a gazdag áldását. És ha nem megy, akkor buruljak le, és kérem, Uram, jöjj, légy segítségül nekem. Kell hozzá Krisztus. Ehhez nem elég a jó elkölcs, nem elég a diploma, a tapasztalataim, ez megtölt szív kell, és Istennek a könyökletes lelke. Amikor 10 éven át Saul üldözi Dávidot, hogy megölje az Isten által felkent királyt, prófétát, és amikor Dávidnak 2-szer is volt alkalma, hogy bosszút álljon, hogy megölje azt az embert, aki az életére tört, Dávid azt mondja, az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. És itt Dávid nem akar bűnbe esni, nem akar igazságot tenni, hanem rábízza az Úrra, a bíróra, az ítélő Istenre az ő ügyét. És ezért volt Dávid szíve különleges az Úrnál, Isten szíve szerint való férfiú, mert nem azt akarta, ami neki jó, hanem megbízott az Úrban, hogy tudja az Úr, mi az, ami jó és kell neki. A páli levelekben azt olvassuk, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valami panasza van a másik ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott ti néktek, úgy tegyétek ti is. És legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott néktek a Krisztusban. Az Úr az, aki meg tudja puhítani mi szívünket, a szívünket tud beszélni, ő az, aki ismeri a szívünk szándékait, szívünk indítékát, és ő fogja tudni meglágyítani mindannyiunk szívét. Mert a zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy törekedjünk mindenkivel való békessége és a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg majd az Urat. Ezért kell törekedjünk a megbocsájtásra, hogy a szívünk ne legyen keserű, hogy a szívünkben ne legyen harag, hogy a szívünkben ne legyen gonoszság, mert a szív családabb mindennél. És a Biblia azt tanítja, hogy semmi gonosz, semmi tisztátalan nem mehet majd oda be. És az Úr azt szeretné, hogy minden olyan terhet, minden olyan bűnt, érzületet, amely nem kedves ő neki, amely megnehezíti a mi életünket, életpályánkat, a hitnek az útját, azt tegyük le, azt dobjuk ki az életünkből, azt valljuk meg, és öltözzük fel a léleknek fegyverzetét, hogy Istennek hű katonájaként megvívjuk ezt az utat, amire mindannyian elhívattunk. Úgyhogy drága testvérem, ha van harag, neheztelés emberekre, helyzetekre, menj bele az Úrhoz, tedd le az Úrnál, kérj áldást a te életedre, hogy az Úr munkálkodjon a szívedben, hogy lágyíts azt meg, hogy tudd elengedni a sérelmet, hogy tudd elengedni a bántást, tudj azért imádkozni, aki ezt tette veled, és amikor ezt fogod tenni, észrevétlenül az a harag, az a tüske, az a neheztelés, az Úr el fogja venni, és te egy szabadabb és boldogabb életet fogsz tudni élni. És a végén hadd fejezzük be egy imádsággal. Atyám, köszönöm, hogy te mindenben példát adtál. Köszönöm, Uram, hogy te a bosszúállás helyett szeretettel voltál mi felénk. Köszönöm, hogy szeretted és imádkoztál az ellenségeidért. Köszönöm, Uram, hogy te türelmes vagy, megbocsátó Isten vagy, könnyörületes és jóságos. Segíts, hogy legyél te mindenben a mi példaképünk. Uram, lágyítsd meg a mi szívünket, hogy ne hordjunk a szívünkben keserűséget, haragot, neheztelést és gyűlöletet, Uram. Tisztítsd meg azt, Uram. Átadjuk a mi önigazságunkat, átadjuk a mi negatív érzéseinket, hogy Urunk, söpört ki mindazt, ami nem odavaló, és töltsd be önmagaddal, ami jó, ami kedves, ami neked tetszik. És köszönöm, Uram, hogy veled fog menni a megbocsájtás, veled fog menni az elengedés,
veled újra kezdhetünk dolgokat, helyzeteket. Köszönöm, hogy újra szerkeszted az életünket, meggyógyítod a sérült részeket, és köszönöm magam, hogy benned és veled újat kezdhetünk. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, a te jóságodat, és a végtelen szeretetedet mifelénk. Legyen áldott a te neved mindenért. Amen. Az Úr áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ő adjon békességet, szeretetet és kegyelmet mindannyiunk életére. Amen.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mai estén a Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét, és ma este is Timivel együtt vagyunk itt önökkel, és egy bibliai nőt hoztunk, egy következő bibliai nőt, aki szintén a teremtés történetének a szereplője, a teremtés könyvének a szereplője, nagyon ismert, többször hallottuk már a történetét, Sára az ő neve, és a könyvben, amit segédeszközként használunk, az Anselm Grund és Linda Járos könyve Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvben, azt írja róla az atya, hogy Sára testesíti meg a Bibliában a nevető nőt. A teremtés könyvében olvasunk róla, Ábrahám felesége volt, és a történetéből az is kiderül, hogy szép nő volt a maga korában. Hogy felidézzük egy kicsit az ő történetét, vagy az ő életének egy rövid epizódját, ami nagyon is fontos, talán az egyik legismertebb történet, ezért Timit megkérem, hogy a Bibliából olvassa fel nekünk.
1: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és ahogyan mondtad te is a műsornak az elején, teremtés könyvében található ez a részlet a 18. fejezetben. Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. Fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket sátra bejáratától, eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt. Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Hoznak vizet, mossátok meg lábaitokat, és telepedjetek le a falat. Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek, hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak, tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt. Vigy gyorsan három adag lisztet, kelezd meg, és süslepényt. Aztán kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, és meghozta az elkészített borjút is, és eljük tette. Míg ettek, ott állt előttük a falat. Azok megkérdezték, hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta, itt a sátorban. Az folytatta, a jövő évben ez időtájt visszajövök, akkor a Sárának már fia lesz. Sára a sátor bejárata mögött hallgatózott. Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt, most legyen még szerelmi örömöm, amikor már megöregedtem. Hiszen már férjem is öreg. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz. Miért nevet Sára, és miért gondolja, valóban szülni fogok még, jó lehet, öreg vagyok? Van, ami az Úrnak lehetetlen? A jövő évben ez időtájt újra eljövök hozzád, és Sárának már fia lesz. Sára tagadta, és azt mondta, nem nevettem. De ő így válaszolt, igenis nevettél.
0: Egy nagyon ismert történetet hallottunk, és egy nagyon fontos részletet Ábrahám és Sára történetéből. Sokunk számára talán Sára nevét említve az a nő jut eszünkbe, akinek nem született gyermeke, és abban a korban ez egy nagy fájdalom is volt, nehéz helyzet, a nőnek önmagában is, tehát hogy ezt feldolgozza, de hát a környezetében nem segített, hanem úgy bélyegezték meg, hogy biztos, hogy valami gond van vele, valami furcsa van az életében, amiért az Isten őt nem ajándékozta meg, nem áldotta meg gyermekkel. Úgyhogy ezt a környezeti hatást, az embereknek talán az összesugását a háta mögött, ezt is el kellett, hogy viselje. És ebben a történetben látjuk, hogy a vendégek, a látogatók azért jönnek, hogy egy jó hírt mondjanak ennek az idős, nagyon idős házaspárnak, hogy egy év múlva a gyermekük születik. Hát biztos, hogyha mi is ezt hallanánk egy ilyen magas korban, amiben már ők voltak, akkor valószínű, hogy Sárához hasonlóan talán mi is nevettünk volna ezen az üzeneten. Így talán a mi számunkra még ez természetes is, hogy így reagált rá. Linda Járos, a könyvnek a másik szerzője, azt írta, hogy nagyon meglepett, hogy Anselm atya Sára alakja kapcsán a nevetést emelte ki, mert amit korábban Sáráról olvastam, az inkább a terméketlenségével állt kapcsolatban. Nagy hatással volt rám az a gondolat, hogy Sára nevetésére figyeljek, és a női életöröm és könnyedség jeleként értelmezzem. Amikor a nők fájdalmas helyzetben vannak, vagy túl nagy teher van rajtuk, könnyen megfeledkeznek a bennük rejlő nevetésről. Feszültnek és örömtelennek érzik magukat, nem tudják megközelíteni gondtalan oldalukat. Ha ilyenkor valamilyen vicces dolog megnevetteti őket, rögtön érzik, hogy addig mennyire hiányzott nekik ez az erő. A nevetés feloldja a feszültségüket, újra érezni kezdik az örömöt és a jó kedvet. Egyszerre minden könnyebb lesz, a nevetés újra egyensúlyi helyzetet teremt, és azt az érzést erősíti bennük, hogy valahogy majd csak megoldják a helyzetet. Azok a nők, akik egy nehéz életszakasz után újra tudnak nevetni, át tudják érezni a fény és az élet visszatérését. Hisz újra elevenséget éreznek magukban, és újra tudják, mit jelent boldognak lenni. Hát azt hiszem, hogy Sára lehet az élete során ekkor érezhette legjobban ezt a boldogságot, de ami nagyon hihetetlen is lehetett, hogy ez valóság, hogy bekövetkezhet, megszülethet az ő fia. Kicsit úgy vagyok vele, hogy ez a történet ilyen részben az élethelyzetet úgy értem, meg olyan közeli, meg a Sárának az érzései is nagyon ismerősek, részben pedig mégsem annyira közeli, tehát hogy van bennem egy kicsit ilyen ambivalencia, hogy közeli is, vagy érzékelek belőle valamit, de hogy mégis távoli is, hogy ez így lehetséges, vagy talán lehet, hogy pont ez a mondata fejezi ki legjobban, hogy van-e, ami az Úrnak lehetetlen. Talán sokszor én is érzem azt, hogy van, ami nekem lehetetlen, meg ilyen képtelenség, hogy valóra válik. Olyankor valószínű, hogy kevésbé gondolok arra, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Te hogy vagy ezzel, Timi?
1: Így Sára történetét olvasva, és azt is hallgatva, amiket te itt elmondtál, tényleg sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe az életbe, amikor tényleg azt érezzük, hogy nincs tovább. És ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy a Jóistennél nincs ilyen, hogy nincsen tovább, hanem hogy minden problémára, minden nehéz helyzetre lehet megoldás. Csak egyszerűen mi kell legyünk azok, akik nem szabad feladjuk ezeket a dolgokat, hanem igenis bele kell kapcsolódjunk abba, hogy van megoldás erre a helyzetre, csak mi kell kitartóak legyünk. Talán tudnék csatlakozni, most az előműző műsorban beszéltünk arról, Tamár történetével kapcsolatban, hogy mennyire fontos a kitartás, és én itt is ezt tudom inkább így kiemelni, hogy ki kell tartsunk, mert a Jóisten megsegít minden helyzetbe és minden ponton, de hogy bennünk meg kell legyen az a kitartás, és ugye Sára itt, amikor hallotta, hogy neki gyermeke lesz, hát nevetett, mert már olyan korban volt, amikor ő ezt lehetetlennek tartotta, és ugye, hogyha az emberi biológiát nézzük, akkor lehetetlen is már abban a korban, hogy valakinek gyermeke legyen. De mégis Isten ugye megmutatta, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem mondhatjuk azt, hogy lehetetlenek, mert igenis, ha ő azt akarja, akkor bármi lehetséges, bármi megtörténhet. És itt kiemelted azt is, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy tudjunk néha mosolyogni, vagy tudjunk néha nevetni, talán a nehéz helyzetekben is, meg olyankor is, amikor ilyen lehetetlennek látjuk a dolgokat, mert ez is segíthet talán abban, hogy még inkább ki tudjunk tartani, és hogy ne adjuk fel.
0: Itt a lehetetlen dolgokról épp a napokban a gyerekek számára épp ezt a történetet vettük, ami a táborban lesz, és ez az egyik ilyen bibliai történet, még ezen kívül még választottunk még kettőt. Nagyon elgondolkoztatott, hogy a gyerekek számára hogy lehet ezt kicsit közelebb hozni, és hogy milyen gyakorlatok legyenek, amiből úgy érzékelik, vagy nem egy nagyon távoli világot hoz, hanem valami ma is időszerű vagy aktuális. És találtam egy ilyen kis gyakorlatot, ami arról szól, hogy mindenki úgy nézze meg, hogy mi az, ami az ő életében úgy tűnik, hogy lehetetlen. És hogy ez nem csak nagy dologra, mint itt Sárának ugye a történetében vonatkozik, hanem akár ilyen nagyon pici dolgokra is, hogyha például valakinek nem megy a matek, bár nagyon igyekszik és tanul, de ő lehet, hogy nem olyan ügyes vagy pikpak, nem látja az összefüggéseket, mint az, akinek tényleg így a kisujjából csak úgy kirázza, vagy van, akiknél lehet, hogy akár egy betegség, vagy olyan nehézség a családjukba, aminél ő gyerekként talán nem sokat tehet, vagy úgy tűnik, hogy ez már nagyon hosszú ideje folyik, és nem változik. A gyakorlat úgy arról szól a gyerekeknek, hogy hát írják fel ezeket az általuk megtapasztalt lehetetlen dolgokat, és hogy ezt gyűjtsük össze egy ilyen lehetetlen táblán. Amikor ez így megvan, akkor majd helyezzük a szentségimádásban, az oltári szentség elé, Jézus elé, ezekre a helyzetekre kérjük az ő áldását és az ő segítségét. Hogy egy kicsit így ezzel is kifejezzük azt, hogy mi lehet, hogy nem látunk megoldásokat, vagy próbáltunk már dolgokat, emberileg már úgy tűnik, hogy nem sokat tehetünk, de olyankor mindig jusson eszünkbe, hogy Jézus, aki az élő Isten, ő bármikor bármit megváltoztathat, és hozhat olyan megoldást, amire mi nem is gondoltunk. Úgyhogy remélem, hogy a gyerekeknek ez így segíteni fog az ő helyzetükben, de én is kíváncsi vagyok így a tapasztalatokra, vagy mi az, amivel ők még ezt tudják egy kicsit színesíteni, meg gazdagítani ezeket a helyzeteket, mert hogy közösségben mindig más, amikor jönnek javaslatok, vagy egy-egy gondolat, vagy ötlet, az sokat segíthet. A könyv alapján, ahogy olvastam, nem csak ötlet és gondolat jöhet, hanem hogyha közösségben vagyunk és együtt nevetünk, ez az együtt nevetés is nagyon sok mindent fel tud oldani. Sok mindenben segít, hogy esetleg tovább lépjünk, vagy azt a nehéz dolgot is le tudjuk tenni. És az köztudott, hogy a nők azért szeretnek nem csak közösségben lenni, hanem jókedvűen együtt lenni, szeretnek nevetni. Valakik így megfigyelték azt, hogy míg a férfiak inkább egy viccen, egy jó viccen tudnak nevetni, addig a nők bármin tudnak nevetni, saját magukon is, azon is, hogyha valami baklövést csináltak, valami furcsaságot, és hogy ezzel, hogyha így ezt elmondják, és nevetnek rajta, akkor ez is így feloldja úgy a helyzetet, vagy úgy szeretnek ezzel így poénkodni.
1: Ezzel kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy így a nevetéssel, hogy tényleg milyen jó az, amikor a saját hibáinkon tudunk nevetni, mert ahogy te is mondtad, egy picit úgy feloldja azt a feszült helyzetet, ami körülöttünk van, és én sokszor érzem azt, hogy nagyon sokat segít az, hogyha igen, hibáztam, de hogyha jól szórakozok rajta azon, hogy na hát most ezt a hibát elvétettem, biztos, hogy megtanulom, hogy legközelebb ne vétsem el. Mert ugye néha vannak ilyen vicces helyzetek, amikor ilyen vicces helyzetekben hibázunk, vagy teszünk valamit, amit nem kellett volna tenni, vagy valami olyasmi történik velünk, ami ilyen vicces, és ami ilyen nevetséges. De talán, amit én még a nőkben látok, ahogyan te mondtad, ahogy a férfiak tudnak egy alapviccen, vagy egy általános dolgon is nevetni, én sok nőben látom azt, hogy amikor tényleg egy komoly helyzet van, vagy egy olyan helyzet van, egy komoly helyzetben történik valami, ami ilyen nevetséges, vagy nagyon vicces, én nagyon sok nőben látom azt, hogy vissza tudják fogduk magukat, mert tudják, hogy ott akkor abban a helyzetben nem illik oda az a nevetés, nem illik oda az, hogy most mosolyogva vagy nevessek, mert ez egy olyan helyzet, ami hát utána talán kínos lehet, ha én így viselkedem. Tehát, hogy a nőkben ez is megvan, hogy nagyon jól tudják talán palástolni ezt a jókedvüket, ezt a nevetésüket akkor, amikor látják, hogy az nem illik oda. Viszont akkor, amikor tényleg megvan a helye és helyzet van, akkor a nők is nagyon jól tudják érezni magukat, és benne vannak ezekbe a vicces dolgokba is, és hát tudnak alkalmazkodni mindenféle helyzethez.
0: Most erről az jutott eszembe, hogy hát ilyen végül is, hogy ilyen jó poénok kerekedtek belőle, akkor nem volt igen a helyzet vicces. Amikor Budapesten noviciátusban voltam, és a noviciátus csendes időszaka alatt, főleg első évben, akkor a tanulmányok mellett a főzést gyakoroltuk. Hát mindig nagyon izgalmas volt, főleg akkor, amikor nem is volt ismerős az étel, ami ki volt írva, és azt kellett megfőzni. Úgyhogy volt egy-két olyan étel, aminél így néztem, hogy hűha, szakácskönyv alapján még csak ott belerakom a dolgokat, de hogy úgy kell kinézzen, ahogy kinéz, azt így a rendtársaimon próbáltam lemérni meg, hogy így érdeklődtem egyiktől másiktól, hogy figyelj, ez most ilyen kinézetű és ilyen ízű kell legyen, mert esetleg akkor még ilyen kevésbé ismertem a krémleveseket. Úgyhogy itthon nálunk nem volt úgy jellemző akkoriban, most már egyre inkább, és én is nagyon-nagyon szeretem, de ilyen tizennéhány évvel ezelőtt még nem volt ez így jellemző így a mi vidékünkön, úgyhogy ott mindig ilyen izgalmas volt, hogy akkor elég sűrű, úgy olyan-e a színe, amilyen kell, vagy pedig ez így másképp kéne kinézzen, úgyhogy ez így izgalmas volt, de az is izgalmas volt, amikor bevásárlásnál egyik alkalommal, mert ugye akik főzött, az be is vásárolt, nekem töltött paprika volt kiírva második fogásnak az nap, hogy azt készítsem el, és elmentem a zöldségeshez. Egy-egy dolgot másképp mondanak Magyarországon, mint itt mi. Van, amikor úgy nem volt egyértelmű, hogy ez most ugyanaz, amire mi gondolunk, úgyhogy láttam ilyen nagyon szép kis csinos paprikákat, de azért biztos, ami biztos, rákérdeztem a zöldségesről, hogy ez szerinte jó lesz-e a töltött paprikának, mert azt szeretnék készíteni, és hogy akkor ez megfelelő-e. És akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát, hogyha egy nagyon picit a csípős szeretik, egy nagyon-nagyon picit, akkor jó. Persze, hogy nem tudta, hogy otthon csak nők vannak, tehát, hogy nem gondolta, hogy esetleg milyen családnak készítem, hát, hogy férfi szemszögéből, hogy kicsit csíp. Hát én nagyon örültem, nagyon szép formás paprikák voltak, és haza is vittem. Az egyik rendtársa mondta, hogy hát pont van ideje, egy kicsit segít nekem így a betöltésnél. Már így nem tudom, hanyadik paprikát próbáltuk ugye a belsejét kiszedni. Rendesen egyszer így megszólal, és azt mondja, hogy te, nekem az enyém között biztos, hogy van egy-két olyan, ami ilyen csípős, mert hogy érzem a kezemem, hogy csípi. Hát mondtam, igen, mondta a zöldséges, hogy esetleg, ha egy picit szeretjük a csípőst, akkor esetleg nem gond, mert hogy még jobb lesz az íze. Hát mondta, hogy jó. És akkor erre fel persze az egész paprikába szépen betöltöttük a húst, meg ezt az előkészített alapanyagokat. Én el is kezdtem főzni, közben az íze miatt még úgy megkóstolgattam a dolgokat. Hűha! Ez nem egy kicsit csípett, hanem nem is tudom, sárkányeresztésre is lehetett volna használni. És akkor azt mondom a rendtársamnak, te, nem tudom ebből mi lesz, de hogy ezt hogy fogjuk megenni? És akkor ő, aki még jobban szeret az ilyen fűszerezést, ő is megkóstolja, azt mondja, te ez rettentően csíp. Na jó, leöntjük a levét, rendben. És leöntöttük a levét, próbálkoztunk ezzel-azzal, jó, majd még teszünk rá egy kis tejfölt, és akkor mondta, hogy jó, eszünk hozzá kenyeret, nagyon jó, de mindezek mellett is bármit ott próbáltunk manőverezni és helyrehozni ezt a helyzetet, Mondta, hogy az íze nagyon jó, a csípőségét leszámítva, mert nagyon csíp. Mondtam a rendtársaimnak, ne haragudjatok, én gondoltam, egy-kettő belekerült, egy-két csípős sebb paprika, de nem gondoltam, hogy ez ennyire tömény, és mindegyik csíp. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. És akkor, de mindenki olyan jó nevelt volt, és ugye hát az is volt a házban a szokás is, meg az elvárás is, hogy hát azt megesszük, ami van. Úgyhogy nagyon hősiesen ették. Van, aki mondta, hogy neki nagyon ízlik. Egy kicsit csíp, de hogy annyira őt nem zavarja, legtöbbnek bizony eléggé gondot jelentett. Úgyhogy akkor nem volt olyan vicces a helyzet, de utólag, mikor beszéltünk a főzési sztoriinkról, akkor ez mindenkinek megmaradt, ez a töltött paprika sztori. És akkor persze már nagyon viccesen tudták előadni, úgyhogy jó kis alkalmak voltak, vagy jó kis beszélgetések utólag, mikor így egymással így ezeket így megosztottuk, vagy hát másoknak persze ezt elmeséltük, hogy milyen a házban a konyhai helyzetek, meg néha az előforduló vakik.
1: Azt hiszem, jó néha ilyen, hát most már vicces történeteket is hallani, mert szerintem attól szépek ezek a műsorok, hogy hozunk a saját életünkből példákat, és nekem is eszembe jutott egy eset ezzel kapcsolatosan, de mivel most már nagyon szalad az időnk, akkor szerintem ezt majd a következő műsorban meséljük el, legyen abban is egy kis viccesebb helyzet, ami egy picit talán segít minket is abban, hogy jobban feloldódjunk, és tényleg megértsük azt, hogy mit is jelent a mosoly, a nevetés a mindennapokban.
0: Végszóként, Timia, esetleg egy szó vagy egy mondat, amivel mai műsorunkat lezárnád?
1: Valahogy nekem az a rész maradt meg ebből a bibliai részből, amit itt már említettem, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és én arra biztatom a hallgatókat, hogy ebben bízunk, hogy a Jóisten mindig ott van mellettünk, és akármilyen lehetetlen helyzetnek tűnik is nekünk valami, bízunk abban, hogy ő megsegít, és biztos, hogy sikerrel fog az végződni.
0: Hát higgyünk, bízunk és reméljünk ebben, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Köszönjük, hogy a mai estét is ránk szánták, és velünk voltak. További pihentető órákat kívánunk. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Tímea
0: és Csukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha felmégy a hegytetőre, többet látsz a városból. Ha felül emelkedsz magadon, többet látsz az életből. Mert magasból nézve eltörpül a torony, de az ember is. Csak a látkép egész a fontos, mondta Kun Erzsébet.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször is szeretnék önöknek beszélni a fekélyről. Felvetődik a kérdés, hogy mi is az a fekély? A fekély egy gyulladt, gyakran fájdalmas szövethiány a bőrben vagy a testüregeket borító nyálkahártyában. Sok fajtája van. A szájüregben megjelenő kisméretű fekélytől, a gyomorban és a nyombélben kialakuló súlyosabb fekélyekig. A felfekvés, a test olyan területein képződő fekély, amelyre a beteg saját testsúlya gyakorol nyomást. Többnyire mozgásképtelen, különösen idős, ágyhoz kötött emberek esetében alakul ki. Most pedig szeretnék pár szót szólni mindegyikről. Kezdeném a gyomor és nyombél fekéllyel. Az esetek több mint 80%-át a bélben előforduló Helicobacter pylori nevezetű baktérium okozza. Egyéb kórok lehetnek még a túlzott gyomorsav kiválasztás, ami összefüggésbe hozható a stresszel, a dohányzással és bizonyos gyógyszerek, különösen az aszpirin vagy más gyulladáscsökkentők hosszan tartó szedésével. Mik a tünetek? Függetlenül attól, hogy a gyomorban vagy a nyombélben fejlődik ki a fekély, heveny hasi fájdalmat okoz. A nyombélfekélyben a fájdalom a has felső részében jelentkezik, egy mardosó, égő fájdalom és fokozott nyál elválasztás jellemzi. A panasz éjszaka súlyosbodik, és evéssel vagy tejfogyasztással enyhíthető. A nyombélfekélyes esetek mintegy felében azonban nincsenek tünetek. A gyomorfekélyben a fájdalom ugyancsak a has felső részében jelentkezik, de evés hatására általában felerősödik. Többnyire testsúly csökkenéshez vezet. Hogyan lehet kezelni a gyomor és nyombél fekély? Ezek a fekélyek kezelése az utóbbi években sokat változott. Korábban gyakran kellett sebészeti beavatkozáshoz folyamodni, a modern gyógyszerekkel azonban a fekély néhány hét alatt kikezelhető. Van egy pár jó tanács a fekélyes betegeknek. Kerüljék a fájdalmat felerősítő ételeket, kerüljék az alkoholfogyasztást, szokjanak le a dohányzásról, mivel a dohányzás megnöveli a nyombélfekély kiújulásának a valószínűségét, lassítja a gyomorfekély gyógyulását. Amennyiben a vizsgálatok kimutatják a Helicobacter pylori jelenlétét, a baktériumot az úgynevezett hármas terápiával kell kezelni. A hármas terápia során három különböző gyógyszer nagy adagjait kell beszedni rövid idő alatt, ez általában egy hét. Az egyik egy erős savcsökkentő gyógyszer, a másik kettő pedig különböző típusú antibiotikum. Általában egy hét kezelés elegendő. Időnként azonban szükség lehet A savcsökkentő gyógyszer néhány hétig tartó szedésére, hogy a fekély teljesen begyógyulhasson. Az aszpirin vagy más nem szteroid gyulladást csökkentő gyógyszerek okozta fekélyt savcsökkentő gyógyszerekkel kezelik. Nagyon fontos,

nagyon fontos, hogy ne dohányozzunk. A gyomor és nyombélfekélyek többsége néhány hét alatt meggyógyítható, amennyiben időben felismerik és megkezdik a kezelést. A következő fekély, amelyről szeretnék önöknek beszélni, az a szájfekély. A szájüregben gyakran alakulnak ki fekélyek, ezek azonban többnyire enyhe lefolyásúak és hamar meggyógyulnak. Leginkább az okozza, hogy megharapjuk, vagy forró étellel, vagy forró itallal megégetjük a szájüreget, bélelő nyálkahártyát. A szájpenész főként csecsemők és idős emberek betegsége. Ha a szájfekély nagy kiterjedésű, vagy nagyon fájdalmas, forduljunk orvoshoz. Mik a tünetei a szájfekélynek? A szájban a fehéres színű fekélyek egyesével vagy csoportosan jelennek meg a nyálkahártyán vagy a nyelven. Tapintásra érzékenyek. A fertőzött fekélyek rossz szájszagot okoznak. Hogyan kezelhetjük a szájfekélyt? A fekélyek többsége kezelés nélkül is 7-10 nap alatt rendbe jön. Mivel nem ismerjük pontosan a szájfekély kialakulásának okát, egyenlőre nem áll rendelkezésünkre gyógymód. A gyógyszertárakban kapható szájöblítőszerek csillapítják a fájdalmat és elősegítik a gyógyulást. A legjobb azonban, ha megelőzzük a szájfekélyt. Hogyan tehetjük ezt? A megfelelő fog- és szájápolás segít megelőzni a szájfekély kialakulását. Ha műfogsorunk van, fontos, hogy tisztán tartsuk és ügyeljünk arra, hogy pontosan illeszkedjen. A dohányzás károsíthatja a szájüreg finom szöveteit, ezért érdemes leszokni róla. Nincs meggyőző bizonyíték rá, hogy az étrend megváltoztatása bármilyen hatással lenne a szájfekély kialakulására. Következő fekély, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a lábszárfekély. Ez a bőrfekély leggyakrabban kialakuló fajtája. Nem gyógyuló, krónikus fekélyek általában idős vagy cukorbeteg emberek esetében alakulnak ki. A lábszárfekélyek mintegy 70%-a vénás fekély, az elégtelen vérkeringés következménye. A lábszárfekélyek másik fő típusa az artériás fekély, amit az artériák szűkülete miatti elégtelen keringés okoz. Mik a tünetei? A lábszárfekélyek megjelenési formája és tapintása különböző az artériás, illetve a vénás fekélyeknél. A vénás lábszárfekélynél a láb megduzzad, a fekély körüli bőr száraz, viszket és barnás elszíneződést mutat. A nedvedző fekély általában nem jár fájdalommal. Az artériás fekélynél a láb és a lábfej tapintása hideg, a bőr fényes, fehéres és kékes elszíneződést mutat. A fekély fájdalommal járhat, különösen nyugalmi helyzetben, amikor a láb fel van polcolva. Ha a beteg az ágy szélén ül, lába a padlót érinti, a gravitáció fokozza a lábba irányuló véráramot, ami csillapítja a fájdalmat. Járás közben a lábban tapasztalt görcsös fájdalmat, amit orvosi szakszóval klaudikációnak vagy időszakos sántításnak nevezünk.

A fájdalom néhány perces nyugalmi helyzet után többnyire elmúlik. A vénás lábszárfekély lehet egy régi fekély kiújulása, de okozhatja csonttörés, sérülés, mélyvénás trombózis, sok állással vagy üléssel járó munkavégzés, terhesség vagy elhízás is. Az artériás lábszárfekélyt az artériák megbetegedése okozhatja, ami összefüggésbe hozható a dohányzással, a magas vérnyomással és a cukorbetegséggel is. Hogyan tudjuk kezelni? A kezelés módja attól függ, mi okozza a fekélyt, vagy mi akadályozza a gyógyulását. Amint e tényezőket sikerül kezelni, a fekélynek magától rendbe kell jönnie. A sebet rendszerint tisztítani és kötözni kell. A leghatékonyabb kötözési módszer a kompressziós kötés vagy fáslizást, ezt azonban az artériás betegségben szenvedő beteg esetében nem szabad alkalmazni, mert a nyomás csökkentheti a láb vérellátását. A vénás lábszárfekély okozta panaszokat enyhíti a felpolcolt lábakkal való ülés. Az artériás lábszárfekélyes betegek esetében sebészeti beavatkozást alkalmazhatnak. A fekélyt esetenként más testrészről vett bőr átültetésével kezelik. Hogyan tudjuk megelőzni a lábszárfekélyt? A vénás és artériás lábszárfekélyek megelőzése érdekében a következőket ajánlom. Szokjunk le a dohányzásról. Fogyjunk le, amennyiben túlsúlyosak vagyunk. Végezzünk testmozgást a lábunk vérkeringésének javítására. Még ülve is lehet tornázni. Körözzünk a lábfejünkkel, majd mozgassuk fel és le. Figyeljünk oda a lábfejünkre. Tartsuk melegen, hordjunk jól illeszkedő cipőt. A cukorbetegek ügyeljenek az étrendjükre és a kezelésre vonatkozó orvosi utasítások betartására. A vénás lábszárfekélyt azzal is megelőzhetjük, ha ahol csak lehet, felpolcolt lábbal ülünk, és nem tesszük keresztbe a lábainkat, mert ez rontja a vérkeringést. Idősek esetében a lábszárfekély gyakran kiújul, és nem gyógyul be teljes mértékben, ami évekig tartó kezelést tehet szükségessé. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a fagyás. A fagyás szélsőséges hideg okozta szövetkárosodás. Fagypont alatti hőmérsékleten következhet be, amikor a bőr alatt jégkristályok képződnek. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál gyorsabban alakul ki károsodás, a szél vagy a hóvihar pedig még tovább gyorsíthatja a folyamatot. Amikor a test lehűl, a vér a felszíni rétegek helyett a belső szervekhez áramlik, hogy fenntartható legyen a 37 Celsius maghőmérséklet. Ezért a kéz és lábujjak, az orr és a fül vérellátása csökken, és így ezek fagynak meg leghamarabb. A szabad levegőnek végtelenül kitett részek azonban a test bármely részén megfagyhatnak. A fagyás rendszerint zsibbadás, tűszúrásérzés vagy fájdalom előzi meg, de mivel a hideg miatt a bőr érzékelő sejtjei is működésképtelenné válnak, a fagyás igen gyorsan, figyelmeztető jelek nélkül is bekövetkezhet. Mik a fagyás tünetei? A fagyás legjellemzőbb tünete a kiemelkedő fehér terület, amely felmelegítéskor kivörösödik, megduzzad és viszket. Hólyagok akkor képződnek, amikor a felszín alatti erek is megfagynak. A bőr először fehér vagy sárgás árnyalatú lesz, majd elfeketedhet, ami a szövet elhalását jelzi. A terület a vérkeringés helyreállítása után meggyógyul, de ha a szövetek elhalnak, és az érintett terület elüszkösödik, amputációra kerülhet sor. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt is, hogy a fagyás sürgős orvosi ellátást igényel. A sérültnek minél hamarabb fedél alá és meleg helyre kell kerülnie, mert különben teljesen kihűl. Amíg az orvos megérkezik, a fagyást a következő módon kell ellátni. Vegyük le a fagyos testrészről a cipőt, ruhát, és egyéb a vér szabad áramlását esetleg gátló holmikat, mint például a gyűrű vagy karóra. Lassan, óvatosan melegítsük fel a területet, a fagyott ujjakat például dugjuk a hónunk alá, borítsuk rá a meleg kezünket, vagy mártsuk az érintett testrészt langyos, de nagyon fontos, hogy nem meleg vízbe. Most pedig pár szót szeretnék szólni a megelőzésről. A fagyás megelőzése érdekében hideg időben mindig védjük meleg ruhadarabokkal fülünket, szájunkat, órunkat. Viseljünk vastag, kényelmes zoknit, lábbelit és kesztyűt, és állandóan mozgassuk a kéz és lábfejünket. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a fejfájás. A fejfájás lehet időnként jelentkező múló kellemetlenség, épp úgy, mint valamilyen betegség tünete. A fejfájás súlyosabb formáit általában egyéb tünetek vagy panaszok is kísérik. A kellemetlen, de veszélytelen fejfájás és a súlyosabb állapot megkülönböztetéséhez ismerni kell a fejfájós személy kortörténetét, valamint fájdalmainak erősségét
és gyakoriságát. Az orvosi vizsgálat során valószínűleg a következő kérdéseket teszik fel. Mikor kezdődött a fejfájás? Hirtelen jelentkezik-e? A fejfájás egyenletesen sajgó jellegű, vagy inkább rohamokban jelentkezik? Fontos az is, hogy mennyi ideig tartanak az egyes rohamok. Mikor lép fel a fejfájás, például reggelente, és milyen gyakori, milyen jellegű a fájdalom, nyilaló vagy sajgó? A fej melyik részén érezhető? Egy bizonyos ponton vagy mindenhol? Jelentkeznek-e egyéb tünetek is a fejfájással egy időben? A fejfájásnak számos oka lehet. A fájdalom érzékeléséért felelős receptorok az agy tövében lévő vérerekben találhatók, valamint az agyat körülvevő védőburokban, az agyhártyában is. A fejfájásnak több fajtája van. Legelőször is megemlíteném a tenziós fejfájást. Ez a fejfájás leggyakoribb fajtája. A legtöbb ember megtapasztalja néhányszor élete folyamán. A fájdalmat legtöbben úgy jellemzik, mintha szűk vaspán szorítaná a fejet, és meglehetősen állandó intenzitású. A fájdalmat nem kíséri hányás, sem a fénytől való irtózás, amit fotofóbiának nevezünk. Ez az általános jellegű fejfájás hetekig vagy hónapokig is fennállhat. Ebben is különbözik a migréntől, amely általában nem tart tovább 72 óránál. Tenziós fejfájást okozhat a stressz, a zaj, a füstgázok, valamint a hosszú ideig tartó tévézés vagy a számítógép használata. Kiszáradás is állhat a háttérben. Mit tehetünk tenziós fejfájás esetén? Legfontosabb, hogy amennyire csak lehet, kerüljük a kiváltó okokat. A relaxáció és a testmozgás segíthet a fájdalom enyhítésében, akár csak a masszázs és a hidegvizes borogatás is. Ha azt gyanítjuk, hogy az ok a kiszáradás, igyunk meg egy-két pohár vizet. A fájdalomcsillapítók segítenek, de csak az előírás szerint és rövid ideig szabad őket szedni. A fejfájás egy másik fajtája az a migrén. A migrénes fejfájás jellemzője a lüktető fájdalom, többnyire a fej egyik felében jelentkezik. Gyakran kíséri hányás, az érintett személy fényfelvillanásokat érzékel, és néha a testben vándorló bizsergést vagy zsibbadást érez. Jellemző a családi halmozódás, de kiválthatják stressz és bizonyos ételek, például a csokoládé is. A fájdalom csillapítására az aszpirin vagy a paracetamol a legalkalmasabb. Ne szedjünk koffeint is tartalmazó készítményeket, mert további fejfájást okozhat, ha abba hagyjuk a szedésüket. Jót tesz a pihenés egy lesötétített, csendes helyiségben. A következő az orrmelléküreggyulladás. Az orrmelléküreggyulladás viszonylag könnyen diagnosztizálható, mivel a fejfájás felső légúti fertőzéssel, illetve lázas meghüléssel, orrfolyással és az orrmelléküreg környékének az orr fölött és a szemek körül érzékenységével jár együtt. Az orrmelléküreg gyulladás által okozott fájdalom gyakran
az orrnyeregnél és a szem körül érezhető. A fájdalmon segíthet a melegítés, az inhalálás és a nátha elleni orrcseppek, olykor azonban szükség lehet a melléküreg átöblítésére, vagy akár antibiotikum szedésére is. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Márádi minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként, világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogy el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei atya és akár csak a fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem. Mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbbre a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, egyelőre tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelki vezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előre menettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való
helyzet feldolgozása által, mert a lelki vezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelki vezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mind három személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt a rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudásszintet kezdek elérni,
az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fő, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjana, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni.
hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel, tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér. Ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.